Yo, I got new.

I'm not going to be able to do it.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjai lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halál...

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjai lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodást.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjai lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten? És van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék. Oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
0: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Józsué könyvének első részéből az 5.-6. verset olvasom fel. Senki ember nem lesz képes ellened állni életed minden napján. Legyél erős és nagyon bátor. Káleb az egyike volt azoknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, és amikor visszatértek arról a földről, akkor 10 a kémek közül gonosz híreket, rossz dolgokat mondtak, 2 pedig hittel beszéltek arról a földről, ahol jártak. És Isten megjutalmazta Káleb hitét azzal az ígérettel, hogy örökségképpen neki adja a földet. Ez a föld, ahogy ezt később láthatjuk, nem egy közönséges föld volt, hanem olyan, ami tele volt óriásokkal. Isten téged a végtelen bizonyságok életére hívott el, azonban nem szabad földet adott neked a meghódításra, hanem olyat, ahol óriások laknak. Néhány kereszténynek nem tetszik ez a felállás, mert azt kívánják, hogy bárcsak úgy élnék a mindennapjaikat, hogy ne kelljen szembenézniük bajokkal. De Isten azért engedi meg a bajokat az utunkba, mert tudja, hogy ez olyan, mint egy vizsga, hogy kihívja a hitünket, és amikor legyőzzük ezeket, akkor egyre feljebb kerülünk, és felmagasztal minket. Tehát Káleb a kihívásait hitáltal győzte le. A Bibliából tudjuk, hogy 45 évvel azután, hogy Isten ígéretet adott neki, Káleb elfoglalta a földet, és kiűzte az óriásokat. Amikor a hitben való járásunkban bajokkal találkozunk, Isten azt várja tőlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet a mai napon, hogy minden olyan kihívást, amivel találkozom, azt egy jó lehetőségnek tekintsem arra, hogy a hitem növekedjen. Szembeszállok ezekkel a nehézségekkel, és legyőzöm őket Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat egy gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel. Szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Földgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasított ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak, a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza. A nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
0: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked.
1: Áldott szép napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Józsué könyvének első részéből az 5.-6. verset olvasom fel. Senki ember nem lesz képes ellened állni életed minden napján. Legyél erős és nagyon bátor. Káleb az egyike volt azoknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, és amikor visszatértek arról a földről, akkor 10 a kémek közül gonosz híreket, rossz dolgokat mondtak, 2 pedig hittel beszéltek arról a földről, ahol jártak. És Isten megjutalmazta Káleb hitét azzal az ígérettel, hogy örökségképpen neki adja a földet. Ez a föld, ahogy ezt később láthatjuk, nem egy közönséges föld volt, hanem olyan, ami tele volt óriásokkal. Isten téged a végtelen bizonyságok életére hívott el, azonban nem szabad földet adott neked a meghódításra, hanem olyat, ahol óriások laknak. Néhány kereszténynek nem tetszik ez a felállás, mert azt kívánják, hogy bárcsak úgy élnék a mindennapjaikat, hogy ne kelljen szembenézniük bajokkal. De Isten azért engedi meg a bajokat az utunkba, mert tudja, hogy ez olyan, mint egy vizsga, hogy kihívja a hitünket, és amikor legyőzzük ezeket, akkor egyre feljebb kerülünk, és felmagasztal minket. Tehát Káleb a kihívásait hitáltal győzte le. A Bibliából tudjuk, hogy 45 évvel azután, hogy Isten ígéretet adott neki, Káleb elfoglalta a földet, és kiűzte az óriásokat. Amikor a hitben való járásunkban bajokkal találkozunk, Isten azt várja tőlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet a mai napon, hogy minden olyan kihívást, amivel találkozom, azt egy jó lehetőségnek tekintsem arra, hogy a hitem növekedjen. Szembeszállok ezekkel a nehézségekkel, és legyőzöm őket Jézus nevében. Amen.
0: Ez volt a reggeli kávé.
1: Itt hitáltal győzte le. A Bibliából tudjuk, hogy 45 évvel azután, hogy Isten ígéretet adott neki, Káleb elfoglalta a földet, és kiűzte az óriásokat. Amikor a hitben való járásunkban bajokkal találkozunk, Isten azt várja tőlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet a mai napon, hogy minden olyan kihívást, amivel találkozom, azt egy jó lehetőségnek tekintsem arra, hogy a hitem növekedjen. Szembeszállok ezekkel a nehézségekkel, és legyőzöm őket Jézus nevében. Amen.
0: Ez volt.

0: Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom, és győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet a mai napon, hogy minden olyan kihívást, amivel találkozom, azt egy jó lehetőségnek tekintsem arra, hogy a hitem növekedjen. Szembeszállok ezekkel a nehézségekkel, és legyőzöm őket Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Ez is üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Aszáf Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Áldott szép napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Józsué könyvének első részéből az 5.-6. verset olvasom fel. Senki ember nem lesz képes ellened állni életed minden napján. Legyél erős és nagyon bátor. Káleb az egyike volt azoknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, és amikor visszatértek arról a földről, akkor 10 a kémek közül gonosz híreket, rossz dolgokat mondtak, 2 pedig hittel beszéltek arról a földről, ahol jártak. És Isten megjutalmazta Káleb hitét azzal az ígérettel, hogy örökségképpen neki adja a földet. Ez a föld, ahogy ezt később láthatjuk, nem egy közönséges föld volt, hanem olyan, ami tele volt óriásokkal. Isten téged a végtelen bizonyságok életére hívott el, azonban nem szabad földet adott neked a meghódításra, hanem olyat, ahol óriások laknak. Néhány kereszténynek nem tetszik ez a felállás, mert azt kívánják, hogy bárcsak úgy élnék a mindennapjaikat, hogy ne kelljen szembenézniük bajokkal. De Isten azért engedi meg a bajokat az utunkba, mert tudja, hogy ez olyan, mint egy vizsga, hogy kihívja a hitünket, és amikor legyőzzük ezeket, akkor egyre feljebb kerülünk, és felmagasztal minket. Tehát Káleb a kihívásait hitáltal győzte le. A Bibliából tudjuk, hogy 45 évvel azután, hogy Isten ígéretet adott neki, Káleb elfoglalta a földet, és kiűzte az óriásokat. Amikor a hitben való járásunkban bajokkal találkozunk, Isten azt várja tőlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet a mai napon, hogy minden olyan kihívást, amivel találkozom, azt egy jó lehetőségnek tekintsem arra, hogy a hitem növekedjen. Szembeszállok ezekkel a nehézségekkel, és legyőzöm őket Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob Istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és kiállhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
0: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

Te veclami shando maglo, sfoga della fudo la tatura. Asi maratut. Io yen ivan bandi kissen tokos. A közben járások. A közben járások poharai. Ivan az imák poharai. Teljenek, ivan a bandi glósz. Előszólítunk titeket, közben járunk. Előszólítunk titeket. Magyarország.

bocs ránusz, senna ma, azt mondja az Úr, a munkátoknak jó gyümölcse van. Reblik Jere Mando Glois, megadom időbe, megadom a maga idejébe a terméseteket. Reblik Jona Maglivuris, és a gyümölcséteket. Reblik Kamut Nis, Kisson a Mandogores, csak ne nézzetek jobbra, se balra. Reblik Jona Maiglis, menjetek le, menjetek előre. Reblik Jona Mandiglisunges, erre hívtalak, le Dirigusikais, senna Mando Gloris, a válaszok úton vannak, Lipdírus. A válaszok jönnek. Kavrobashi kanna mande blis. Ebzide vur ramashinta kais. Esuna mande glaivi reisus. Senani gloisanum jesse bagrosanus. Kebranum ujimonus. Az angyalaim dolgoznak. Bezsósz!

Labo kugna kinuni, karlev zhulev rido pandekos, bina kugna kfelani, revlijon mando semek megnina, fule kiduguna, plevdore pandegis ukais, she mando ruris, ishion nekazui forrashaito, revlijena mande glaisenosus, she mando gloires, shok forrash vavan dugitva, iyo levjoles, kilestek dugitva forrashok, revlijena manglos, rigi forrashok ishish uyek ishionnek, ishanok elő,

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, s nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárt a haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár. A száv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj, és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná Isten asztal teríteni a pusztában is. Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat. Legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket. Odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának. Jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában, és vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger, bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
0: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben Darko Kreiner pénzügyek Isten királyságában című tanítását hallhat.
1: Over the last two days,
2: az elmúlt két napban,
1: we've spoken much about the laws of the kingdom.
2: Sokat beszéltünk Isten királyságának a törvényeiről.
1: Laws that work either for us or can work against us.
2: Olyan törvényekről, olyan törvényszerűségekről, amelyek értünk is és ellenünk is működnek.
1: For they are eternal and unchanging.
2: Mert ezek a törvények örökkévalóak és változhatatlanok.
1: The laws will not change, we must change.
2: A törvények nem fognak megváltozni, nekünk kell megváltoznunk.
1: And align ourselves with those spiritual laws.
2: És összhangba kell hozni magunkat ezekkel a szellemi törvényszerűségekkel.
1: We've also spoken much about the setting free out of prisons.
2: Beszéltünk sokat arról is, hogy bizonyos megkötözöttségekből, rabságokból hogyan kell felszabadulnunk.
1: It's the Lord's desire to set the captive free.
2: Az Úrnak az a vágya, hogy a foglyokat szabadokká tegye.
1: And some of the most cruel prisons that exist are the prisons of the mind.
2: És a legkegyetlenebb fogságok azok az elmebeli megkötözöttségek.
1: I believe that many this process of being healed and delivered has will not end, it has begun this weekend.
2: Hiszem, hogy sokak számára az ilyen dolgokból való meggyógyulás az nem fejeződött be ezen a hétvégén, hanem elkezdődött.
1: And as you leave this weekend, I would encourage you to continue to study these scriptures and these teachings that have been presented to you.
2: És ahogyan vége lesz majd ennek az összejövetel sorozatnak, itt arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy vegyétek át újra az elhangzottakat, és tanulmányozzátok a Szentírásnak azokat a részeit, amiket itt elmondtunk nektek.
1: As I've emphasized, some salvation is instant.
2: Mert ahogyan azt korábban említettem már, az üdvösségnek bizonyos vonatkozásai azonnaliak.
1: But many times it comes progressively over time.
2: De gyakran az idő előre haladtával mennek előre a kiteljesedés az üdvösségre jutásnak.
1: Thus the need for us to be persistent and to continue to press in to the things of God.
2: Ez az, amiért kitartóknak és odaszántaknak kell lennünk Isten dolgaival kapcsolatban.
1: Now what I'd like to do in this session is to continue on part two of what I started last module.
2: A mostani alkalommal azt fogjuk tenni, hogy folytatni fogjuk a második részét annak, amit korábban már elkezdtem.
1: This subject in fact is another kind of prison.
2: A mostani téma az egy másik formája lesz a megkötözöttségnek vagy rabságnak.
1: It is a financial prison.
2: Ez egy anyagi természetű börtön.
1: The Lord says that those that are in bondage or in debt are literally slaves.
2: Az Úr azt mondja, hogy akik megvannak kötözve anyagiakban, tehát kölcsönökkel, azok szó szerint szolgái a kölcsönadónak.
1: What I did in part one is I presented you the first five principles of kingdom stewardship and giving.
2: Az első iskola alkalmával beszéltem még nektek a királyság szerinti sáfárságról és adakozásról.
1: And what I'd like to do this morning is give you the second five principles, making ten commandments, if you will.
2: És most szeretnék öt másik alapelvet elétek adni ez alkalommal, szintén az anyagiak vonatkozásában.
1: So I believe these to be the ten commandments, ten laws, ten principles of kingdom stewardship.
2: Ez így olyan lesz a korábbi alkalommal elmondott öt alapelv és a mostani öt alapelv, mint egy ilyen tíz parancsolata a királyság beli sáfárságnak.
1: Let's do a quick review of the first five from the last module.
2: Először gyorsan át fogjuk tekinteni a korábban elmondott öt alapelvet.
1: It is number one, the principle of first fruits.
2: Az első alapelv az az első zsengének az alapelve.
1: The Bible says, "Thou shalt honor the Lord with the first fruits of the increase of all your increase."
2: A Biblia azt mondja, hogy mindenedből, ami van, annak az első tizedével dicsőj és szolgáld az Urat.
1: The word tithe means a tenth.
2: A tized az 10%-ot jelent.
1: But it does not capture the meaning of the principle.
2: De ez nem mindaz, amilyen be az alapelvbe beletartozik.
1: I believe that Christians can tithe 10%.
2: Azt hiszem, hogy hívő keresztények fizethetnek 10%-nyi tizedet.
1: And not at all be operating in the faith and the understanding of this principle.
2: Anélkül, hogy bármilyen módon működne bennük a tized adásával kapcsolatos hit vagy ennek az alapelvnek a megértése.
1: The kingdom principle is first fruits.
2: A királyság alapelve az első zsengéről, az első gyümölcsről szól.
1: What we do with the first fruits will determine what God is able to do with all the rest.
2: Amit az első 10%-ával teszünk mindannak, amit kapunk, az meghatározza azt, hogy az Úr mit tud tenni a fennmaradó maradékkal.
1: So we see throughout the scriptures as the children of God gave to the Lord the first fruits, the first tenth, God then will supernaturally bless the remainder.
2: Ezt látjuk végig alapelve.
1: The Bible says, "Thou shalt honor the Lord with the first fruits of the increase of all your increase."
2: A Biblia azt mondja, hogy mindenedből, ami van, annak az első tizedével dicsőj és szolgáld az Urat.
1: The word tithe means a tenth.
2: A tized az 10%-ot jelent.
1: But it does not capture the meaning of the principle.
2: De ez nem mindaz, amilyenbe az alapelvbe beletartozik.
1: I believe that Christians can tithe 10%.
2: Azt hiszem, hogy hívő keresztények fizethetnek 10%-nyi tizedet.
1: And not at all be operating in the faith and the understanding of this principle.
2: Anélkül, hogy bármilyen módon működne bennük a tized adásával kapcsolatos hit vagy ennek az alapelvnek a megértése.
1: The kingdom principle is first fruits.
2: A királyság alapelve az első zsengéről, az első gyümölcsről szól.
1: What we do with the first fruits will determine what God is able to do with all the rest.
2: Amit az első 10%-ával teszünk mindannak, amit kapunk, az meghatározza azt, hogy az Úr mit tud tenni a fennmaradó maradékkal.
1: So we see throughout the scriptures as the children of God gave to the Lord the first fruits, the first tenth, God then will supernaturally bless.

0: principle.
1: Anélkül, hogy bármilyen módon működne bennük a tized adásával kapcsolatos hit vagy ennek az alapelvnek a megértése.
0: The kingdom principle is first fruits.
1: A királyság alapelve az első zsengéről, az első gyümölcsről szól.
0: What we do with the first fruits will determine what God is able to do with all the rest.
1: Amit az első 10%-ával teszünk mindannak, amit kapunk, az meghatározza azt, hogy az Úr mit tud tenni a fennmaradó maradékkal.
0: So we see throughout the scriptures as the children of God gave to the Lord the first fruits, the first tenth, God then will supernaturally bless the remainder.
1: Ezt látjuk végig az írásokon, hogy amikor Istennek népe eljutott arra a hitre, hogy a mindenből, amit kaptak, az első 10%-ot az Úrnak odaszánták, akkor természet feletti jólét és anyagi gazdagság áradt rá az életük minden területére.
0: We see the principle so powerful that it is the very way God redeemed back all of mankind.
1: Azt látjuk, hogy ez az alapelve ez annyira erőteljes, hogy Isten az egész emberiséget ilyen módon váltotta is meg voltaképpen és áldotta meg.
0: For God took his first fruits, his first son.
1: Mert Isten megfogta az ő első zsengéjét, az ő egyszülött fiát.
0: And he offered him as a sacrifice.
1: És ő felajánlotta őt áldozatként.
0: And because of the father's sacrifice of the devoted thing, of the first fruit.
1: És mert az atya az ő oda szánta, odaadta nekünk az ő első szülöttjét.
0: He was able to redeem back all of mankind.
1: Ezáltal volt képes arra, hogy visszaszerezze, hogy megmentse az egész teljes emberiséget.
0: When Israel went into the promised land, they were to give the first city to the Lord.
1: Amikor Isten népe bement az ígéretnek a földjére, akkor az első várost is Istennek kellett felajánlani, amit ott elfoglaltak.
0: It was to be completely consecrated. They were not to touch any of the gold.
1: Ezt a városban, amit ott zsákmányoltak, mindent teljes egészében az Úrnak kellett adniuk, és semmit nem volt szabad a maguk részére megtartani belőle.
0: Now the Lord said, I will bless all that follows, and that will be yours.
1: És az Úr azt mondta nekik, azt ígérte nekik, hogy megáldalak benneteket, és ami ezután következik, mindaz a tiétek lesz.
0: But the first fruits is holy, it is separate for the Lord.
1: De az első zsenge az szent és elkülönített az Úr számára.
0: Now I've heard as a minister the tithing being taught for 30 plus years.
1: Hallottam olyat, hogy egy szolgáló több mint 30 éve tanította a tizedfizetésről.
0: And I have two things that concern me, that bother me.
1: És két dolog volt, ami zavart ezzel kapcsolatban engem.
0: Number one, that it's not taught properly.
1: Az első dolog az volt, hogy nem helyes módon tanított róla.
0: Because God is not interested in us just doing religious things without faith.
1: Mert annak nincsen semmi értelme, hogy vallásos cselekedeteket teszünk hit nélkül.
0: In fact, the Bible calls that dead works.
1: A Biblia igazából ezeket holt cselekedeteknek mondja.
0: Their works, their religious acts.
1: Ezek úgy működnek, mint vallásos cselekedetek.
0: But they're void of faith.
1: De hiával vannak minden hitnek.
0: That's my first concern.
1: Ez volt az első kifogásom.
0: My second concern is.
1: A második kifogásom pedig.
0: That many times this is taught as if it was the only principle of kingdom giving.
1: Sok alkalommal úgy beszélnek erről, mintha ez az egyetlen alapelve, vagy az egyetlen módja lenne a királyság szerinti adakozásnak.
0: I'm going to give you 9 more.
1: De én el fogok nektek mondani még 9 másikat.
0: And I'm only scratching the surface of all that God has to say.
1: És amikor ezt teszem, akkor még mindig csak a felszínét kapirgálom ennek a témának.
0: Almost half of all the parables of Jesus deal with stewardship.
1: Jézus példázatainak több mint a fele a sáfárságról szól.
0: And over 2,300 scriptures deal with giving and stewardship.
1: És 2300 olyan szentírás vers van, ami a sáfárságról és az adakozásról szól.
0: So my second concern is,
1: tehát a második fenntartásom ezzel a dologgal,
0: is that some people are led to, many people are led to believe that just simply tithing and that will be, that's all you have to think about.
1: Hogy sokan úgy gondolják, hogy a tizedet be kell fizetni, és minden, ez az egész adakozásról ez az, ami a lényeg, nem kell csinálni semmi mást.
0: When the truth of the matter is that we can obey certain laws and violate other laws of the kingdom.
1: És amikor ezt tesszük, akkor bizonyos törvényszerűségeit betartjuk, és ugyanakkor más törvényszerűségeit pedig figyelmen kívül hagyjuk Isten királyságának.
0: Over 30 years of ministry, I know many people that give tithe faithfully.
1: Több mint 30 év szolgálat után sok olyan személyt ismerek, aki hűségesen fizette a tizedet.
0: And they are not financially blessed.
1: És ennek dacára nem voltak anyagilag

0: áldottak.
1: And honestly, they never will be financially blessed.
2: Őszintén szóval soha nem látszottak, nem látszott rajtuk, hogy anyagilag áldottak lennének.
1: They're obeying one principle of God's word,
2: mert Isten beszéde egy alapelvének engedelmeskedtek,
1: but they're violating five others.
2: De öt másikat pedig megtörtek, vagy engedetlenek voltak neki.
1: They're living in debt.
2: Adósságokban éltek.
1: They're not sowing and saving properly.
2: Nem vetettek és nem takarékoskodtak megfelelően.
1: They're not living within their means, content with the season in which they're in.
2: Hanem szükségben voltak az életüknek minden időszakában, amiben éppen benne voltak.
1: So though the first principle is very important, it is one of many.
2: Tehát az első alapelv nagyon fontos, és ez sokak számára nyilvánvaló.
1: Honor the Lord with the first fruits of all your increase.
2: Tiszteld az Urat a te bevételednek minden első zsengéjéből.
1: Law number two, thou must sow before you can reap.
2: A második alapelv az az, hogy feltétlenül vetned kell ahhoz, hogy aratni tudjál.
1: The Bible says, as long as the heavens and the earth exist.
2: A Biblia azt mondja, hogy amíg az egek és a föld létezik,
1: the law of seed time and harvest will exist.
2: Mindaddig az vetés idejének és az aratás idejének az alapelve az működni fog.
1: And again, this is a principle that we can all understand, even if we're not farmers.
2: És ez egy olyan alapelv, amit mindannyian értünk, még akkor is, hogyha nem vagyunk mindannyian földművesek, farmerek.
1: A farmer knows that he will never reap a harvest if he didn't first sow the crop.
2: Minden farmer tudja azt, hogy soha az életben nem fognak aratni akkor, hogyha először nem vetnek.
1: A very simple principle.
2: Ez egy nagyon egyszerű alapelv.
1: Yet it is a kingdom law that will not be violated.
2: És mégis ez egy a királyságnak egy olyan törvényszerűsége, amit nem szabad áthágni, megtörni.
1: The apostle Paul says, if you sow sparingly or little,
2: Pál apostol azt mondja, hogyha szűkmarkúan vagy keveset vetsz,
1: you will reap little.
2: Akkor keveset is fogsz aratni.
1: If you sow much,
2: hogyha sokat vetsz,
1: you will reap much.
2: Akkor sokat fogsz aratni.
1: So whatever you do, do it with a joyful heart.
2: És bármit teszel, tedd azt egy örömteli szívvel.
1: God does not desire that we give begrudgingly or
2: Istennek
1: force.
2: nincsen szüksége arra, amit mi kényszeredetten vagy keserűen adunk.
1: He wants us to understand these principles of the kingdom by faith.
2: Ő azt akarja, hogy az ő királyságának a törvényeit, alapelveit hitáltal értsük meg.
1: And then give joyfully.
2: És aztán örömmel adjunk.
1: As it's in your heart to give.
2: Hogy a szívünkből jöjjön az adakozás, a szívünkben legyen az adakozásra való vágy.
1: Whether little or much.
2: Akár keveset, akár sokat adunk.
1: But this is what would anger God.
2: De ez az, ami miatt Isten haragos lesz.
1: If the farmer who sowed one acre,
2: hogyha egy farmer elvet egy hektárt,
1: becomes envious of the farmer who sowed 10 acres.
2: Irigy lesz arra a farmerre, aki 10 hektárt bevetett.
1: The farmer that sowed one acre,
2: mert az a farmer, aki egy hektár területet vetett be,
1: will reap a harvest.
2: Meg lesz neki egy határozott mennyiségű aratása.
1: The farmer that sowed 10 acres,
2: az a farmer pedig, aki 10 hektárnyi területet vetett be,
1: will reap 10 times the harvest.
2: Tízszer annyit fog aratni.
1: And the Lord says, that's okay.
2: És az Úr azt mondja, hogy ez így teljesen rendben van.
1: Just do not let this farmer be envious of this farmer.
2: De mégse legyen az, hogy aki a kicsi területen vetett, az a farmer, irigy legyen arra a farmerre, aki itt nagyobb területre vetett.
1: In other words, let us not be envious of how God blesses one another, each other in the body of Christ.
2: Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ne legyünk irigyek, féltékenyek egymásra azért, hogyha Krisztus testében másik a testvérünket jobban megáldotta az Úr, mint bennünket.
1: Because many that are being mightily blessed have sown mightily.
2: Mert sokan, akiket egy nagy módon megáldott Isten, képesek megáldani másokat is.
1: And many that have held back have seen the results of not sowing.
2: Sokan pedig, akik visszatartják az adományaikat, azok annak megfelelően fognak aratni.
1: So the Lord says, that's fine, just don't be envious of one another.
2: Az Úr azt mondja, hogy ez így rendben van, de ne legyetek egymásra irigyek.
1: Amen?
2: Amen.
1: The third principle, the third law.
2: A harmadik alapelv, vagy törvény,
1: was we must save in times of plenty so that we have in times of famine.
2: Annak az alapelve, hogy a bőség idején legyünk takarékosak, azért, hogy amikor eljön a szükségnek az ideje, akkor ne legyünk szükségben.
1: And we looked at Joseph in the book of Genesis.
2: Ezt a teremtés könyvében látjuk erre a példát József életében.
1: The wisdom of God was when you have times of plenty, of greater harvest.
2: Isten bölcsessége volt az az ő életén, hogy amikor a bőségnek a 7 éve volt,
1: you do not consume it all.
2: Akkor nem volt szabad felélni azt az egész termést, amit azokban az években arattak.
1: But you wisely set it aside because there will come times of leanness.
2: Hanem bölcseknek kellett lenniük arra, hogy a feleslegből félretegyenek a szűk évekre.
1: And in those times of leanness, you will not be fearful or concerned because you will have God's provision.
2: És a szükségnek az éveiben nem kellett aggodalmaskodni vagy félni, mert Istennek a gondoskodása akkor is betöltötte az ő szükségeiket.
1: And so we talked about many practical areas where we should be saving, accruing resources.
2: És beszéltünk arról a múltkori alkalommal, hogy hogyan kell megtakarítani, félretenni dolgokat.
1: Since I've moved here to Europe,
2: mivel a közelmúltban jöttem Európába,
1: I've experienced my utility bills and energy bills.
2: Ahogyan tapasztalom az itteni közüzemi számláimat,
1: are twice as much as what I was paying in America.
2: Ezek kétszer olyan sokba kerülnek, mint Amerikában.
1: Gas is 2-3 times as much as expensive.
2: A földgáz 2-3-szor olyan drága, mint Amerikában.
1: My car and insurance.
2: Az autóm, a biztosítása.
1: 2-3 times as expensive.
2: 2-3-szor olyan drága.
1: So I'm not concerned.
2: De nem aggodalmaskodom ezek miatt.
1: Because I know God will provide.
2: Mert az Úr gondoskodik rólam.
1: But I will also operate kingdom principle number 3 too.
2: De én magam is betöltöttem a királyságnak ezt a harmadik alapelvét az életemben.
1: I save all year long so that I can pay my bills.
2: Éveken keresztül takarékoskodtam azért, hogy ki tudjam fizetni a számláimat most.
1: I can't afford to pay 3 times the energy bills in December, January and February.
2: Meg tudom engedni magamnak azt, hogy a háromszoros mértékű energiaszámláimat is kifizessem.
1: But if I save the right amount of money throughout 12 months, throughout the entire year, if I save the money I need.
2: De hogyha nem takarítottam volna meg ezek az erre szükséges összegeket korábban.
1: In the winter months come, I have the extra set aside.
2: Félre kellett, amikor a bőség ideje volt, akkor félre kellett tennem arra, hogy ilyenkor ki tudjam fizetni a számláimat.
1: Does that make sense?
2: Értitek ezt?
1: I can't afford to pay 2,000 euros at one time for my car insurance for my cars.
2: Nem lennék képes egyébként 2000 eurót kifizetni az autóm biztosítására.
1: But I can save for 12 months and be prepared to pay it.
2: Hanem előre már felkészülök arra 12 hónapon keresztül, mert tudom, hogy akkor majd be kell fizetnem az autóm biztosítását.
1: I buy Christmas presents and birthday presents every year, like many of you do.
2: Minden évben vásárolunk karácsonyi ajándékokat, meg születésnapi ajándékokat, ahogy nyilvánvalóan ti is sokan teszitek.
1: And I set aside a certain amount of money every month in preparation for that.
2: És minden hónapban egy meghatározott összegű pénzt félreteszek azért, hogy amikor ennek eljön az ideje, akkor ezeket meg tudjuk
1: venni. In fact, my wife, who's wise,
2: a feleségem, aki egy bölcs asszony,
1: guess when she does most of her Christmas shopping.
2: Előre el szokta végezni a karácsonyi bevásárlásokat.
1: Not when the rest of the world does it.
2: Az egész világon senki más nem teszi ezt.
1: When everything's the most expensive.
2: Mert nem akkor, amikor mindenki teszi, nem akkor vásárolja meg a karácsonyi ajándékot, mert olyankor a legdrágább.
1: She waits until after Christmas.
2: Hanem karácsony után kezd el vásárolni a következő karácsonyra.
1: When the prices are a half or a third of what they were the week before.
2: Amikor az árak a felükre vagy a harmadukra estek vissza annak, mint ami egy héttel korábban volt.
1: And then she looks for the deals and buys things throughout the year when she gets the very best deals.
2: És ő figyelemmel kíséri azokat az árajánlatokat, leértékeléseket, és olyankor veszi meg azokat a dolgokat, amik szükségesek, amikor a legkedvezőbb áron megkaphatók.
1: So long before Christmas Day approaches,
2: és sokkal azelőtt már, hogy a karácsony napja eljönne,
1: our closet has already long been full.
2: Már a szekrényeink tele vannak mindenféle dologgal.
1: And we didn't pay the most, we paid the least for everything.
2: És ezekért a dolgokért nem a legdrágább árat kellett kifizetnünk, hanem alacsonyabb áron megkaptuk.
1: We can only do that because we understand principle number three.
2: És azért vagyunk képesek ezt megtenni, mert megértettük ezt a harmadik alapelvet.
1: As a family, we take a vacation every year.
2: Minden évben elmegyünk a családdal szabadságra.
1: But I don't wait until 2 weeks before we go on vacation to see if I have the money or the resources to afford it.
2: De nem várok az utolsó pillanatig, hogy meglássam, hogy majd lesz-e pénzem arra, hogy ezt megengedhessük magunknak.
1: We set aside a certain amount of money every single month.
2: Hanem minden egyes hónapban egy meghatározott mennyiségű pénzt félreteszünk arra, hogy el tudjunk menni nyaralni.
1: Amen?
2: Amen.
1: And so it's not stressful or difficult when it comes. We've already saved, we've already prepared.
2: És így nem lesz stresszes ez a helyzet, hogy honnan veszük elő az erre szükséges pénzt, mert mindig, amikor szükségünk van pénzre, akkor a rendelkezésünkre áll.
1: As a younger man, when something out of the unexpected happened, like my car would break down,
2: Hogyha jön valami váratlan kiadás, például az autó lerobban,
1: or I needed to change and buy a new set of tires,
2: vagy például szükség van arra, hogy a gumit kicseréljük az autón,
1: that would financially cripple me.
2: Az, amikor fiatalabb voltam, akkor ez anyagilag tönkretett engem.
1: But it doesn't anymore.
2: De most már ez nem így van.
1: Because I've recorded the history of what that cost me every year.
2: Mert felírtam és összeadtam annak a költségét, amit előre láthatólag ezek a kiadások jelentenek.
1: And I set that amount of money aside every single month.
2: És minden egyes hónapban az ehhez szükséges pénzösszeget is félreteszem.
1: I may not use it this month or next month. I may not use any of that money for this month or next month.
2: És nem használom fel azt a pénzösszeget abban a hónapban.
1: I may not use it for 6 months or a year.
2: Nem használom fel az adott hónapban, hanem félreteszem arra, amire majd később szükség lesz.
1: But I will one day have to use it.
2: De el fog jönni az a nap, amikor fel kell használnom azt a pénzt, amit félretettem.
1: That famine did come to Egypt.
2: Mint ahogyan eljött a hét szűk esztendő Egyiptomra.
1: It's not a question of whether these things will come.
2: Nem az a kérdés, hogy eljönnek-e ezek a dolgok, vagy ezek a költségek.
1: It is only a question of will we be prepared when it comes.
2: A kérdés csak az, hogy vajon felkészültek leszünk-e akkor, amikor szembesülünk ezekkel a költségekkel.
1: So that's the third commandment.
2: Ez a harmadik alapelv.
1: The fourth commandment is be faithful in the little things.
2: A negyedik törvény vagy parancsolat az, hogy legyetek hűségesek a kevésen.
1: Jesus says, if you are not faithful with little,
2: Jézus azt mondja, hogy ha nem vagytok hűségesek a kevésen,
1: you will not be faithful with much.
2: Akkor nem lesztek hűségesek a sokon sem.
1: Again, that is a kingdom law.
2: Ez ismét egy királysági törvény.
1: And so it is important that we start wherever we are.
2: És ez is egy olyan dolog, amit ott kell elkezdenünk, ahol éppen tartunk.
1: We have a lot of young people here.
2: Sok fiatal ember van itt.
1: And many of you would argue, well, I don't make very much.
2: És sokan lehet, hogy azt mondjátok, hogy hát én ezt nem túl jól csinálom.
1: It has nothing to do with what you make.
2: Nem azzal kell foglalkozni, hogy eddig hogyan csináltad.
1: It has everything to do with being faithful with whatever little you have in your hand right now.
2: Hanem azzal a kevéssel, ami most van neked, azzal kell elkezdened hűségesen bánni.
1: Amen?
2: Amen.
1: If you can't keep track of how you spend money on pizzas and clothes and whatever,
2: hogyha nem írod fel rendszeresen azt magadnak, hogy mennyi pénzt költöttél el ruhára, meg pizzára, meg ilyesmire,
1: you won't have the discipline to do it when you're having to manage 10 times as much resources.
2: Akkor nem lesz benned fegyelmezettség és összeszedettség ahhoz, hogy el tudsz számolni azzal, hogyha 10-szer annyi pénz lesz majd a kezedben.
1: For some of our young people,
2: tehát hogyha fiatal személy vagy, fiatal vagy,
1: if you don't have the kingdom discipline to take care of your bicycle,
2: hogyha nem a királyság alapelve szerint gondoskodtál eddig például a kerékpárodról,
1: you won't take care of a car.
2: Akkor nem fogsz tudni helyes módon gondot viselni, gondoskodni egy autóról például.
1: If you can't be faithful taking care of your own room,
2: hogyha nem vagy képes rendet tartani a szobádban,
1: chances are you won't take good care of your own house should God give you your own house one day.
2: Akkor jó esély van arra, hogy majd amikor az Úr ad neked egy lakást, akkor azt sem fogod tudni rendben tartani.
1: Amen.
2: Amen.
1: And then we finished last time with commandment number 5.
2: És az utóbbi alkalommal, amikor az ötödik ponttal befejeztük,
1: thou shalt have childlike faith.
2: az pedig az, hogy gyermeki hit kell, hogy legyen bennünk.
1: I just added that just recently.
2: Csak azt szeretném hozzátenni ehhez,
1: because I have not entered into that revelation until only about 5 years ago.
2: Mert ezt a kijelentést körülbelül 5 évvel ezelőtt kaptam én is.
1: And about 5 years ago, I moved from faith to faith.
2: 5 évvel ezelőtt a hitnek egy magasabb szintjére jutottam.
1: But the Bible says we go from one level to another level, to another level.
2: Hitről hitre így jutunk, hogy az egyik szintről a másikra, a következőre lépünk tovább.
1: And so about 5 years ago,
2: tehát körülbelül 5 évvel ezelőtt,
1: I had planned for my oldest son's college.
2: Volt egy tervünk az idősebbik fiamnak az egyetemi tanítatásával kapcsolatban.
1: And like I said yesterday, we plan, but many times things don't work out the way we plan them.
2: És tudjátok, hogy vannak dolgok, amiket eltervezünk, de aztán végül is nem úgy zajlanak, nem úgy mennek végbe, hogy elterveztük előre.
1: And right when he's ready to start college, he decided that he wanted to go into a chef school to be a chef.
2: Amikor ő elment erre a bizonyos egyetemre, és ott volt már, akkor eldöntötte, hogy más hova szeretne menni.
1: And this was a private school, a private program.
2: Tehát egy szakács kurzusra, egy szakács iskolába, tanfolyamra szeretett volna elmenni, és ez egy magánoktatás keretében zajlott volna.
1: And it was not within the scope of what I had prepared or planned for.
2: És ennek a költsége az nem volt benne abban a tervben, amit mi előre ővele kapcsolatban elkészítettünk.
1: And I prayed about it, my wife prayed about it, and we felt it was right.
2: Imádkoztam érte, én is, a feleségem is imádkozott érte, és úgy éreztük, az volt bennünk, hogy ez egy jó dolog.
1: But it was about $40,000 that I had not planned on.
2: De ez $40,000 került volna, amit előre én nem tudtam betervezni.
1: And I didn't have it.
2: És nem volt ennyi pénzem.
1: And understanding other principles of the kingdom, I don't want to go into debt.
2: És mivel értettem a királyságnak a többi alapelvét a sávfársággal kapcsolatban, nem akartam adósságba kerülni emiatt.
1: So I took this dilemma, this problem to the Lord, and what do?
2: És az Úr elé vittem ezt a dilemmát és ezt a problémát, és kérdeztem tőle, hogy most akkor mit tegyünk.
1: And I just felt the Spirit impress me. I'm good with this. Trust me.
2: Azt mondta, úgy éreztem, hogy az Úr szelleme azt mondja nekem, hogy gondoskodom erről, bízzál bennem.
1: And again, it sounds easy.
2: És hát igen, ez olyan könnyűnek hangzik így, ugye?
1: But as we all know, these things are matters of faith, and they're not easy.
2: De mindannyian tudjuk itt a teremben, hogy ez hitnek a kérdése, és sokszor nem annyira könnyű.
1: But I trusted the Lord, and I made these decisions.
2: De az Úrban vetettem a bizalmamat, és meghoztam az ezzel kapcsolatos döntéseket.
1: Within a matter of just a few months, the Lord miraculously paid for all of this situation, his need.
2: És néhány hónapon belül az Úr csodálatos módon betöltötte ezt a szükségünket, és mindent ki tudtunk fizetni ezzel kapcsolatban.
1: For days I was just stunned and overwhelmed with God's goodness.
2: Napokig egyszerűen el voltam teljesen borítva és be voltam áztatva az Úrnak a jóságába.
1: I couldn't express gratitude enough.
2: Nem tudtam elég módon kifejezni a hálámat az Úr felé.
1: And in one afternoon when I was just in a place of just thanksgiving, gratitude.
2: És napokig csak a hálaadás jött ki belőlem.
1: The Spirit of God spoke something to my heart that took me from this level of faith to principle number 5, childlike faith.
2: És Isten szelleme akkor feljebb vitt engem a hit egyik szintjéről a másik szintjére, és tanított engem a gyermeki hittel kapcsolatban.
1: After walking with the Lord now for at that time 25, 6, 7 years.
2: És abban az időben, amikor már olyan 20-néhány éve jártam az Úrra,
1: he showed me that I still know very little about faith.
2: Azt mutatta nekem, hogy még mindig nagyon keveset tudok a hitről.
1: And I was operating in even less faith.
2: És a mindennapi működés módom pedig még kevesebb hitet tartalmaz.
1: And what the Lord spoke to me was,
2: ahogyan az Úr szólt hozzám, az olyan volt.
1: I was saying, thank you, Lord, for your goodness. You're unbelievably good to me, you know.
2: Amikor az Úr itt szólt hozzám, akkor azt mondtam, hogy köszönöm neked azt a felfoghatatlan jóságot, amilyen jó vagy hozzám.
1: And I'm thinking to myself, $40,000 God just provided to take care of this need.
2: És teljesen el voltam attól ájulva, hogy az Úr $40,000 kirendelt a számomra, hogy betöltse így a szükségünket.
1: I don't know about you, but I don't operate in that realm every day. With that kind of money. I don't operate in that kind of money every day.
2: Tehát nem én nekem nincs a kezemben minden nap, nem rendelkezem ekkora összeggel.
1: And the Lord spoke to my spirit and said,
2: és az Úr szólt az ő szelleme által,
1: in a language that is unique to me, he knows how to speak to me.
2: Egy olyan módon, ami egészen speciális volt az én számomra.
1: And he said, there is plenty more where that came from.
2: És azt mondta nekem, hogy fiam, még sokkal-sokkal több van ott, ahonnan ez az összeg jött számodra.
1: So he reminded me that sounds like a lot to you, son.
2: Tehát lehet, fiam, hogy ez úgy hangzik a számodra, mint egy nagy dolog.
1: But son, that's chump change to me. That's debris.
2: De fiam, értsd meg, hogy ez csak váltópénz, ez apró pénz az én számomra.
1: And as I ponder that, the Lord took me to a new level of understanding.
2: És ahogyan én ezen örvendeztem, az Úr egy új szintre emelt engem.
1: And I began to look at my children, my smaller children, my older ones, and now my smaller children.
2: És ahogy a kisebb gyerekeimet láttam vagy néztem,
1: they're simple, childlike faith.
2: Az egyszerű gyermeki hit.
1: They never worry about finances and resources.
2: Az egyszerű gyermeki hitet láttam a kisebb gyermekeimben. Soha nem aggodalmaskodtak ők a mi anyagi ellátásunk felől.
1: They never go to bed and lose sleep over what's going to happen tomorrow.
2: Soha nem mentek úgy az ágyba este, hogy amiatt szorongtak volna, hogy belesznek-e holnap töltve a szükségeik.
1: They have simple childlike faith.
2: Egyszerű gyermeki hittel voltak ebben a vonatkozásban.
1: That their father will provide for them their every need.
2: Hogy az ő édesapjuk minden nap képes betölteni az ő szükségeiket.
1: I don't provide their every want.
2: Nem tudom és nem fogom betölteni minden vágyukat,
1: but I provide for them their every need.
2: De minden szükségüket be tudom tölteni.
1: And they have no need to be stressful, fearful.
2: És nem kell nekik stresszelniük vagy aggodalmaskodniuk emiatt.
1: And I began to think about the parables and the teachings of Jesus again.
2: És akkor újra elkezdtem gondolkozni Jézusnak a példabeszédein és példázatain.
1: And I know those scriptures as do you. I'm sure.
2: És biztos vagyok benne, hogy ti is tudjátok mindezeket a történeteket.
1: But these things became revelation to me in a way that they had not been in all of my walk before.
2: De ezek a dolgok elkezdtek kijelentésé válni számomra egy olyan módon, ahogyan soha korábban ezt nem értettem még meg.
1: Jesus says that the birds of the air and his creation have no fear of provision.
2: Jézus azt mondja, hogy az égnek a madarai és az egész teremtett világ nem aggodalmaskodik az ő ellátása miatt.
1: If the flowers and the lilies of the field are more glorious than Solomon in all of his splendor.
2: Hogyha a mezőnek a virágai és a teremtett világ többi része jobban, szebben van felöltözve, mint Salamon maga.
1: The Father says, how much more do I love you?
2: Az Atya azt mondja, hogy mennyivel jobban szeretlek benneteket.
1: We all know those passages. We've all read those passages.
2: Mindannyian olvastuk ezeket a történeteket, ezeket az üzeneteket.
1: But it took me over 25 years to finally come to faith in those passages.
2: De ez az én számomra több mint 25 évbe tellett, hogy hitre jussak ezekkel az üzenetekkel kapcsolatban.
1: One day Jesus was confronted by the tax gatherers. He had a tax to be paid.
2: Egy napon Jézus az adószedők kérték tőle, hogy az adót nem fizeti-e be.
1: An unexpected financial demand was placed upon him.
2: Ebben a pillanatban Jézus egy váratlan anyagi szükséggel szembesült.
1: And you see that he does not express any fear or unbelief.
2: És láthatjátok ott, hogy semmiféle hitetlenség vagy stressz nem jött ki ő belőle ebben a helyzetben.
1: He was already operating in childlike faith in his relationship with the Father.
2: Ő az Atyával való kapcsolatában már akkor is egy egyszerű gyermeki hittel viszonyult az Atyához.
1: Now his disciples were very concerned and panicked.
2: De az ő tanítványai annál inkább szorongtak és pánikba estek emiatt.
1: And he tells his disciple, go, throw in your fishing line, pull out a fish, and out of the first fish that you catch, take the gold coin and pay the taxes for me and for you.
2: Jézus pedig azt mondta tanítványainak, hogy menjetek el, dobjátok be a horgászsinórotokat a tóba, húzzátok ki az első halat, ami ráakad, és a szájába ott lesz az a pénzérme, amivel be tudjátok fizetni az adót, értem is és értetek is.
1: I've heard that story many, many times.
2: Sok-sok alkalommal olvastam ezt a történetet.
1: And I thought, what a great story.
2: És gondoltam, hú, milyen klassz történet ez.
1: But back about 5 years ago, that became a revelation to me.
2: De 5 évvel ezelőtt ez egy kijelentésé vált a számomra.
1: Amen.
2: Amen.
1: And it's taking moving to a new level of faith for me to be able to move into a new season of destiny in my life and that of my family.
2: Az én életemben, amikor a hitnek erre az új szintjére léptem, akkor ez a családunk életében is egy az elhívásnak egy új mértékét hozta létre.
1: Had that season not happened, I don't believe I would have had the faith in the lack of fear to move forward in obedience.
2: Hogyha az nem történt volna annak idején úgy meg, akkor biztos, hogy nem lett volna bennem elég hit arra, hogy később is bizonyos lépéseket megtegyek.
1: And I'm not saying that I'm living without any kind of struggle.
2: És nem mondom azt nektek, hogy én mindenféle küzdelem vagy harc nélkül élnék.
1: What I am saying is that I'm experiencing a new level of revelation and perspective in faith. Childlike faith.
2: De azt mondom, hogy a gyermeki hitnek egy új szintjét és egy új perspektíváját tapasztalom meg az életünkben.
1: I've always believed that if it's God's will, it's God's bill, his provision.
2: És azt hiszem, hogy Istennek az akarata az, hogy gondoskodjon rólunk és a számláinkról.
1: But to operate in this, it must be here as a revelation.
2: De ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz itt bennünk kijelentésnek kell lenni erről.
1: I can go anywhere and do whatever God says, and I know He will provide.
2: És tudom azt, hogy bárhova megyek, és bárhova hív el az Úr, bármire, hogy tegyem meg, ő arról gondoskodni fog.
1: Amen?
2: Amen.
1: Now, I would probably say most people in this room are not there yet.
2: Azt gondolom, hogy az itt a teremben lévő embereknek a többsége még nem tart itt.
1: Perhaps many are.
2: Talán többen igen.
1: But I see many young people here, and so.
2: De sok fiatal embert látok itt.
1: I lay these things out as faith vision.
2: Ezt úgy teszem elétek, mint a hitnek egy látását.
1: We must see what God desires and what's obtainable for us in the kingdom.
2: Látnunk kell azt, hogy mi Istennek a vágya, hogy hogyan kapcsolódjunk be a királyságnak az ellátásába.
1: Before we can pursue it.
2: Mielőtt meg tudnánk ezt ragadni, és a magunkévá tudnánk tenni.
1: Last time I shared with you, I was with Alan when he bought a car with cash.
2: Emlékeztek arra, hogy a múltkori alkalommal elmondtam nektek, hogy elmentem egyszer Alannal, amikor autót vásárolt készpénzért.
1: I'd never seen nor heard of that being done before in my life.
2: Én az életemben soha nem láttam, és nem is hallottam olyan szeméről, aki úgy vásárolt volna autót, hogy készpénzért.
1: But he showed me what was possible.
2: De az ő életében megláttam, hogy ez lehetséges.
1: And as a result, I got faith vision for where I'm going myself and my family.
2: És ennek eredményeként én bennem is kialakult a hitnek egy látása, hogy egyszer majd én is el fogok oda jutni, hogy így vásároljak autót.
1: And as we said yesterday, great faith requires persistence.
2: Ahogyan tegnap beszéltünk róla, a nagy hit az kitartást, hűséget igényel.
1: And it took me 10 years to get there.
2: Számomra 10 évbe került az, hogy eljussak arra a szintre.
1: But I tell you, it's a wonderful place to be and to live.
2: De el szeretném nektek mondani, hogy ez egy csodálatos így élni.
1: Amen?
2: Csodálatos dolog így élni. Amen.
1: Let's move on.
2: Menjünk tovább.
1: Commandment number 6.
2: A hatodik alapelv vagy törvény.
1: Failing to plan is planning to fail.
2: Hogyha nem tervezel, tehát hogyha kihagyod azt, hogy terveznél, it's akkor megtervezted a bukásodat.
1: It's a lot better in English.
2: Ez...
1: It sounds better in English. Did you get it?
2: Yes.
1: Okay. Luke chapter 14.
2: Lukács evangélium 14. fejezetében
1: Jesus says, which of you intending to build a tower?
2: Jézus azt mondja, hogy ki az közületek, aki azt tervezi, hogy egy tornyot épít?
1: Does not first sit down and estimate the cost.
2: És nem ül le először, és nem számítja ki a költségeit.
1: Which king will go into battle against another king?
2: Mely király az, aki harcba indul egy másik király ellen?
1: If he does not first sit down and make plans.
2: Hogyha először nem ül le és nem készít terveket.
1: So Jesus says here, a failure to plan.
2: Hát Jézus azt mondja, hogy ha te nem készítesz tervet,
1: will inevitably lead to defeat.
2: Akkor soha nem vezet, nem leszel győztes.
1: And so we must take appropriate planning to this area of our lives.
2: Tehát életünknek ezen a területén megfelelő terveket kell készítenünk.
1: If we are in debt, we need a plan to get out of debt.
2: Hogyha adósságban vagyunk, akkor tervet kell arra készítenünk, hogy hogyan tudunk kijönni az adósságból.
1: If you want to pay off a car and buy your a next car with cash, then you need a plan.
2: Hogyha azt tervezed, hogy kicseréled az autódat és ezt készpénzért szeretnéd megtenni, akkor ahhoz egy tervet kell készítened.
1: And everybody needs a basic financial plan or a spending plan, a budget.
2: És mindenkinek kell, hogy legyen pénzügyi terve egy megfelelő módon.
1: It is the most basic tool for us to control our money so that our money does not control us.
2: Ez a legalapvetőbb módja annak, hogy mi tartsuk a befolyásunk, a hatalmunk alatt a pénzünket, és ne a pénzünk kontrolláljon bennünket.
1: A spending plan helps us to set financial goals.
2: A kiadási tervünk az célokban célokat kell magunk elé tűznünk.
1: And to live out our priorities and our values.
2: És ebben az életmódunknak az értékrendjei meg kell, hogy jelenjenek.
1: Here are just a few benefits of a spending plan.
2: Csak néhány előnyét szeretném megemlíteni az ilyen költségvetésnek.
1: It helps us keep historical accurate records of what we've spent.
2: Ebben meg fogjuk látni azt, hogyha visszanézzük a történetét a kiadásainknak.
1: Two areas where it's essential to have total numbers.
2: Két területen alapvető fontosságú az, hogy ezt használjuk.
1: By category.
2: Két kategória.
1: What did I spend by the month?
2: Milyen kiadásaim vannak havonta?
1: And what have I spent year to date?
2: És milyen éves szintű kiadásaim vannak?
1: So when I look at all of my expense, my plan,
2: ahogy végignézem a kiadásaimat a tervemben,
1: I know exactly how much I've spent on gas every month.
2: Pontosan tudom azt, hogy mennyit költök például gázra havonta.
1: And I also know exactly how much I've spent on gas from January to today.
2: És pontosan tudom azt is, hogy januártól a mai napig mennyit
1: I know exactly what I've spent on food.
2: Pontosan tudom azt, hogy mennyit
1: clothing.
2: Mennyit költök élelmiszerre, ruházatra,
1: and all the accruals that I mentioned as well.
2: És mindazokra a dolgokra, amiket említettem.
1: Vacations.
2: Nyaralásra.
1: Car repairs.
2: Autójavításra.
1: Car insurance.
2: Autóbiztosításra.
1: And at the end of the year, what I do then is I know exactly what I've spent for the entire year.
2: És az év végén, amikor ezt megteszem, akkor pontosan látom azt, hogy az egész évben mire mit költöttem.
1: Assuming that next year will look pretty close to the way this year looks,
2: és nagy valószínűséggel a következő év az hasonlóan fog kinézni, mint ahogy a múlt év volt.
1: And I spent 1200 euros on gas. It's a lot more than that, but just let's say I spent 1200 euros on gas.
2: És hogyha 12000 eurót költök gázra például egy évben, 1200 euró.
1: Polly, what is my financial plan for the next year for gas? How much do I need to save every month?
2: Akkor mennyi lesz a tervem a jövő évre? Mennyit kell félretennem havonta, Polly?
1: Okay, 1200 euros divided by 12 means I need to save 100 euros a month. I spend on average
2: 1200 eurót ugye el kell osztani 12 hónapra, tehát right? Nagyjából 100 eurót kell havonta félretennem a gázra.
1: On average, I spend $100 a month on gas.
2: Általában 100 dollár költök havonta gázra, okay? Ha az éves szinten 1200.
1: If I spend 12,000 euros, I know you do with different money, but 12,000 euros on food.
2: Hogyha 2000 eurót költök havonta élelmiszerre.
1: In my financial plan, I make sure that I plan on 1,000 euros for food a month, every month.
2: Akkor, hogyha 12000 eurót költök élelmiszerre évente, akkor nyilván évente, havonta az 1000 eurót azt félre kell erre tenni.
1: Does that make sense?
2: Értitek?
1: Okay. If I'm going to need to change out all four tires on my car this year,
2: hogyha az adott évben szükség lesz arra, hogy kicseréljem az autómon a négy gumit,
1: I look at how much I've saved so far,
2: akkor megnézem, hogy mennyi megtakarításom van addig,
1: I look at what it's going to cost me to buy four tires,
2: és megnézem azt, hogy mennyibe fog kerülni az, hogy négy gumit vegyek,
1: I look at what I have and what I still need,
2: megnézem azt, hogy mi az, ami most pillanatnyilag a rendelkezésemre áll, és mennyit kell még megtakarítanom.
1: If I'm going to buy the tires in six months from now,
2: Hogyha mondjuk mostantól kezdve 6 hónap múlva kell majd a gumikat megvennem.
1: I know exactly how much I must save per month so that I reach my goal and I have the money ready to buy.
2: Akkor pontosan tudom azt, hogy a 6 hónap alatt havonta mennyit kell megtakarítanom ahhoz, hogy elérjem a célomat és a 6 hónap végén meg tudjam venni az új gumikat.
1: That very simply, that is what a spending plan looks like.
2: Nagyon egyszerű, így néz ki egy ilyen költségvetési terv.
1: And it does not limit you, it frees you.
2: És ez nem korlátoz benneteket, hanem inkább felszabadít.
1: Amen.
2: Amen.
1: And again to my young people, if you can't do this with little,
2: és megint a fiatalokhoz szólnék, hogyha nem teszitek meg ezt a kicsi dolgokon,
1: you have only maybe three things to worry about.
2: Amikor mondjuk még csak három dologról kell gondoskodnotok,
1: you won't do this well when you have 30 things to worry about.
2: Akkor nem fogjátok tudni jól csinálni ezt, akkor sem, amikor majd 30 dologról kell gondoskodnotok.
1: Amen.
2: Amen.
1: It helps us to reach our goals, as I said.
2: Ez segítségünkre van abban, hogy a céljainkat el tudjuk érni.
1: It helps us. It helps us to plan accurately for the future.
2: És segítségünkre van abban, hogy pontosan tudjunk tervezni a jövőre.
1: And I've worked with many churches and businesses in this area of finances.
2: Sok gyülekezetben és sok üzleti vállalkozásban is dolgoztam az anyagiak vonatkozásában.
1: And if you have no financial history,
2: és hogyha nincsen semmi korábbi gazdasági történetetek,
1: it's very difficult to get started in the first year.
2: Akkor nagyon nehéz az első évet elkezdeni.
1: Because you're just guessing.
2: Mert akkor csak tippeltek.
1: You really don't know.
2: Én mert igazából nem tudjátok a költségeket.
1: So you start keeping the records and start tracking the history.
2: Tehát kezdjétek el felírni a költségeket és létrehozni ezt a költségvetési tervet.
1: In the next year you will have a much more accurate plan.
2: És a jövő évben így képesek lesztek egy sokkal pontosabb tervet készíteni.
1: At the end of the third year,
2: és a harmadik év végére,
1: your plan will be very accurate.
2: A tervetek már nagyon-nagyon pontos lesz.
1: Because you've got 2 years to see all the things that you forgot about, didn't think about.
2: Mert 2 év története fog rendelkezésetekre állni, hogy meglássátok benne azokat a dolgokat is, amikre egyébként elfeledkeznétek.
1: And now you can make financial plans that are unbelievably accurate.
2: És tehát nagyon fontos és jelentős az, hogy pontos anyagi terveket készítsetek.
1: Now God can easily step in and change all that planning. God can easily change your plan.
2: Isten képes nagyon könnyen megváltoztatni a terveteket.
1: And he may say, take this and give it away.
2: Lehet, hogy azt mondja neked, hogy fogd ezt és add el.
1: That's okay.
2: És ez akkor rendben van.
1: Because you have the guarantee of heaven behind you.
2: Hogyha ott van a mennynek a garanciája mögötted.
1: And you have commandments 1, 2, and 3, and 4 working behind you.
2: És hogyha ott van mögötted az, hogy az előbb felsorolt alapelveknek aláéget tettél, és azok szerint élsz.
1: God will multiply back.
2: Isten akkor képes megtámogatni téged anyagilag, és visszaadni neked ezeket a dolgokat.
1: In 2009, as my family knew we were moving to Europe,
2: 2009-ben a családommal együtt Európába jöttünk,
1: and we knew that we could only take a certain amount with us,
2: és tudtuk azt, hogy csak egy meghatározott mennyiségű holmit hozhatunk magunkkal.
1: We gave away half of everything we had.
2: Eladtuk mindennek körülbelül felét, amink volt.
1: And my wife and I purposed that we were going to sow more than we've ever sown in our life.
2: És a feleségemmel együtt az volt a szívünkben, hogy többet akarunk vetni ezzel kapcsolatban, mint amit egész életünkben addig vetettünk.
1: Commandment number two. Sow sparingly, you'll reap sparingly. Sow generously, you'll reap generously.
2: Második parancs, vagy második törvény, amiről beszéltünk, ha bőven vetsz, akkor bőven fogsz aratni, hogyha szűken vetsz, akkor keveset fogsz aratni.
1: So not only did we give away half of what we had,
2: tehát nem csak arról volt szó, hogy eladtuk a felét mindannak, amink volt,
1: we sold more financially into ministries and people and missionaries than we ever have in maybe 10 years together.
2: Hanem többet vetettünk személyek, gyülekezetek, szolgálatok, szolgálók életébe, mint mondjuk előtte 10 évig összesen.
1: Now hear my heart.
2: És az én szívemben az van.
1: I personally have a lot of issue with a lot of the prosperity teaching that goes around the body of Christ.
2: Személyesen vannak kifogásaim sok tanítással, ami az anyagi bővölködésről szól és forog az eklézsiában.
1: This business of sow here so that I will get this or get that.
2: Mondjuk ez az üzleti dolog, ez annyira jó, hogy én eladom ezt vagy eladom azt.
1: And these ministries that say, sow and write a check for 1,000 euros to me now and God will bless you.
2: Vannak olyan szolgálók, akik azt mondják, hogy vessél azért szolgálatomban ennyi meg annyi dollárt, és akkor majd Isten meg fog áldani téged.
1: Or sow this offering and then believe God for a brand new Mercedes car in your driveway.
2: Vagy pedig vessél ennyit vagy annyit, és akkor majd Isten egy Mercedes-Benzzel meg fog téged áldani, és azzal fogsz tudni hazamenni innen.
1: Those are gross distortions of what I'm sharing with you today.
2: Ezek a nagymértékű eltorzulásai és kicsavarodásai annak, amiről én ma beszéltem.
1: That theology is rooted in selfishness and self-centeredness.
2: Ez a teológia, ez az önzőségben gyökerezik.
1: It's rooted in I will do this so that I will get that.
2: Ez abban gyökerezik, hogy arra próbál rávenni téged, hogy tegyél meg valamit, amiből nekem származik személyes haszna.
1: And that is not at all the heart that God the Father wants to develop in us.
2: És ez egyáltalán nem az a szívbeli hozzáállás, amit az Atya Isten ki akar fejleszteni bennünk.
1: Do I sow knowing that I will reap? Do I sow knowing that I will reap?
2: Úgy vetek, hogy tudom azt, hogy fogok aratni?
1: Yes.
2: Igen.
1: But I do not sow with the intention or the purpose of reaping. It's not selfishness.
2: De nem azzal az indulattal, nem abból az indítékból, nem azzal a céllal vetek, hogy majd aratni fogok, mert ez önzőség lenne.
1: I know God will meet my needs.
2: Tudom, hogy Isten betölti a szükségeimet.
1: And I know He wants to establish His covenant in the earth.
2: Tudom, hogy ő szövetségi kapcsolatban tud akar létrehozni velünk, itt a földön vagyunk.
1: As He blesses me, He can trust me to be a blessing to others.
2: És ahogy ő megáld engem, ő azt azért teszi, hogy áldást tudjak lenni sok más ember számára.
1: Amen?
2: Amen.
1: I've lived in big houses. I've lived in big houses.
2: Nagy házakban éltem korábban.
1: I now live in a small apartment.
2: Most pedig egy kis lakásban élek.
1: I am happy in a big house or a small apartment.
2: Boldog vagyok egy nagy házban is, meg egy kis lakásban is.
1: Paul talking on this says, he says, I've had my belly empty and my belly full.
2: Pál is beszél arról, hogy voltam éhségben is, éheztem is, és volt, amikor bőven tudtam enni.
1: He said, I've had abundance and I've had lack.
2: Volt, amikor bővölködtem, és volt, amikor hiányaim voltak.
1: But in all things I've learned to be content.
2: De mindezekben megtanultam hűségesnek lenni.
1: Amen?
2: Amen.
1: So that's an integral part of the Christian's character.
2: Tehát ez egy alapvető, nagyon fontos része a keresztény jellemnek.
1: We give joyfully.
2: Örömmel adunk.
1: We give generously.
2: Nagylelkűen adunk, bőven adunk.
1: Because that's who we are.
2: Mert ezek vagyunk.
1: That is who the God in us is.
2: Ez az, aki a bennünk lakozó Isten maga.
1: We don't do it because we have to, we do it because that's who we are.
2: Nem azért tesszük, mert ezt meg kell tennünk, hanem mert ez a természetünk, ezek vagyunk mi.
1: And that attitude pleases the Father.
2: És ez az a hozzáállás, amiben az Atya gyönyörködik.
1: Not law.
2: Nem a törvény.
1: Certainly not manipulation.
2: Nem a, természetesen nem a manipuláció.
1: Amen?
2: Amen.
1: And so, back to my story. We gave more in that year, last year, than ever before.
2: És így visszautalva az én történetemre, a múlt évben többet vetettünk, mint korábban bármikor.
1: Because I realized that all of the saving and all of the things I can do in my own strength wasn't going to be enough.
2: Mert megtapasztaltam azt, hogy minden erőfeszítés, amit én arra tettem, hogy megtakarítsak, az nem elég, az nem tölti be a szükségeimet.
1: I needed the supernatural favor of the kingdom of God on my life.
2: Szükségem van arra, hogy Isten királyságának a természet fölötti jó indulata legyen ott az életemben és az életem
1: Amen?
2: Mögött. Amen.
1: I would rather have like the little boy when Jesus fed the 5,000.
2: Inkább szeretnék az olyan lenni, mint az a kisfiú, akinek a kis uzsonnájából Jézus megvendégelte az 5000-et.
1: I'd rather have the supernatural lunch of a little boy.
2: Szeretném inkább annak a kisfiúnak a természet fölötti kis uzsonnáját.
1: Two little fish, five little pieces of bread.
2: Két kicsi hal és 5 kis darab kenyér.
1: Supernaturally blessed.
2: Természet feletti módon megáldva.
1: Then the rich man that came to Jesus and had a fortune.
2: Mint az a gazdag ember, aki odajött Jézushoz és óriási öröksége volt.
1: And Jesus looked at him and said, you are bankrupt.
2: És Jézus azt mondta, odament hozzá és azt mondta neki, hogy egy csőttömeg vagy.
1: Jesus speaks about in a parable of the men who fills his barns to overflowing.
2: Jézus beszél egy példázatban arról az emberről, aki megtöltötte a magtárait a terméssel.
1: And he doesn't realize that tomorrow the Lord will take his life.
2: És nem vette figyelembe azt, hogy esetleg a következő napon az életét elvehetik tőle.
1: Do I believe in saving? Yes.
2: Hiszek a megtakarításban? Igen.
1: Do I believe in hoarding?
2: Hiszek a harácsolásban? Abban nem.
1: No.
2: Nem.
1: And I believe in keeping my hands open. Whatever is there is the Lord's.
2: Hanem nyitva akarom tartani a kezeimet, hogy minden, amin van, az az Úré.
1: In the Old Covenant,
2: az Ószövetségben
1: 10% belonged to the Lord.
2: 10% az Úré, az Úrhoz tartozott, az Úré volt.
1: It was holy, consecrated.
2: Szent volt, megszentelt volt.
1: In the New Covenant, guess what belongs to the Lord?
2: Az Új Szövetségben képzeljétek el, hogy mi tartozik az Úrhoz, mi az Úré? Minden.
1: 100% belongs to the Lord.
2: 100% tartozik
1: It's
2: az Úrhoz.
1: It's all the Lord's.
2: Minden,
1: everything is
2: minden
1: the Lord's.
2: Minden az Úré.
1: And we are his trusted servants and stewards.
2: És mi vagyunk az ő szolgái és az ő sáfárai.
1: Amen?
2: Amen.
1: This is the old covenant, this is the new covenant.
2: Ez az Ószövetség, és ez itt a magasabb szinten pedig az Új
1: Szövetség. We are operating in a much greater dimension of kingdom power in the supernatural.
2: Természet feletti erőben kell a királyság erejében járnunk.
1: Here's a good place to start.
2: Ez egy jó hely ahhoz, hogy elkezdjük.
1: Especially for some of the young people.
2: A fiatal embereknek szeretném mondani.
1: Take 4, 5, or 6 envelopes.
2: Vegyetek 4, 5, 6 borítékot.
1: Take your money in cash.
2: A készpénzt.
1: And then put in so much money for fun and entertainment, so much money for clothes, so much money for going out to the movies.
2: És tegyetek határozott összegű pénzt a borítékokba, külön az öltözködésre, külön a szórakozásra, mozira.
1: A good place to start.
2: És ez egy olyan hely, ahol tehát ezzel elkezdhetitek.
1: And when you go to open your envelope and there's no money in there?
2: És amikor kinyitod a borítékodat és nincs benne semmi?
1: It's okay to maybe take some out of another.
2: Akkor az rendben van, hogy a másik borítékodból kiveszel valamennyi összeget.
1: But you understand what you're doing.
2: De értsd meg, hogy mit csinálsz olyankor.
1: It's a plan.
2: Ez már egy tervezést igényel.
1: I'm gonna eat 5 cheeseburgers today.
2: Hogyha 5 cheeseburgert akarsz megenni egy nap.
1: But I'm not gonna buy those pants tomorrow.
2: Akkor megérted, azt, hogy amit holnap meg akartál venni, azt a pólót, azt nem fogod tudni megvenni, hogyha abból a borítékból kiveszed.
1: Again, the plan isn't designed to control us.
2: Tehát a tervezés arra van, nem arra van kitalálva, hogy kontrolláljon minket.
1: The plan is designed to free us.
2: Hanem arra, hogy felszabadítson minket.
1: Commandment number 7.
2: 7. parancs.
1: Thou shalt be consistent over time.
2: Hogy kitartóak legyünk az idők folyamán.
1: Galatians chapter 6 verse 9.
2: A Galata levél 6. részének 9. verse.
1: Let us not become weary in well doing.
2: Ne legyünk a jó cselekedetekben szegények, restek.
1: For in the proper time we will reap a harvest.
2: Mert a megfelelő időben aratni fogunk.
1: If we do not give up.
2: Hogyha nem adjuk fel.
1: Amen.
2: Amen.
1: Commandment number 7.
2: 7. parancsolat.
1: Is that consistency over time?
2: A folyamatos kitartás.
1: The great faith that Franz was talking about yesterday.
2: A nagy hit, amiről Franz tegnap tanított minket.
1: We are not talking about being obedient to the Lord.
2: Nem beszélhetünk arról, hogy engedelmesek vagyunk az Úrhoz.
1: For 40 pay periods.
2: Mondjuk 40 napig.
1: We are talking about applying and obeying these principles for the next 40 years.
2: Hanem arról beszélünk, hogy megvalósítjuk és betöltjük az ő parancsolatait a következő 45 évben.
1: Just based on my experience, let me just share with you just some numbers.
2: Hadd mondjak el a saját tapasztalataimból néhány dolgot.
1: For people starting out and they finally get some of the revelation of this in their hearts.
2: Amikor emberek elkezdik ezt kijelentésként a szívükben megérteni.
1: And they get a faith vision for living the second half of their lives free to obey God as he would lead.
2: Akkor a szívükben kialakul egy szabadság azzal kapcsolatban, hogy szabadon engedelmeskedjenek Isten akaratának.
1: And we've not been accruing and saving properly.
2: És hogyha nem takarítunk meg dolgokat megfelelően.
1: And we maybe are behind or in a little bit of debt.
2: Ja, és mondjuk van adósságunk.
1: it will probably take about 2 to 3 years of being consistent. And you don't have a spending plan, so you haven't even had a spending plan.
2: És hogyha ha hűségesen csinálod a kiadási tervedet,
1: it will probably take you about 2 to 3 years to move from here to the next level.
2: Akkor 2-3 évbe kerülhet az, hogy az egyik szintről a másikra eljussál.
1: If you want to move to the next level,
2: hogyha tovább akarsz lépni egy még magasabb szintre,
1: where now you're basically living debt-free,
2: hogy mondjuk alapvetően adósság nélkül éljél,
1: and now you're able to buy your car with cash,
2: és de mondjuk még nem vagy képes arra, hogy az autódat hitel nélkül vedd meg,
1: that will be about 10 to 15 years.
2: Akkor lehet, hogy 10-15 év szükséges ahhoz, hogy odáig eljuss, hogy készpénzért vegyél autót.
1: And if we want to operate and move in financial freedom,
2: hogyha szeretnél anyagilag szabadságban mozogni és élni,
1: it will be about 30 to 40 years.
2: Akkor az 30-40 évet igényelhet.
1: Now, that could change a little bit either way.
2: Persze természetesen ez változhat erre vagy arra egy kicsit.
1: I think those timelines could be sped up or accelerated considerably.
2: Ezek az időtartamok felgyorsulhatnak.
1: As God intervenes and based on our sowing and our faithfulness.
2: Hogyha Isten beavatkozik az anyagi szokásainkba.
1: But generally those are the numbers as we just look at the mathematics, as the pure laws of math, of numbers.
2: De általában, hogyha tisztán matematikailag nézzük ezt a dolgot, akkor ezek az idő tartamok vannak.
1: Normally I would show a number of slides to show you the numbers.
2: Általában ezekkel a számításokkal kapcsolatban diákat szoktam felvetíteni.
1: And this is just mathematics. This is a law.
2: És ez a törvény, ez egyszerűen csak a matematikáról szól.
1: But these are the kind of the trends that you'll see, no matter if you're dealing with euros, dollars, konos, whatever it is that you're working with, it's the same laws.
2: És itt van ez az ábra, ami igazából teljesen mindegy, hogy euróban, dollárban, vagy milyen pénzegységben van kifejezve.
1: It's the consistency over time that's the power.
2: A kitartásnak az ereje mutatkozik meg ebben.
1: We see very little in the first 5 and even 10 or 15 years.
2: Látjátok, hogy nagyon kis növekedés van az első 5, 10 vagy akár 15 évben.
1: But when you start getting to years 30 and 40,
2: de amikor eljutsz a vége felé, mondjuk a 25-től a 30-dik évig,
1: the graph goes like this.
2: Akkor az a grafikon elkezd nagyon meredeken fölfelé menni.
1: Amen?
2: Amen.
1: It's the power of time.
2: Ez az erőnek, az időnek az ereje.
1: So for example, I don't have grandchildren yet.
2: Például nincsenek még unokáim.
1: But what I intend to do with each one of my grandchildren when they're born,
2: de amit szeretnénk megtenni minden egyes születendő unokámmal,
1: is an open an account, an interest-bearing account, and put about $1,000 in it.
2: Hogy nyitnék mindegyikük számára egy bankbetétet, mondjuk $100.
1: Now, by the time, no other money being put in there. No other money needs to be put in.
2: Nincsen még semmi pénz betéve.
1: You know what will happen to that $1,000 in 60 years?
2: Tudjátok, mi történik azzal a $100, hogyha nem teszel be... Mi történik az $1,000, hogyha nem tesztek be semmit egy fillért se rá 60 év alatt?
1: Depending on the interest rate. Depending on the interest rate.
2: Egy penis kamattal.
1: That baby will have to do nothing.
2: Annak a babának nem kell tennie semmit.
1: But because of their godly grandfather,
2: de az ő Isten szerint való nagypapája miatt,
1: when they turn 60, they will be millionaires.
2: Az egy jelentős örökség lesz 60 év múlva.
1: Do you believe that?
2: Hiszitek ezt?
1: This is not faith I'm talking about now. I'm talking about economics.
2: Ez nem hit, amiről most beszélek, ez egyszerű gazdaságtan.
1: Don't ask your pastor, go ask your banker.
2: Ne kérdezzétek a pásztorotokat, hanem kérdezzétek a bankárotokat.
1: It is the power of consistency over time.
2: Ez az éveken keresztül való kitartásnak az ereje.
1: As the stock market is pretty much collapsed around the world these last couple years.
2: Az elmúlt pár évben a világban a tőzsdék elég rendesen letörtek.
1: Everyone is selling off stock.
2: Mindenki veszi ki, adja el a részvényeit.
1: I started looking at my budget and saying I could cut some here, cut some here, I'll sacrifice here, I won't go out to restaurants as much here, and I increased my investments.
2: És én pedig megnéztem a kiadási költségvetésemet, és azt néztem, hogy honnan tudok lecsípni pénzösszegeket, hogy be tudjak fektetni.
1: And I called my older children and told them to do the same.
2: És fölhívtam a gyerekeimet, és mondtam nekik, hogy csinálják ők is ezt.
1: You see, we do the opposite of what the world does.
2: Mi pont az ellenkezőjét tesszük annak, mint amit a világ csinál.
1: The markets are driven by greed and fear.
2: Mert a pénzpiacokat az irigység és a félelem manipulálja.
1: You and I are driven by faith and obedience.
2: Minket pedig a hit és az engedelmesség vezet.
1: Now, if you're looking to take the money out in the next year, 2 years, 5 years, that's not what I'm talking about.
2: Hogyha a következő 5 évben ki akarod venni a pénzedet, akkor ez nem biztos egy jó ötlet, amiről én most beszélek.
1: But if you're looking to put that money and not touch it for the next 5, 10, 15, 20 years,
2: de hogyha a befektetésedet nem 5 vagy 10 év múlva akarod kivenni,
1: that is how you do it. You buy low, you sell high.
2: Akkor az fog bekövetkezni, hogy alacsony áron veszel, és majd magas áron fogsz tudni eladni.
1: The rest of the world is bought high, now they're selling low.
2: A világnak a nagy része magas áron vesz, és alacsonyan ad el.
1: Trillions of dollars have been lost in America alone.
2: Csak Amerikában dollár trilliókat buktak el.
1: Well, not lost.
2: Nem vesztek el.
1: Transferred to someone else.
2: Hanem átmentek valaki másnak a tulajdonába.
1: Amen?
2: Amen.
1: And God wants to transfer the wealth of the world system into His kingdom.
2: Isten azt akarja, hogy a világ rendszerének a gazdasága az átjön az ő királyságába.
1: But to do that, we need to be smart.
2: De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz bölcseknek kell lennünk.
1: We're running out of time here. Commandment number 8, very quickly.
2: Nagyon gyorsan a 8. parancs.
1: Thou shalt work for knowledge, not for money.
2: Dolgozzatok a bölcsességért és ne a pénzért.
1: Thou shalt work for knowledge, not for money.
2: Dolgozzatok a bölcsességért, az értelemért és ne a pénzért. A pénzedet akkor ez nem biztos egy jó ötlet, amiről én most beszélek.
1: But if you're looking to put that money and not touch it for the next 5, 10, 15, 20 years,
2: de hogyha a befektetésedet nem 5 vagy 10 év múlva akarod kivenni,
1: that is how you do it. You buy low, you sell high.
2: Akkor az fog bekövetkezni, hogy alacsony áron veszel, és majd magas áron fogsz tudni eladni.
1: The rest of the world is bought high, now they're selling low.
2: A világnak a nagy része magas áron vesz, és alacsonyan ad el.
1: Trillions of dollars have been lost in America alone.
2: Csak Amerikában dollár trilliókat buktak el.
1: Well, not lost.
2: Nem vesztek el.
1: Transferred to someone else.
2: Hanem átmentek valaki másnak a tulajdonába.
1: Amen?
2: Amen.
1: And God wants to transfer the wealth of the world system into His kingdom.
2: Isten azt akarja, hogy a világ rendszerének a gazdasága az átjön az ő királyságába.
1: But to do that, we need to be smart.
2: De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz bölcseknek kell lennünk.
1: We're running out of time here. Commandment number 8, very quickly.
2: Nagyon gyorsan a 8. parancs.
1: Thou shalt work for knowledge, not for money.
2: Dolgozzatok a bölcsességért és ne a pénzért.
1: Thou shalt work for knowledge, not for money.
2: Dolgozzatok a bölcsességért,

0: dollár trilliókat buktak el.
1: Well, not lost.
0: Nem vesztek el.
1: Transferred to someone else.
0: Hanem átmentek valaki másnak a tulajdonába.
1: Amen.
0: Amen.
1: And God wants to transfer the wealth of the world system into His kingdom.
0: Isten azt akarja, hogy a világ rendszerének a gazdasága az átjön az ő királyságába.
1: But to do that, we need to be smart.
0: De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz bölcseknek kell lennünk.
1: We're running out of time here. Commandment number 8, very quickly.
0: Nagyon gyorsan a 8. parancs.
1: Thou shalt work for knowledge, not for money.
0: Dolgozzatok a bölcsességért és ne a pénzért.
1: Thou shalt work for knowledge, not for money.
0: Dolgozzatok a bölcsességért, az értelemért és ne a pénzért.
1: Especially the young people here.
0: Különösen fiatalok, akik
1: itt vagytok. Listen carefully.
0: Figyeljetek ide.
1: Chances are very high that you will not be paid for what you think you're worth.
0: Nagy esély van arra, hogy nem fognak benneteket aszerint megbecsülni anyagilag, mint amennyit gondoltok, hogy értek.
1: And that may even be true.
0: És
1: that may even be true. It may be true.
0: Ez lehet, hogy ez így lesz.
1: But build this into your character.
0: De építsétek be ezt a jellemetekbe.
1: That we don't work for money, we work for knowledge.
0: Hogy nem a pénzért dolgozunk, hanem a tudásért.
1: Knowledge is more important than money.
0: A tudás sokkal fontosabb, mint a pénz.
1: You will not take money into the kingdom, into heaven with you.
0: Nem viheted a pénzedet magaddal a mennyek királyságába.
1: But you will take your character and your skills and your experience.
0: De magaddal viszed oda a képességeidet, a jellemedet és a tapasztalataidat.
1: That will be the basis of what the Father is able to do with you in the kingdom yet to come.
0: És ez az alapja annak, amire Isten alapozni fogja az eljövendő királyságot.
1: If you've been able to steward much here,
0: hogyha te jó sáfár vagy itt,
1: you have the character, the skills and the experience to steward much in the kingdom yet to come.
0: Akkor benned van az a képesség, az a megbízhatóság, ami jó sáfárra tesz téged majd az eljövendő királyságban is.
1: To the parable of the talents.
0: A talentumoknak a példázata.
1: The one who took the one talent and produced 10.
0: Az egyik sáfár, akinek egyet adtak és 10-et szerzett.
1: Jesus said, well, now one day we'll rule over 10 cities.
0: Jézus azt mondta neki, hogy egy napon majd 10 városon fogsz uralkodni.
1: What will you be doing in eternity?
0: Mit fogtok csinálni az örökkévalóságban?
1: You will not be floating on a cloud playing a harp.
0: Nem fogtok egy felhőn üldögélni és harmonikán játszani.
1: You will be ruling and reigning and administering the kingdom of our God.
0: Hanem uralkodni fogtok és vezetni fogjátok és szolgálni fogjátok a mi Istenünknek a királyságát.
1: And this life is training and preparation for the one yet to come.
0: És ez az élet az egy tréning, egy kiképzés az eljövendő időszakra majd.
1: As I said before, this is to God play money. It's like monopoly money.
0: Ez a pénz ez Isten számára egy jelentéktelen kis apró pénz.
1: He just uses this for us to practice with and learn.
0: Ő azt akarja, hogy mi ezt arra használjuk, hogy gyakoroljuk magunkat és hogy tapasztalatokat, képességet szerezzünk.
1: But Jesus said, if you can prove yourself faithful with money, physical money, I will entrust you with the greater riches of the kingdom, the greater treasures.
0: És Jézus azt mondja, hogy ha megbízhatónak találtatok a pénzen, a kevésen való sáfársággal, akkor sokra fogtok bízattatni.
1: Amen.
0: Amen.
1: So you work for knowledge.
0: Tehát dolgozzatok a bölcsességért.
1: Everyone know who Bill Gates is?
0: Tudjátok, hogy ki Bill Gates?
1: Microsoft founder. Everyone know who Donald Trump is?
0: Bill Gates ugye a Microsoftnak az alapítója, és tudjátok, hogy ki?
1: Donald Trump.
0: Donald Trump.
1: He has a real estate empire. Real estate buildings.
0: Egy nagy, tehát egy építész, aki nagy épületeket épít.
1: There are two of the richest men in the world.
0: Egy beruházási vállalkozó volt, tehát ez a személy, nem építész.
1: They're two of the richest men in the world.
0: A világ két leggazdagabb emberei ők.
1: Here's the principle.
0: A következő az alapelv.
1: If they lost all of their money today,
0: hogyha mai napon elvesztenék az összes pénzüket,
1: in 10 years they would be multi-billionaires again.
0: Akkor 10 éven belül újra multimilliómosok lennének.
1: It's because it's not how much money they have.
0: Ez nem attól függ, hogy mennyi pénz van a zsebükben.
1: What they know is more valuable than the money they have.
0: Hanem a tudásuk. A tudásuk sokkal fontosabb annál, mint hogy mennyi pénzük van.
1: They lose all the money they have. They have the knowledge to gain it back.
0: Mert hogyha el is vesztenék ma

0: az összes pénzüket, akkor is megvan az ismeretük és a bölcsességük arra, hogy visszaszerezzék.
1: Amen.
0: Amen.
1: And that is a powerful principle for especially our young people. Have a lot of life to live.
0: És ez egy nagyon erőteljes alapelv, különösen a fiatal emberek számára, hogy milyen ember, milyen életet éljenek.
1: As I've worked and prayed these principles into my children,
0: ahogyan a gyermekeimet tanítottam erre az alapelvre,
1: my son and my daughter, they can't stay in the same job for more than 6 months or so.
0: A fiam és a lányom nem nagyon voltak egy munkahelyen 6 hónapnál hosszabb ideig.
1: Before they're trying to promote them.
0: Mielőtt nem voltak 6 hónapnál tovább egy beosztásban úgy, hogy ne léptek volna följebb valami nagyobb beosztásba.
1: Amen?
0: Amen.
1: It's because they realize that I'm not working for money, I'm working to learn, to gain experience, to look for opportunities.
0: Azért, mert megtanulták azt, hogy nem a pénzért dolgoznak, hanem azért, hogy ne hagyják ki, hanem megragadják a lehetőséget, amikkel szembesülnek.
1: They know that the money will eventually follow the experience.
0: És tudják azt, hogy a pénz az általában követi a tapasztalatot és a bölcsességet.
1: But it will never precede it.
0: De soha nem fogja megelőzni azt.
1: Amen?
0: Amen.
1: Principle number 9, as we're ready to close.
0: 9. Alapelv vagy törvény.
1: We work for the Lord, not for man.
0: Az Úrért dolgozunk, és nem emberekért.
1: Colossians 3:23.
0: Kolosse 3:23.
1: This is translated short. Work as though you are working for the Lord.
0: Dolgozzatok úgy, mint akik az Úrnak dolgoztok.
1: Rather than for people.
0: Inkább mint emberekért, úgyhogy embereknek.
1: What I'm addressing here is the attitude or of the employee mentality.
0: Itt az alkalmazotti hozzáállásról szeretnék beszélni.
1: How many people here are employees? In other words, you work for someone else.
0: Hány ember van itt olyan, aki alkalmazott a teremben, aki valaki másnak dolgozik?
1: Okay. One of the hallmark or things that's caused Christians to stand out for 2000 years.
0: Az egyik olyan jellemző tulajdonsága a keresztényeknek az elmúlt 2000 évben.
1: Is this understanding that we don't work for men, we work for God.
0: Annak a megértése, hogy nem emberek számára dolgozunk, nem embereknek dolgozunk, hanem Istennek.
1: Whatever I do as unto the Lord with excellence.
0: Bármit is teszek, azt az Úrnak teszem, annak megfelelő kiválósággal.
1: The employee mentality is I'm only going to do what's required of me.
0: Az alkalmazotti hozzáállás az azt jelenti, hogy nem csak azt teszem meg, amit elvárnak tőlem.
1: I'm only going to do what I get paid to do.
0: Tehát hogy csak azt teszem meg, amit elvárnak tőlem, és amiért megfizetnek engem.
1: Versus the attitude I'm speaking of is whatever I do unto the Lord. He will reward.
0: Szembeállítva ezzel, én pedig arról beszélek, hogy amit teszünk, azt az Úrért, az Úrnak tegyük meg.
1: Okay, we ran out of time, so let me continue. Principle number 10, commandment number 10.
0: Megyünk tovább a 10. alapelvre.
1: Thou shalt become financially literate.
0: Hogy váljatok gazdaságilag szabadokká.
1: In Hosea it says, my people are destroyed for a lack of knowledge.
0: Hozsás proféta 4. részének a 6. versében azt mondja, hogy az én népem az ismeret hiánya miatt elpusztul.
1: In Proverbs it says, let the wise listen and add to the learning.
0: A példabeszédek első fejezetének 5. verse pedig azt mondja, hogy a bölcsek hallgassanak a tudományra.
1: I think one of the most cutting rebukes in the Gospels. Jesus rebuked his disciples.
0: Az evangéliumokban az egyik leghangsúlyosabb dolog, amit Jézus mondott a tanítványainak.
1: He said that the children of this world are wiser than the children of light.
0: Az hogy e világnak a fiai azok bölcsebbek, mint a világosság fiai.
1: And he's talking about finances specifically.
0: És abban az esetben konkrétan az anyagi dolgokról beszélt.
1: So commandment number 10 is let us get smart on these things.
0: Tehát a 10. parancs az pedig az, hogy legyünk bölcsek ezekben a dolgokban.
1: Especially the young people here.
0: Különösen a fiatalok, akik itt vagytok.
1: We can't possibly do anything but introduce the importance of the subject to you.
0: Valószínűleg bármit elmondhatnánk, ami ennek a fontosságát bizonyítja számotokra.
1: It's going to take diligence on each of our parts to learn.
0: És mindannyiunknak megvan a részünk abban, hogy ezt megtanuljuk.
1: To read good books.
0: Hogy jó könyveket olvassunk erről a témáról.
1: To go to good seminars and training.
0: Menjünk el olyan szemináriumokra, képzésre, amik erről a témáról szólnak.
1: It's just like it takes effort to learn to read.
0: Ez erőfeszítést igényel, hogy képezd magad ezen a területen.
1: It will take effort to get smart on these things.
0: És erőfeszítést igényel az is, hogy bölcsé váljál ezekben a dolgokban.
1: Franz, how long would you say that it's taken you to become financially literate?
0: Franz, meg tudnád mondani, hogy te mikorra váltál gazdaságilag teljesen függetlenné, szabaddá?
1: 10 years of studying, where he feels he's financially literate.
0: Körülbelül 10 év tanulásba és elkötelezettségbe került még.
1: Amen?
0: Érte ezt a szintet. Amen.
1: This is an important area. This is an important area.
0: Ez egy nagyon fontos terület.
1: And it's going to take consistency over time.
0: És ez kitartást igényel, folyamatos kitartást igényel.
1: All right, let's close the session by standing.
0: Bezárjuk az alkalmat, álljatok fel, legyetek szívesek.
1: Sorry, I've gone so long.
0: Elnézést, hogy egy kicsit hosszú voltam.
1: But I hope that it is valuable enough.
0: De remélem, hogy ez értékes volt a számotokra, eléggé.
1: For the few extra minutes I took.
0: Hogy ezekről a kérdésekről beszéltünk.
1: Now, Lord, we just thank you for your goodness.
0: Uram, köszönjük neked a te jóságodat.
1: And we thank you, Lord, for your kingdom principles.
0: Köszönjük neked, Urunk, a te királyságodnak az alapelveit.
1: That we can build our lives upon.
0: Amelyekre építhetjük az életeinket.
1: I thank you for each and every person here.
0: Köszönök neked minden egyes szemét itt.
1: And for the incredible purpose and plan you have for each of their lives.
0: És mindazt a csodálatos, fantasztikus tervet, amely mindannyiunk életén ott van.
1: Now, Holy Spirit, stir each heart here with these commandments, these principles.
0: Szent Szellem, gerjesz fel minden szívet itt ezekre a törvényekre, ezekre az alapelvekre.
1: That we would each grow to become financially literate.
0: Hogy mindannyian eljussunk és megérjünk az anyagi függetlenségre.
1: Good and effective stewards of whatever you've given us, entrusted us with.
0: Hogy jó és hatékony sáfárok tudjunk lenni, akire te rá tudsz bízni dolgokat.
1: That we may go on to serve you.
0: Hogy téged tudjunk szolgálni.
1: And be completely free from the bondage of debt.
0: És szabadokká tudjunk lenni az minden adósságnak a kötelékétől.
1: We ask it in the mighty name of Jesus.
0: Jézus hatalmas nevében kérjük ezt.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner Pénzügyek Isten Királyságában című tanítás.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

Mm-hmm.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít című tanítássorozatának 13. részét hallhatjuk.
3: Hány embert érintett meg az Úr tegnap este közületen? Elég sok kéz. És kik gyógyultak meg konkrét betegségből tegnap este? Vagy tegnap este, vagy azóta eltelt időben, kérlek, emeld fel a kezedet, ha fizikai betegségből gyógyultál meg. Egy kezet látom.
4: Third question, how many
3: van még néhány kéz itt?
4: Had a physical condition that's still there. Would you please raise your hand?
3: Kérlek, akkor emeld most fel a kezedet, hogyha még mindig benned van valami fizikai betegség, ami tegnap is ott volt, és még mindig megvan.
4: Well, you can see we've got a long way to go yet.
3: Köszönjük. Tehát akkor még sok áll előttünk.
4: Now, I want to just spend a few minutes now in
3: néhány percet szeretnék azzal tölteni most.
4: What's the word I want? Making sure we get the full advantage of what took place last night.
3: Hogy biztosítsuk azt, hogy a tegnap este történtek legjavát, teljes csomagját át tudjuk venni.
4: I realized that when we produced these notes, it was highly unlikely that we could cover it all during the conference.
3: Tudtuk azt már a jegyzet létrehozásakor, hogy nagyon valószínűtlen, hogy az összes anyagot át tudnánk venni a szóiskolája alatt. De általánosságban szólva elmondhatjuk, hogy a jegyzetek annyira átfogóak és annyira részletesek, hogy önmagad is tanulmányozhatod a témát a jegyzetek alapján. Ezért adtam valószínűleg több száz bibliai idézetet vagy utalást, és legtöbbet nem is olvastuk el itt.
4: So I want you to promise me you'll faithfully do your homework.
3: Tehát szeretném, ha megígérnéd, hogy hűségesen megcsinálod a házi feladatot.
4: And one of the things that I completely left out was several pages on how.
3: És az egyik dolog, ami teljesen kimaradt, amit kihagytam teljes egészében, az jó néhány oldal arról, hogy a természet felettiben, a csodákban hogyan működünk.
4: Now, we've learned this biblically and experientially.
3: Ezt mind az írás alapján, mind pedig tapasztalatból tanultuk meg.
4: There's only one way to forcefully advance the kingdom.
3: Csak egy módja van a királyság erőszakos terjesztésének.
4: And it was the way that Jesus himself used.
3: Ezt a módot alkalmazta maga Jézus is.
4: The early church.
3: A korai gyülekezet is.
4: And that is to forcefully advance the kingdom by signs and wonders and miracles.
3: Ez pedig jelek és csodák által való erőteljes, erőszakos előre vitele, kiterjesztése a királyságnak.
4: Testimony or proof of apostolic ministry is that they is accompanied by signs and wonders.
3: A bibliai megerősítő jele az apostolságnak a jelek és csodák.
4: Now, I want you to see this is not an individual responsibility, it is a community responsibility.
3: De szeretném, ha látnánk azt, hogy ez nem személyes felelősségünk, hanem ez közösségi felelősségünk.
4: When Peter and the other apostles moved at such a level.
3: Amikor Péter és a többi apostol ilyen szinten működött.
4: And even the deacons were miracle workers, than Benny Hinn.
3: Sőt, még a diakonusok is nagyobb csodatévők voltak, mint Benny Hinn.
4: Amen.
3: Valószínűleg, amen.
4: It was the outflow of the life of the body.
3: Ez a testben lévő életnek volt a következménye.
4: And I've personally experienced in many different cultures.
3: Én magam is személyesen tapasztaltam meg sok különböző kultúrában, különös tekintettel muszlim keretekben, iszlám kereteiben,
4: extreme Hinduism.
3: És az extrém hinduizmusban is ez áll fenn,
4: and Buddhism,
3: és buddhizmus területein is. Egy dolognak nem tudnak ellenállni, ez pedig az, amikor a gyülekezet jelekkel és csodákkal működve lép színre.
4: It's also the most powerful weapon against secular humanism.
3: A szekuláris humanizmus ellen is ez a legnagyobb fegyver.
4: Hello.
3: Értitek? Haló? Hosszú út áll előttünk, mielőtt teljesen a bibliai kritériumokat kielégítenénk. Csak néhány szót szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Csodák, jelek és csodák áramlása akkor történik meg, és folyama akkor nyílik meg, amikor bizonyos kritériumokat betöltünk, bizonyos feltételeknek megfelelünk. És azt akarom, hogy Isten királyságát mindig ilyen módon lássuk. Hallottátok? Kérlek, vedd komolyan ezt a szót. Soha nem kell azt megkérdőjelezned, hogy vajon Isten akarata ez, vagy sem. Egyszerűen csak meg kell tanulnunk, hogy hogyan legyünk hatékonyan ezeknek a csodáknak eszközei, hogy ezek folyamatában, folyamatukban, folyamatosan történjenek. És alapjában véve három dologra van ehhez szükség. Az egyik, amit én úgy hívok, hogy a hitnek a légköre. És talán még ennél is fontosabb, ugyanilyen fontos, vagy talán még ennél is fontosabb, hogy a hitetlenség légkörét teljesen el kell távolítanunk. Amikor Jézus saját szülővárosába, vagy saját városába, ahol felnőtt, oda visszatért, Márk 6-ban azt olvassuk, hogy nem tudott semmilyen hatalmas munkát elvégezni a hitetlenségük miatt. Egy néhány kis betegségben gyógyulást kaptak, de Jézus tekintetében ez igen alacsony szint volt. A hitetlenségük nek természetesen kulturális háttere is volt, kulturális háttere volt, és ez Názárettel, ez volt a következő volt a probléma. Már 30 éve ismerték már Jézust, 30 évvel azelőttről, mint hogy felkenetett erővel. Annyira ismerték már az erő előtti Jézust, hogy az erőteljes Jézus egy ismeretlen volt számukra.
4: Amen.
3: Így van? Amen. És hogyha névleges keresztény háttérből származol, vagy onnan jössz, ugyanez a probléma ott van. Éveket töltöttek el az erőtlen Jézus ismeretében. Évtizedekig jártak mondjuk templomba, soha nem láttak egyetlen csodát sem. Tehát számukra a megszokott az a Jézus, akinek nincsen ereje. És ez egy nagyon-nagyon mély hitetlenség szellemét alakít ki mindenkiben, aki az erőtlen kulturális háttere is volt, kulturális háttere volt, és ez Názárettel, ez volt a következő volt a probléma. Már 30 éve ismerték már Jézust, 30 évvel azelőttről, mint hogy felkenetett erővel. Annyira ismerték már az erő előtti Jézust, hogy az erőteljes Jézus egy ismeretlen volt számukra.
4: Amen.
3: Így van?
4: Amen.
3: És hogyha névleges keresztény háttérből származol, vagy onnan jössz, ugyanez a probléma ott van. Éveket töltöttek el az erőtlen Jézus ismeretében. Évtizedekig jártak mondjuk templomba, soha nem láttak egyetlen csodát sem. Tehát számukra a megszokott az a Jézus, akinek nincsen ereje. És ez egy nagyon-nagyon mély hitetlenség szellemét alakít ki mindenki.

0: Éveket töltöttek el az erőtlen Jézus ismeretében. Évtizedekig jártak mondjuk templomba, soha nem láttak egyetlen csodát sem. Tehát számukra a megszokott az a Jézus, akinek nincsen ereje. És ez egy nagyon-nagyon mély hitetlenség szellemét alakít ki mindenkiben, aki az erőtlen kereszténységgel volt kapcsolatban. Nincs időnk arra, hogy a konkrét történetet elmondjam, de Istennel találkozásom volt ebben a témában.
1: I was powerfully converted out of scientific atheism.
0: Tudományos ateizmusból erőteljesen megszabadított az Úr, megmentett, üdvösséget kaptam.
1: First 10 days of my Christianity, I read the Bible and had not yet been to church.
0: És kereszténységem első 10 napjában még nem voltam gyülekezetben, de a Bibliát olvastam.
1: And I was so transformed by that encounter with Jesus.
0: És ezzel a Jézussal való találkozás annyira átformált. És olyan átformálást adott az életembe, hogy úgy vártam, hogy a szó ugyanúgy működjön, mint Jézus napjaiban. És életem első napjaiban így is történt. Az új életem első 10 napjában így is történt. Feleségemmel csodálatos, hatalmas csodákat láttunk, holott még csak néhány naposak voltunk Krisztusban. Aztán 10 nap múlva egy jó öreg baptista gyülekezetbe vittek el, és a következő 7 évben teljes egészében elmerültem az evangéliumi evangelikál baptistaságban, aminekben nincsen erő, és nagyon komolyan megkötözött ez a hitetlenség szelleme, ami teljesen elfogadott dolog volt abban az időben Angliában. Sőt, olyan tanítók jártak körül, akik azt mondták, hogy a jelek és a csodák, a nyelveken szólás és az apostoli szolgálat csak ideiglenesen állt rendelkezésre azért, hogy a gyülekezet beinduljon, de abban a pillanatban, ahogy a kánon, a Biblia egész lett, abban a pillanatban megszűnt a szükség ezekre.
1: That's how they complacently explain their total powerlessness.
0: A teljes erőtlenségüket, vagy nek, ezzel próbáltak magyarázatot adni.
1: And I was so soaked in that environment
0: that annyira magamba szívtam ezt a környezetet, hogy krónikus hitetlenségben kezdtem el szenvedni, és ennek lettem az áldozata.
1: I've been trained for years in my scientific education to think in a Greek cultural way.
0: Éveken át a tudományos felsőoktatásban a görög gondolkodási módot tanultam.
1: So I had intellectual unbelief through my education.
0: Ezért a képzettségem miatt intellektuális hitetlenségem volt.
1: And I had religious unbelief through my Baptist years.
0: Vallási hitetlenségem pedig a vallási hátterem miatt, vagy a baptista hátterem miatt.
1: And God powerfully confronted me with this.
0: És Isten erőteljesen szembesített engem ezzel.
1: Just after I've been baptized in the Holy Spirit.
0: Éppen azután, ahogy bemerítettem Szent Szellembe.
1: I was a witness of a mighty miracle.
0: Egy hatalmas csodának lettem a tanúja.
1: Where a woman was powerfully healed in a fraction of a second.
0: Ahol egy pillanat alatt egy asszony meggyógyult egy betegségből.
1: The power that healed her actually went through my body.
0: És az az erő, ami meggyógyította őt, az tulajdonképpen az én testemen ment keresztül. És amikor láttam, hogy egy pillanat alatt meggyógyul olyan fizikai bizonyítékkal, aminek senki nem állhat ellen, akkor a következő szavak hagyták el először az ajkamat. Azt mondtam, ez csodálatos, de nem hiszem el, hogy ez történt.
1: I heard myself say that.

0: És hallottam, ahogy kimondom ezeket a szavakat. És hogyha olvasod a Bibliát, meg fogod látni, hogy a feltámadás után a tanítványok, Jézus tanítványai ugyanilyen állapotban voltak.
1: And there was going to be no church after Jesus pattern.
0: És nem lesz olyan gyülekezet, ami Jézus mintájára épül, vagy az a gyülekezet, ami Jézus mintájára épül, és a királyság nem lesz olyan eszköz, ami a királyságot erőteljesen elterjeszti, hogyha ezzel nem nézünk szembe, és nem foglalkozunk. Ez volt az első dolog, amivel Jézus feltámadása után foglalkozott. Éppen bemerítettem Szent Szellembe. Nagyon-nagyon komoly intellektuális kérdéseim voltak a nyelveken szólással kapcsolatban, nehézségeim, de végül legyőztem ezeket, átjutottam ezeken, de nem jöttem rá, hogy Isten arra akar eszközként használni, hogy a csodák történjenek rajtam keresztül, mert még mindig telve voltam hitetlenséggel. És ez a csoda, ami rajtam keresztül történt meg, ami akkor történt meg, amikor egy kedves imát mondtam el ezzel a kedves idős hölgyel kapcsolatban, és Isten megrázta őt az ő erejével. A reakcióm ez lett. Csodálatos ez, de nem hiszem, hogy ez történt. És először értettem meg életemben azt a szót az írásból, amit a Lukács 24-ben olvasunk, amikor Jézus megjelent feltámadása után a tanítványoknak, teljesen visszautasították, hogy elhiggyék, hogy feltámadt. És azt olvassuk. Olvassuk is el inkább. Lukács 24.
1: It says they believed not for joy. Verse 41.
0: Hogy örömükben nem hittek.
1: While they still did not believe for joy. And this, so they couldn't believe even the evidence before their eyes.
0: Annak ellenére, hogy ott volt előttük a bizonyíték, örömükben nem hittek. Tehát egy nagyon aktív Biblia tanulmányozáson átvezette őket az Úr, a törvény könyvei, a prófétákon és zsoltárokon, és mindent elmagyarázott nekik önmagáról.
1: And there was no way the kingdom could come until that chronic unbelief was dealt with in their hearts.
0: Nem jöhetett el a királyság mindaddig, ameddig ez a krónikus hitetlenség ott volt a szívükben.
1: And that was now why God was facing me with the same and showing me the same unbelief.
0: És Isten ugyan ezzel szembesített engem is. 41. versben volt ez.
1: When I saw it, I said, God, this is terrible.
0: Azt mondtam, Uram, ez szörnyű.
1: Why can't I?
0: Miért nem tudok hinni? Azért, mert a szelleme ennek, ez a hitetlenség, de démoni szelleme körbevette a te emberi szellemedet, és nem hagy hinni még akkor is, hogyha a bizonyíték arra késztetne, hogy higgy.
1: And that spirit had to be cast out.
0: És ezt a szellemet ki kell űzni.
1: And that morning I said, oh God, deliver me from this spirit.
0: És akkor reggel, aznap reggel azt mondtam, Uram, szabadíts meg ettől a szellemtől, és maga Isten lépett közbe, és lépett a színre, és kiűzte ezt a démont.
1: And I was instantly and gloriously delivered.
0: És abban a pillanatban dicsőséges módon megszabadultam attól a szellemtől.
1: When that had taken place,
0: és amikor ez megtörtént,
1: it was now possible for God to replace the demonic spirit of unbelief.
0: Most már Isten helyettesíteni tudta a hitetlenség démoni szellemét a hit szent szellemével.
1: One of the titles of the Holy Spirit is he's called the Spirit of Faith.
0: A Szent Szellem egyik neve, ahogyan a szó nevezi, a hit szelleme. És azt teszi, hogy oda bejön a mi emberi szellemünkbe. Ugyanazt teszi, mint a hitetlenség szelleme, csupán teljesen ellentétes előjele, vagy ellentétes irányba. Megragadja, birtokba veszi az emberi szellemet, betölt azzal a hittel, ami Istennek is van önmagában. Azért, mert Isten nem tud nem hitni. Isten nem tud kételkedni. Isten teljesen meg van győződve afelől, hogy minden egyes szó, amit ő valaha kimondott, az beteljesedik. Amen. Isten örök élete természeténél fogva hit. És amikor ez az élet tölti be a szellemünket, akkor ezzel az élettel együtt hit származik. Értitek? Vagy érthető ez így? És ennek az életnek az ereje által a szellem tesz képessé téged arra, hogy higgy Istenben. És elkezded Isten szavait Isten által meghatározott módon szólni a lehetetlen helyzetekben is. Amikor a hitetlenség ragad meg, és az tart a markában, akkor nem fogsz és nem tudsz hinni akkor sem, amikor a bizonyíték ott lenne rá, hogy hinned kellene. De teljesen ellentétes módon, de pontosan ellentétesen így, amikor a hit szelleme ragad meg, akkor annak ellenére, hogy mit mondanak a körülmények, annak ellenére tudsz hinni. Amen? Ugyanaz a dolog, de teljesen az ellentétes irány. És az Atya Istent... Ez érdekelte, vagy ez foglalkoztatta, hogy ez a legelső dolog, amivel el kell bánni az első tanítványoknál. És így ennek a szellemnek az ereje által az első apostolok hívőkké lettek. Amikor Péter második levelét írja, lapozzunk oda egy kis időre, 2 Péter, első vers. Első rész, első vers. Leírja, hogy kiknek ír.
1: He's writing to those who have received or who have obtained a like precious faith with us by the righteousness of God our Savior and Jesus Christ.
0: Mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és üdvözítünk tönk Jézus Krisztus igazsága által.
1: When Peter was amazed to see Jesus just curse a fig tree and it shriveled up and died.
0: Amikor Jézust látta Péter meghalni, és ott a kereszten kimúlni, az a válasz, amit Jézus Márk 11.22-ben sem angolban, sem németül nem jó, az a fordítás, amit a Márk 11.22-ben olvasunk. A hit, amiről ott olvasunk, birtokos esetben van, azaz Istennek a hite.
1: Secondly, the verb is in the passive voice, which means you have to become a recipient of something which is given to you.
0: Másrészt pedig az ige, ami ott szerepel, az passzív módban kellene, hogy legyen, azaz te neked befogadónak kellene lenned, azaz történtek kedvezményezettje kellene, hogy legyen. Nagyon fontos, hogy megértsük ezt. A Bibliában úgy hangzik ez, hogy arról szól Jézus, hogy Péter, az Isten hitét kell neked birtokolnod, ami a felelősséget Péterre helyezi, hogy valahogy neki kell ezt kifejlesztenie. De Jézus nem erről beszél. Hanem Jézus arról beszél, hogy Péternek azt kell kimunkálnia, hogy hogyan legyen a befogadója annak a hitnek, amit Isten akar neki adni. Ha megtanulsz Isten életének jó befogadójává válni, akkor erőteljesen fogod megnyilvánítani Isten életét. Kérlek, ezt halld meg, amit mondani akarok ezzel. Kérlek, halljátok, mert ez nagyon fontos. Mert úgy gondolom, hogy ebben a teremben az emberek legalább 75%-a még nincs abban a pozícióban, mint amiben Péter volt, amikor a második levele elejét írja. Ennek a szüksége a Márk 11:22-ben van leleplezve, hogy Péternek szüksége van erre.
1: But the need in Peter was fulfilled when the Spirit fell powerfully.
0: De ezt a szükséget úgy töltetett be ez a szükség, amikor erőteljes módon a Szellem Péterre szállt pünkösd napján.
1: It was poured into their hearts by the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem töltötte bele az ő és az ő szívükbe, ő szívébe és szívükbe.
1: That's what enabled them to become a miracle working community.
0: És ez a hittel való felruházás az, ami csodatévő közösségé tette őket.
1: Peter is writing this second letter.
0: És ezt a második levelét, ahogy írja Péter,
1: to a particular group of people.
0: Mégpedig egy adott csoportnak írja.
1: Those who have received the same precious faith that he, Peter, was received.
0: Mégpedig azoknak írja, akik ugyanazt a drága hitet kapták, befogadták, amit ő maga befogadott. Gyakorlatilag azt mondja ezzel, hogy ha nem fogadtad be még ezt a hitet, akkor nincs értelme, hogy elolvasd a levelet, mert soha nem fog működni.
1: The supernatural miracle working ministry of
0: Istennek,
1: Peter was entirely the result
0: Péternek
1: of receiving that faith.
0: Természet feletti csodatévő szolgálata teljes egészében ettől a hittől függött, amit ő befogadott.
1: Now he's about to be executed. He's about to pay the ultimate price for his discipleship of Jesus.
0: Éppen kivégzése előtt áll Péter, éppen megfizeti a végső árát annak, hogy Krisztus apostolává vált.
1: He's not a bit concerned about himself.
0: De egy kicsit sem érdekli önmaga.
1: He's going to depart and be with Christ, which is far better.
0: El fog menni és Krisztussal lesz, ami sokkal jobb.
1: But he's concerned that those that he leaves behind.
0: De az érdekli őt, hogy azok, akik utána ott maradnak, ugyanabban az erőben legyenek, máskülönben a királyság nem fog kiteljesedni.
1: Amen.
0: Amen.
1: And if you are in any way called to apostolic ministry.
0: És hogyha bármilyen módon is apostoli elhívásod van, apostoli szolgálatba elhívásod van, ez az ige alapján egy kötelező dolog, ami kell, hogy ott legyen az életedben. Nem lehetsz Jézus Krisztus apostoló annélkül, hogy ez a fajta hit be ne töltene. Kérlek, ezt vedd komolyan. Nem terjesztheted Isten királyságát úgy, hogy jelek és csodák nélkül próbálnád azt megterjeszteni. Úgy nem fog sikerülni.
1: And we must be careful that we don't pray in such a way that we give all the responsibility to God.
0: És óvatosnak kell lennünk, hogy ne úgy imádkozzunk, hogy minden felelősséget Istenre hárítsunk ebben.
1: We can overemphasize God's sovereignty.
0: Túlhangsúlyozhatjuk Isten mindenhatóságát, és eközben elhanyagolhatjuk a mi felelősségünket.
1: Oh God, change
0: our cities. Ó Istenem, változtasd meg városainkat.
1: I will the moment you're prepared to move in signs and wonders and miracles.
0: Igen, meg fogom változtatni abban a pillanatban, ahogy te felkészültél arra, hogy jelekben és csodákban működj.
1: Oh God, come powerfully against Islam and
0: Ó Istenem, jöjj erőteljesen az iszlám ellen és szabadítsd meg ettől az embereket. Igen, megteszem abban a pillanatban, amikor felkészültél már arra, hogy a jelek és a csodák áradata tudjon rajtad keresztül megnyilvánulni. Mindig is Isten így működött, az egész Bibliában ez van, az egész történelemben, mind a mai napig. És valószínű, hogy ennek a konferenciának az egyik legfontosabb mondani valója ez. Az a gyülekezet, amelyet Jézus épít, jelekben és csodákban működik, és ezzel árad együtt. Főként az apostoli szolgálóké a felelősség, hogy vezessék ezt. Amen. Az Efézus 4.11 beli szolgálatok felelőssége az, hogy lássák a Szent Szellem ajándékait százakban kifejlődni azért, hogy és felnőni azért, hogy a természet feletti tudjon áradni. Először is olyan közösséggé kell válnunk, amely hittel van telve.
1: And that's characterized in the Bible by that upper room community which gathered when Jesus told them to stay in the upper room.
0: Ez jellemző a felházbeli közösségre is, amikor Jézus azt mondta nekik, hogy maradjanak ott.
1: Some of the first fruit of that prayer meeting was that they themselves were filled with the Holy Spirit.
0: Ennek az imádkozásnak az első gyümölcse, vagy első gyümölcsek közül néhány az volt, hogy ők maguk beteltek Szent Szellemmel, lerombolták a Jeruzsálem városa fölött uralkodó démoni hatalmasságokat, megszabadultak a félelemtől, és bátorsággal mentek ki a királyság evangéliumát hirdetni. És rögtön jelek és csodák kísérték az ő üzenetüket. És így tettek bizonyságot, így erősítették meg azt. És ez különösen igaz volt az apostoli szolgálókra és szolgálatokra, amelyek abból a felházból áradtak ki. Az a kenet, amely Péterre szállt, az egész test hozzáállásának, viszonyulásának és hitének volt az a végeredménye. Hogyha azt akarod, hogy a te országodban, nemzetedben az apostolok olyan erőteljesen működjenek, mint ahogy Péter tette, akkor ugyanúgy működnie a testnek, ahogy a felházban működött akkor és ott. Hogy amikor kihívás elé álltak, és amikor Jézus nevében többé megtiltották, hogy beszéljen Péter,
1: he said, "We've got to obey God, not man. We can't obey that. Even though you're the civil authority, we can't obey that."
0: Azt mondta Péter, nem engedelmeskedhetünk, hiába is emberi hatalmak ezt mondják, mert Isten törvénye ellen van ez, Isten szava ellen.
1: You cannot obey the laws of your secular government unconditionally.
0: Nem engedelmeskedhetsz a világi kormányod törvényeinek feltétel nélkül.
1: We're obedient to every civil law up to the point where God's will is.
0: Minden egyes polgári törvénynek engedelmeskedünk mindaddig, ameddig Isten akaratának nem áll ellen, vagy nem keresztezi Isten akaratát az. Halljátok? De amikor ez ellen jön, Istennek kell engedelmeskednünk, nem embernek. Ha pedig börtönbe vetnek ezért, akkor legyen úgy.
1: While I've been here, we've had a serious crisis in the city of San Antonio.
0: Miközben itt voltam, San Antonióban egy súlyos krízis helyzetünk volt.
1: One of our leading pastors,
0: az egyik vezető pásztorunk,
1: who is leading the team against homosexuality,
0: aki a homoszexualitás és az abortusz elleni csapatot vezeti,
1: was suddenly wrongly attacked by some of these fanatics.
0: Az egyik fanatikus helytelenül megtámadta.
1: On the day that I flew to Austria, he was thrown into jail. Totally wrongly. This is America.
0: Azon a napon, amikor én ide repültem Ausztriába, őt börtönbe vetették, és Amerikáról van szó.
1: They remained in jail for several days.
0: És jó néhány napig ott volt, és örömmel mondhatom, hogy úgy tudtuk mozgósítani a gyülekezetet, hogy nem féltek kiállni mellette. Tegnap este kaptam e-mailt, hogy kiengedték és ejtették a vádakat.
1: Amen. And the reason was because in a council meeting of the mayor of the civil authorities of our city.
0: Hogy a mi városunk polgári hatóságai egy összejövetelén.
1: 200 pastors who addressed the mayor and challenged his
0: körülbelül 200
1: of a gay pride activity in our city and said we don't want those foul things being paid for with taxpayers' money.
0: Körülbelül 200 pásztor összegyűlt a polgármester köré, és elmondták neki, hogy nem akarjuk azt, hogy egy ilyen büszkeség felvonulást adófizetők pénzéből finanszírozzanak. Mind abban a nemzetben és országban, amit képviselünk itt, szembe kell néznünk ezekkel a dolgokkal. Évekkel ezelőtt én is szembesültem ilyesmire, és nem léptem vissza csak azért, mert börtönnel fenyegettek.
1: When Peter was thrown into jail,
0: amikor Pétert börtönbe vetették,
1: the church went immediately back into upper room mode.
0: A gyülekezet azonnal visszalépett felház módba.
1: Prayer meeting in Acts chapter 4.
0: És elolvashatjuk a Cselekedetek 4-ben az ima alkalmat. Nem azért könyörögtek, hogy szabaduljanak meg a helyzettől, hogy titkos kis ima alkalmakat tarthassanak, hanem a következőt imádkozták.
1: He said, "Lord, we recognize that
0: Uram,
1: this is just the fulfillment of Scripture."
0: És elismerjük azt, hogy ez csupán az ige beteljesedése, az írás beteljesedése, amit már a proféták megmondtak. De megvalljuk azt, hogy Jézus fog ebből győztesként kijönni.
1: Quoting Psalm 2.
0: A második Zsoltárt idézték.
1: And he said, "Now we pray."
0: És azt mondták, most azért imádkozunk, hogy tölts be bennünket bátorsággal, és adj nekünk bátorságot arra, hogy a te szavadat hirdessük, és hogy jelek és csodák történjenek az Úr hatalmas nevében. És ezt az imát dicsőségesen meghallgatta az Úr, és a gyülekezet még nagyobb csodákkal folytatódhatott, vagy folytathatta működését. Ez vár benneteket is, ez vár rátok is. Ha Jézus gyülekezetét akarjátok építeni, akkor ugyanilyen módon kell Jézussal együtt munkálkodnotok. Ilyen módon építette az első város gyülekezetet. Ez által, a fegyverzet által épült.
1: And it was built through this kind of prayer.
0: És az ilyen fajta imádkozás által.
1: And it was built by that kind of faith.
0: És az ilyen hit által.
1: So when Peter then in Acts chapter 5,
0: tehát így, amikor a Cselekedetek 5-ben Péter feltámasztja az ember, akkor az ilyen fajta közösségeket tudott újra termelni, amilyen a féle apostol ő volt.
1: If you want apostles like Peter in your nations,
0: hogyha te országodban is olyan apostolokat akarsz, mint Péter,
1: you've got to be the church as it was in the upper room in the days of Peter.
0: Akkor olyan gyülekezetre van szükséged, mint Péter napjaiban a felházban.
1: Hello?
0: Halljátok?
1: He was powerful because of the body out from which he came.
0: Azért voltak erőteljesek ők, mert amiből jöttek test, az erőteljes volt. Kifejezték annak a közösségnek a testületi erejét. Őnekik adatott meg ez a tisztesség, hogy megtegyék ezeket a csodákat, de az egész test nevében tették ezeket. Nem lesznek ilyen apostolok, mint Péter, ha amíg nem valósul meg az a gyülekezet, mint ami ott Jeruzsálemben megvalósul. Ha olyan gyülekezeted van, mint názáreti gyülekezet ott Jézus otthonában, akkor az csupán erőtlen fog maradni. Saját városában,
1: He was known as Jesus the carpenter.
0: Saját városában Jézust az ácsként ismerték.
1: Doesn't that tell us a lot?
0: Nem beszédes ez számunkra?
1: He was Jesus the carpenter.
0: Tudjuk, igen, ő Jézus az ács.
1: But is Jesus the miracle worker?
0: De Jézus a csodatevő.
1: Jesus the son of God.
0: Jézus az Isten fia.
1: Jesus the king of the kingdom.
0: Jézus a királyság királya.
1: We have no such experience.
0: Erről nincsen tapasztalatunk.
1: And we will not believe.
0: És ezért nem hiszünk.
1: And as a result, Jesus was powerless to do anything in that city.
0: És ennek eredményeként Jézusnak nem volt ereje arra, hogy ott csodákat tegyen abban a városban. Imádkozzunk azért, hogy Istenem, nem akarjuk, hogy ez történjen egyik városban sem, akit képviselünk.
1: Amit képviselünk.
0: Abban a pillanatban, ahogy az imádkozó közösség hit légkört teremt,
1: then you need the instruments that God's going to use.
0: Akkor szükségük van azokra, ők lesznek az az eszköz, amiket Isten felhasznál. Nem az erő forrásai ők, hanem annak a csatornája. Egy dobverőt keresek, hogyha van itt.
1: Anyway, never mind.
0: Na mindegy.
1: Just imagine that this podium is charged with 10,000 volts, which you should keep your hand off it. 10,000 volts of electricity.
0: Képzeljétek azt, hogy ez a pulpitus 10,000 volttal van tele.
1: Now imagine if I take a plastic rod.
0: Képzeljétek azt el, hogyha műanyag pálcát veszek a kezembe.
1: And tap that podium.
0: És megkopogtatom azt a pulpitust.
1: Nothing happens.
0: Semmi nem történik.
1: Plastic is a very good insulator. There's no.
0: Azért, mert a műanyag teljesen jó szigetelő, és nem lesz folyása az áramnak. Viszont, hogyha leteszem a műanyagot, és felveszek egy rész pálcát, ami jó vezető, és megérintem a pulpitust, abban a pillanatban.
1: Now, the power was already there.
0: Ott volt az erő addig is, de nem volt arra eszköz, míg nem egy jó vezető nem jött, már emilyen fizikai vezető. És te és az én feladatunk pedig az, hogy jó ilyen vezetőkké váljunk.
1: In those notes which come in your, it is explained, what do you do to be a good conductor?
0: A jegyzeteitekben benne van, és ki van bőven fejtve, hogy mi kell ahhoz, hogy jó ilyen vezetővé váljatok. Szeretném, hogyha házi feladatként ezt tanulmányoznátok. Uram, én jó fizikai szóhasználatában jó vezető akarok lenni, a te erőd jó vezetője, és be akarom teljesíteni a feltételeket. Mert Isten keresi a jó fizikai értelembe vett vezetőket. Az évek folyamán megtanultam egyre jobb és egyre jobb ilyen vezetővé válni, de még mindig nem vagyok tökéletes. Még mindig sok dolgot meg kell tanulnom. De sokkal jobban, sokkal közelebb állok Jézushoz és azokhoz a dolgokhoz, amiket ő tett, mint 20 évvel ezelőtt.
1: I want you to have this ambition.
0: És akarom, hogy benned is legyen egy ilyen ambíció.
1: It's in your Bible, it's in my Bible.
0: Ott van benne a te Bibliádban is, benne van az
1: John
0: én Bibliában
1: 14,
0: is.
1: 12.
0: János 14:12.
1: If you first of all fulfill the condition of the relationship.
0: Hogyha először is teljesíted a kapcsolat feltételét.
1: If you become a true son to the heavenly father.
0: Hogyha a mennyei atya valódi fiává válsz.
1: In just the same way that Jesus was.
0: Ugyanolyan módon, ahogy Jézus is.
1: Then he guarantees.
0: Akkor ő azt garantálja.
1: The works that he did, you will do also.
0: Hogy az ő cselekedeteit, amiket ő tett, azt fogod te is tenni, sőt nagyobbakat, mert ő az atyához megy. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy feltámadásában milliószor erőteljesebb, mint amikor az ember Jézus a Földön járt.
1: Now in both cases he was the fullness of God. Don't misunderstand.
0: Ne érts félre engem, mind a két esetben Istennek a teljessége volt ő.
1: God could not flow through his humanity.
0: De az ő emberi mi voltán az Isten teljessége nem tudott addig szabadon áradni, amíg a kereszten le nem győzte Sátánt, és neki nem adatott minden erő és minden hatalom. És hogyha hiszel a Bibliádnak, és hogyha betöltöd a feltételeket, akkor ő vele ugyan ebben a feltámadási életnek az erejében oda ültet ő vele a mennyekbe. Amen. Vagy hiszel ebben, vagy nem. Én azt várom a Bibliától, hogy az működjék. Halljátok? Nem elégedek meg kinyomtatott szöveggel a falon, ami bizonyos szép dolgokat mond, hanem azt akarom, hogy az életemben működjék. És olyan levél akarok lenni, aki élő levél, és mások, amit olvasni tudnak.
1: My life is a manifestation that the Bible is true.
0: Az életem annak a megnyilvánulás, hogy a Biblia igaz. Amen.
1: And I'm going to demonstrate to you the Bible's the trustworthy word of God because it's going to.
0: És azt fogom bemutatni nektek, hogy a Biblia igaz, mert az életemben az valóra válik.
1: So I expect to do the works that Jesus did.
0: Ezért azt várom, hogy ugyanazokat cselekedjen, mint Jézus cselekedett.
1: It's a little hard to explain this.
0: Van még egy dolog, amit egy kicsit nehéz megmagyarázni.
1: But we learned this from Peter.
0: De Pétertől tanuljuk. Ahogy Péter betöltötte a hit, látjuk azt, hogy a cselekedetek korai, vagy az első részeiben Isten milyen csodálatos módon használja őt.
1: Now he didn't start out that way. He
0: viszont nem így kezdte.
1: Kind of man by his willingness to be changed.
0: És az ő változásra való hajlandósága által változott meg ilyen emberré. Nem volt hite először.
1: No ability to pray.
0: Nem tudott imádkozni.
1: He was good at cussing and swearing, but that was about all.
0: Igazából csak a káromkodásban jó, volt jó.
1: But he went through a process of being transformed.
0: De valójában átment egy nagy átváltozás folyamatán, ami nyitva áll mindnyájunk előtt.
1: Amen.
0: És amikor a cselekedetek 9-ben azt olvasod, hogy Anániás házába jön, érkezik, sőt, menjünk egy kicsit vissza, cselekedetek 3-ba, ahol az ékes kapunál a sánta emberrel találkozik, és ez az ember nem vár semmilyen fizikai gyógyulást tőlük, csak anyagi segítséget.
1: Notice what Peter says to him. Come to Acts chapter 3.
0: Figyeljük meg, hogy mit is mond nekik, neki Péter. Cselekedetek 3.
1: Acts chapter 3.
0: Tanulnunk kell.
1: And this lame man comes.
0: És itt van, odaérnek ehhez a sánta emberhez, béna emberhez.
1: And this man gave them his attention. Verse
0: 5. Az 5. vers, ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit.
1: But Peter was going to give him something much better.
0: De Péter valami sokkal jobbat akart adni.
1: He says in verse 6.
0: És a 6. versben.
1: Silver and gold I do not have.
0: Ezüstöm és aranyom nincsen.
1: But what I do have.
0: De amim van.
1: I give it to you.
0: Azt adom neked.
1: Now that's a very important phrase.
0: Nagyon fontos állítás ez, vagy szó ez, meg kell tanulnod ezt. Menj vissza Elizeus napjaira, vagy idejébe, és az özvegyasszony, és az ő fia, mivel nem tudja megfizetni az adósságot, ezért rabságba akarják vetni. Ismertek a történetet? Ismertek a történetet? És Elizeus megkérdezi tőlük. Asszony, mi van a házadban?
1: Well, just this little pot of oil.
0: Azt mondja, hát ez a kis olaj.
1: Now that's a picture of the Holy Spirit.
0: Ez a Szent Szellemnek a képe.
1: You see, God's asking you the same question.
0: És Isten ugyanezt kérdezi tőled is.
1: In this temple of which
0: ebben
1: you are, the temple of the Holy Spirit.
0: A templomban, a Szent Szellem templomában, aki te magad vagy.
1: By your regeneration, by your
0: az újjászületésed által,
1: you've literally become the house of God.
0: Szószoros értelmében Isten házává váltál, amen?
1: So who lives in you?
0: Ezért akkor ki is él benned?
1: Jesus says in John 14 and 15, if you love
0: me, Jézus azt mondja a János 14:15-ben, hogy ha szerettek engem és megtartjátok a parancsolataimat,
1: then the Father,
0: akkor az Atya, a Fiú és a Szellem mindnyájan lakozást veszünk benned. Tehát mi van a házadban? Nem igazán, nincsen semmi. Mi? Szeretteim, a mindenható Isten az ő hármas valóságában ott él benned. Hiszel ebben, vagy nem hiszel benne? Asszony, jó, akkor keres üres korsókat, és kezd el önteni, ami benne van. Amit van. Keres olyan embereket körülötted, akiknek szükségük van, és kezd el beléjük tölteni azt, ami benned van. Azt az olajat, és meg fogsz lepődni, soha nem fog kifogyni. Minél többet öntesz valakibe, vagy másokba, annál többed lesz, annál inkább sokszorozódik, de soha nem fog kifogyni. Csak akkor, hogyha leállsz ezzel. Csak akkor Elizeus azt mondja, használd fel ezt az olajat, amit így nyertél, hogy fizess ki az adósságodat. És így a fiaddal együtt azon élhetsz, ami megmarad. Miért adta Isten számunkra a Szent Szellemet? Az Atya miért választotta azt, hogy belénk költözzön? Miért jött Jézus, és miért tette a mi testünket az ő házává, az ő otthonává? Pál erről beszél, és elmondja ezt. Mindenki felé adós lettem, és jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Amen. Azért vagyok itt, hogy Isten szenvedélyes szeretetét betöltsem, hogy az emberek megtérjenek. És bárki közelébe is kerülök, akinek még nincs üdvössége, amim van, azt töltöm beléjük. Amikor így ezzel a béna emberrel találja magát szembe Péter, itt a Cselekedetek 3-ban, akkor azt mondja, nem aranyom meg ezüstöm van nekem, de amim van, azt átadom neked. És ez egy hit cselekedet, amikor hiszed, bekapcsolod a hit kapcsolódat, és hiszed azt, hogy van valamid, és ezt pedig aktív módon áttöltöd abba a másikba. Nem elegendő az, hogy na jó, akkor imádkozom az emberért, hanem aktívan adni kell neki valamit. Egy nagy nemzetközi hírű gyógyító szolgálattevővel voltam, egy nagy tömegevangelizáción, és számos emberrel dolgozott együtt, embereivel, a sok emberért imádkozzanak, akik előre jött, és néztem, ahogy egy testvérnőért imádkozott, és nagy frusztrációval jött oda ehhez az emberhez, és azt mondta, John, ne csak imádkozz értük, hanem adj nekik valamit. Meg kell tanulnunk nem passzívnak maradni az imádkozásban. Nem szabad megmaradnunk annál, hogy, vagy azt tennünk, hogy felelősséget az emberekre hárítjuk. Aktívan adnunk kell valamit. És rájöttem az elmúlt hónapokban, hogy szinte erőszakolnom kell az embereket, hogy gyógyuljanak meg, akár akarják, akár nem. Nem, csak az idődet vesztegeted, nem elég, ha azt mondod, Uram, ha akarod, gyógyítsd meg, azt kész. Adj nekik valamit. És meg kell tanulnod, hogy hit cselekedet által engedd szabadon azt, és szabadítsd fel, amit van. Van-e itt valaki, aki éppen most az ő derekában nagy fájdalom van? Van-e valaki? Úgy gondolom, van itt valaki. Nem úgy értem, hogy csak a székek miatt. hogy a szék miatt. Kérlek, gyorsan emeld fel a kezedet, ha így vagy itt. Gyere ide, gyere, gyere gyorsan ide előre. És hadd mutassam be.
1: Okay. And is it hurting?
0: És fáj most is? Igazán valóban. Valódi módon fáj, jó. Nem, tehát nem jó, de azért jó. Kérlek, hallgasd meg, hogy mit akarok ezzel mondani. Atyám, amim van, a feltámadt Krisztus erején keresztül átadom azt, amim van. Jézus nevébe gyógyítsd meg őt. Nem próbálok siettetni. Csak ami idő szükséges. Eltűnt? Dicsőség az Úrnak. Amen.
1: Thank you.
0: Köszönöm.
1: Now that shows you the difference, okay?
0: Ez mutatja meg a különbséget.
1: Now learn that in Jesus' name.
0: Tanuld meg ezt Jézus nevében. Amen. Tanuld meg Jézus nevében.
1: Now, here's the third factor.
0: A harmadik tényező.
1: That is the attitude of the person that's wants to be the recipient.
0: A befogadó, vagy aki befogadóvá akar válni, annak a hozzáállása. Hogyha aktív befogadó leszel, akkor csodákat fogsz látni. Vannak olyanok, akik előre jönnek alkalmak során, és úgy állnak ott, mint egy nagy műanyag tömb. Érzem Isten jelenlétet, érzem az égető bizsergést a kezemben, ők ott állnak.
1: And I say, do you expect anything to happen?
0: És azt kérdezem tőlük, vársz valamit, hogy történjen?
1: No, not really.
0: Hát nem igazán.
1: I've already had all the best people pray for me.
0: Ó, már a legjobb emberek úgy is imádkoztak értem.
1: So I thought I'd come and see what you could do.
0: Ezért úgy gondoltam, megnézem, hogy te mit tudsz csinálni velem.
1: I've actually had this said to me.
0: Volt ilyen, aki ezt mondta nekem. Hát akkor jobb, ha leülsz, mondtam neki, mert én semmit nem tudok tenni veled. A te krónikus hitetlenséged lehetetlenné teszi a gyógyulásodat. Olvasunk az írásban a vérfolyásos asszonyról, és van még néhány nagy példa erre, még például Lukács 6.48.
1: And she said, if I can
0: just touch the hem of his garment. Oh, hát ha csak megérinthetném a köntöse szélét.
1: Then I'm going to be healed.
0: Akkor meggyógyulok. És keresztül tolakszik a tömegen, és megérinti csupán.
1: And Jesus felt power go out.
0: És Jézus érezte, hogy elhagyja az erő, vagy ahogy erő árad ki belőle. Ki érintett engem? Oh, hát mindenki hozzád érint a tömegben.
1: But this touch was different.
0: Nem, de ez egy másfajta érintés.
1: And she was instantly healed.
0: És abban a pillanatban meggyógyult.
1: Because she had, if you like, the faith to suck it out of him.
0: Azért, mert megvolt az a hite, hogy ha úgy is mondhatjuk, hogy kiszívja az ő gyógyulását.
1: I was doing a conference on moving the miraculous in Waco, Texas.
0: Waco-ban, Texasban egy néhány évvel ezelőtt tartottam egy konferenciát a természetfelettiben való működésről.
1: And I started. It went Thursday night.
0: Csütörtök este volt,
1: all day Friday,
0: egész pénteken, szombat délelőtt,
1: and then Saturday night we were going to have the great healing.
0: És szombat este akartunk egy nagy gyógyító alkalmat tartani, amikor akartam úgy működni a csodákban, hogy sokan meggyógyuljanak.
1: A lady came for this whole conference.
0: Eljött egy hölgy az egész konferenciára.
1: And she was in the final stages of Parkinson's disease.
0: Parkinson-kor legutolsó stádiumában volt.
1: And she came in through the back door.
0: Bejött a hátsó ajtón.
1: And she sat right where Francis is sitting. She wanted to sit in the front.
0: És odaült legelőre, ahol most Francis ül.
1: And we watched her sort of come with a, you know, with a walking frame, slowly, inch by inch, she made her way.
0: Centiről centire egy járókerettel jött előre, hátulról teljesen előre, és egy örökkévalóságnak tűnt, míg előre ért.
1: And she finally sat down in the front seat.
0: És végül leült ott legelől.
1: She was there every meeting.
0: Minden alkalmon ott volt.
1: She listened intently to every word.
0: Figyelmesen hallgatott minden egyes szót.
1: Two sessions on Saturday morning.
0: Szombat délelőtt két tanításunk volt.
1: And then we were going to have a break until the evening meeting.
0: És aztán úgy volt, hogy szünetünk lesz az estéig.
1: When I finished the second session,
0: akkor a második tanítást befejeztem.
1: She stood up in her walking frame in the aisle.
0: Felállt a járókeretével oda előre.
1: She said,
0: és azt mondta,
1: I'm ready.
0: Én kész vagyok.
1: I said, no, let's leave it till tonight. It'll be much better.
0: Azt mondtam neki, hát hagyjuk estére, sokkal jobb lesz a légkör.
1: I'm ready now.
0: Én most vagyok kész, mondta ő.
1: And I couldn't walk past her.
0: Nem tudtam oda menni hozzá. Hát jobb, ha imádkozom érte, gondoltam, mert nem kapok máskülönben ebédet.
1: I reached out just my hands to touch her.
0: És csak úgy elértem a kezem előtt. Nem tudtam közelébe kerülni. Isten ereje rászállt. Kiterült a földön. Néhány percen belül fölállt. Egy nagy-nagy színpad volt, körülbelül 7 lépcső vezetett fel. Felrohant a lépcsőkön.
1: Ran all around the stage.
0: Körbe rohant ott a színpadon. Lerohant a lépcsőkön, tökéletesen meggyógyult.
1: There was just the slightest trace in one hand. It was.
0: Csak nagyon kicsi nyoma volt az egyik kezében a betegségnek, és este, amikor visszajött, már az is eltűnt.
1: Honestly, it wasn't my faith.
0: Higgyétek el, nem az én hitem működött.
1: She was gonna be healed.
0: Ő volt az, aki tudta, hogy meg
1: this
0: fog gyógyulni. Ez az én időm, és meggyógyulok.
1: She sucked it out of me like a
0: vacuum. És kiszívta belőlem. És dicsőségesen meggyógyult.
1: If you've got a climate of
0: nos, ha olyan a légkör van, akikért imádkozol, hit légkör van.
1: We learned this years ago in the Reinhard Bonnke meeting.
0: Évekkel ezelőtt Reinhard Bonnke alkalmakon tanultuk meg ezt.
1: The whole thing was now bathed in prayer. I used to often have the responsibility of
0: gyakran
1: praying on stage for Reinhard while he was speaking.
0: Enyém volt a felelősség, hogy Reinhardért imádkozzak, miközben ő az igé, a miközben ő prédikál.
1: In the three or four front rows, we only allowed powerful intercessors. We didn't allow negative people near the stage. These are things you learn.
0: Az első 3-4 sorba csak erőteljes közbenjárókat engedtünk ülni, nem engedünk meg semmilyen negatív, pessimista embert, ezeket a dolgokat megtanuljuk idővel. Várakozó, pozitív légkört kell teremteni. Lányom, Rachel, az egyik, akit Reinhard felnevelt ebben és kiképzett, és mind a mai napig ezt a kenetet hordozza.
1: Prayer steps were put in place because she used to be an evangelist. She stopped her evangelistic ministry, gave herself.
0: Evangelista volt a lányom, de aztán befejezte az evangelista szolgálatot, és teljes egészében az ima szolgálatra tért át, az ima szolgálat vezetésére.
1: While that prayer backing was not there,
0: miközben ez az ima háttér nem volt ott, vagy amikor nem volt ott,
1: Reinhard Bonnke meetings were probably about 3,000 people there.
0: Az Reinhard Bonnke alkalmak olyan 3000-es tömeget vonzottak, vagy ennyi ember vett részt. Abban a pillanatban, hogy ezek az ima alkalmak a helyükre kerültek, először 10 000, aztán 30 000 ember jött, és egy éven belül 60 000-re ment fel az egy alkalmon résztvevő száma. És ugyanabban a pillanatban erőteljes gyógyító szolgálatba kezdett Reinhard működni.
1: So I've seen the power of this change.
0: Tehát láttam,
1: ministry situation.
0: Láttam ezeket az átformálódásokat szolgálati körülmények között.
1: Now it's a million people at one meeting.
0: Most már egy alkalmon 1 millió ember vesz részt.
1: One meeting in Nigeria about 5 million people.
0: Nigériában egy alkalmon 3-5, sőt még ennél több millió ember vett részt egy alkalmon.
1: 1,095,000 people filled in decision cards at one meeting.
0: Egy alkalmon 1,095,000 ember töltött ki ilyen döntési kártyát.
1: And most of them were Muslims, by the way.
0: És hadd jegyezzem meg, hogy a legtöbbjük muzulmán volt. Ez ezeknek a dolgoknak az ereje, amen? Ha várakozó, hittelteljes imádságnak a lelkülete van, légköre van. Tiszta csatornák, akiket Isten felhasználhat, és akik mindig készen állnak arra, hogy Isten felhasználja őket. és hogyha az emberek tudják, hogy hogyan fogadjanak be, akkor a csodák áradni fognak. A három közül az egyik, ha már megvan, annak is hatása lesz. De ha mind három együtt van jelen, és együtt működik, akkor ott lesznek a csodák. Amen. Akkor most szeretném, hogyha azt a döntést hoznád, hogy te beváltod azokat az áldásokat, amelyeket Isten tegnap este rád helyezett.
1: If you're not yourself physically healed and you have a need,
0: hogyha szükségben van, ha szükségben vagy és még nem gyógyultál meg, akkor döntsd el, már pedig meg fogok gyógyulni, nem engedem, hogy a sátán velem szórakozzon.
1: If you're looking to be a channel for others to be healed,
0: hogyha mások gyógyulásában akarsz csatorna lenni,
1: then read those notes,
0: akkor olvasd el a jegyzeteket,
1: fulfill the conditions,
0: töltsd be a feltételeket,
1: and step out and start to be used.
0: És lép ki, és kezd el, hogy az Úr használjon.
1: And actively give them what you have.
0: És aktívan add át azt, amit van.
1: And if you make mistakes, well, make mistakes, but learn.
0: Ha pedig hibákat ejtesz, hát ejts hibákat, de tanulj belőlük.
1: Amen.
0: Amen.
1: When a baby's born, it's quite happy just to lay in its mother's lap.
0: Amikor egy csecsemő megszületik, nagyon boldog, hogyha az anya ölébe van, és egyszerűen csak ölelik.
1: Then it starts to get a bit restless.
0: Aztán egy kicsit már mozgékonyabb lesz, és nyugtalanabb. És aztán elkezd mászni. Örömmel mászik a kezei, meg térdei segítségével, úgy gondolja, hogy ennyi az összes, de felnéz az ő idősebb testvéreire, hát azok olyan magasan járnak, ó, Uram! Ó, nagyon vagánynak néz ez ki. Hát megpróbálom én is. És egyszer csak bejössz, és azt látod, hogy olyan körülbelül egy éves babád. Kis Johnny ott fogja az ágyat, és... Nézzétek! A kis Johnny már járni próbál.
1: Have you ever seen a loving father behave like this? Listen.
0: Láttad már azt, amikor egy szerető atya így viselkedik? Szerető apa?
1: Johnny, what do you think you're doing trying to walk?
0: Johnny, hát mit képzelsz, hogy járni próbálsz?
1: Back on your hands and knees where you belong.
0: Vissza a térdedre és a lábadra.
1: Have you ever seen a loving father behave like that?
0: És tessék mászni. Láttatok szerető apát így viselkedni? Gyere apucihoz, gyere apucihoz. Míg meg nem teszi az első lépéseket. Te legyél az apa, és itt a kis Johnny. Eldönti, hogy igen, tesz néhány lépést, de aztán hasavágódik. Beveri az orrát, a fejét. De az a furcsa dolog, hogy annak ellenére, hogy fájdalmakkal jár, akkor sem adja fel. Mert valami van benne belül. Tudja, hogy arra született, hogy úgy járjon, mint az idősebb testvérei. Úgy járjon, mint az ő apja. És ez a tanulási időszak igenis fájdalmas, de nem fogja feladni. Nem vesz tudomást a sebekről, a vágásokról, karcolásokról. Egyre jobb és egyre jobb lesz, míg néhány hónap múlva, körbe szaladja a padlót, a falakat és még a plafont is. Lapozzatok az 1 János 2-höz.
1: And we'll come to verse 6.
0: És a hatodik verset nézzük.
1: 1 John chapter 2.
0: 1 János 2.
1: He who says he abides in him, is that you?
0: Aki azt mondja, hogy ő benne van, te vagy ez? Aki azt mondod, hogy ő benne vagy? Ez a feltétel.
1: Is learning how to abide in Christ.
0: Aki tanulja, hogy hogyan legyen Krisztusban.
1: But he who says he abides in him.
0: Tehát aki azt mondja, hogy ő benne van.
1: Ought himself also to walk.
0: Annak
1: as he walked.
0: Magának is úgy kell járnia, ahogyan ő járt. Amen. Ahogy az angol fordításban. úgy kell járnod, ahogy ő járt.
1: How many times did Jesus say,
0: hányszor mondta azt Jézus, hogy kövess engem, utánozz engem, másolj le engem. Péter meghallotta ezt az üzenetet, és úgy döntött, hogy szószoros értelmében beteljesíti azt. És amikor a Cselekedetek 9-ben feltámasztja Tábitát a halálból, akkor pontosan lemásolja azt, ahogyan Jairus lányát feltámasztotta Jézus. Ó, így csinálta Jézus, én is így csinálom. És erőteljesen, és a szó szoros értelmében bekövetkezett az életében. Kolossi levélben van, ha jól emlékszem. Kolossi.
1: Chapter 2.
0: Második levél, második vers. Hatodik második rész, hatodik vers.
1: As you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him.
0: Mivel tehát már elfogadtátok, vagy befogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, járjatok is ő benne.
1: It's built and to be a river of miracles so as to forcibly advance the kingdom.
0: És ez pedig a csodák folyamaként kell, hogy megtörténjen, hogy a királyságot erőteljesen és erőszakosan terjesszük, és előre vigyük. És itt példaként állnak előttünk az apostolok, de ez valami olyasmi, ami az egész testben működik. Három feltételre van szükség, olyan imádkozó közösség, amilyennek ők voltak a felházban, ami a hit légkörét teremti meg.
1: And women like Peter.
0: Egy olyan emberek, mint Péter is, akik és a szó szoros értelmében bekövetkezett az életében. Kolossi levélben van, ha jól emlékszem. Kolossi.
1: Chapter 2.
0: Második levél, második vers. Hatodik vers.
1: Have received Christ Jesus the Lord. So walk in him.
0: Mivel tehát már elfogadtátok, hogy befogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, járjatok is ő benne.
1: It's built and to be a river of miracles so as to forcibly advance the kingdom.
0: És ez pedig a csodák folyamaként kell, hogy megtörténjen, hogy a királyságot erőteljesen és erőszakosan terjesszük. És előre vigyük. És itt példaként állnak előttünk az apostolok, de ez valami olyasmi, ami az egész testben működik. Három feltételre van szükség, olyan imádkozó közösség, amilyennek ők voltak a felházban, ami a hit légkörét teremti meg. Egy olyan emberek, mint

0: built and to be a river of miracles so as to forcibly advance the kingdom.
1: És ez pedig a csodák folyamaként kell, hogy megtörténjen, hogy a királyságot erőteljesen és erőszakosan terjessze, és előre vigyük. És itt példaként állnak előttünk az apostolok, de ez valami olyasmi, ami az egész testben működik. Három feltételre van szükség, olyan imádkozó közösség, amilyennek ők voltak a felházban, ami a hit légkörét teremti meg,
0: and women like Peter.
1: Egy olyan emberek, mint Péter is, akik úgy döntöttek, hogy beteljesítik a feltételeket, és legfontosabb,
0: they have learned and successfully received the faith that God has given them by the Spirit.
1: Akik megtanulták sikeresen befogadni azt a hitet, amit Szellem által elkészített az Úr nekik.
0: Unbelief has been cast out.
1: Amikor a hitetlenség kiüzetett, és helyébe a hitnek a szelleme költözött. Harmadik, meg kell tanítanunk az embereket arra, hogy hogyan fogadjanak be. És amikor ez a három együttműködik, akkor a csodák áramlani fognak. És Jézus nevére fog ez dicsőséget hozni, és így erőteljesen fogja ez a királyságát növelni, terjeszteni, és előhozza a dicsőséges gyülekezetet. Amen. Álljunk fel, és imádkozzunk. Imádkozzunk.
0: Lord, you've said this many times.
1: Uram, sokszor mondtad ezt.
0: We want to reinforce it now.
1: De Uram, most meg akarjuk ezt erősíteni.
0: We will become doers of your word.
1: Uram, igenis, a te szavadnak a cselekvőivé válunk, és Uram, azt, amit most hallottunk, azt is beteljesítjük. És Uram, hogyha elesünk, akkor ismét lábra állunk. Mert arra szántuk magunkat, és elhatároztuk, hogy úgy fogunk járni, mint Jézus. Mert újjászülettünk, és így csecsemők vagyunk Krisztusban,
0: and even more as a mature son.
1: És még inkább, ha érett fiak vagyunk.
0: Our destiny is to walk like him.
1: A mi sorsunk az, hogy úgy járjunk, mint ő. És Uram, ezt a döntést hozzuk meg most, hogy megtesszük. És a te csodatévő erődet felszabadítjuk azokban az országokban, azokban a nemzetekben, amiket képviselünk. Azért, hogy a te dicsőséges gyülekezeted teljes módon megnyilvánuljon, és a te hatalmas királyságod erőteljesen terjedjen és növekedjen. Jézus hatalmas nevében.
2: Amen. Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítás sorozatának 6. befejező részét hallhatjuk.
3: We'll turn to Acts chapter 18.
4: Lapozzatok az Apcsel 18-hoz.
3: And we read that Paul comes to Corinth.
4: Itt arról olvasunk, hogy Pál elment Korintusba.
3: Now this is the commercial an industrial center of this whole region.
4: Az egész térségnek az ipari és kereskedelmi központjába.
3: It's a major port.
4: De egy jelentős kikötő is volt.
3: And it's the ideal place for a powerful church to be established.
4: És egy kitűnő hely arra, hogy egy erőteljes gyülekezetet hozzon ott létre.
3: And he's learned the lesson that you don't try and be clever. You just preach the foolishness of the cross with the power of signs and wonders and miracles.
4: És megtanulta ekkor a Pál, hogy nem kell megpróbálni a okosnak lenni, hanem csak a kereszt egyszerű üzenetét kell hirdetni a jelek és csodák bizonyítékával.
3: As usual, he begins in the synagogue.
4: Ő, mint mindig, itt is a zsinagógába kezdte.
3: And they oppose him and blaspheme in verse 6.
4: A 6. vers szerint ellenálltak neki a zsidók és káromolták Istent.
3: So he left the synagogue.
4: Tehát elment a zsinagógába.
3: And he said, I'm going to the Gentiles.
4: Azt mondta, mostantól a pogányokhoz megyek.
3: And he went to the man's house who was next door to the synagogue.
4: És elment a zsinagóga mellett lakó embernek a házába.
3: And a number in the synagogue believed, but they're now assembled in this house.
4: És most ennek az embernek a házában gyűltek össze azok, akik a zsinagógából voltak.
3: It says in verse 8, the end of the verse, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized.
4: A 8. vers 2. fele azt mondja, a korintusbeliek közül is sokan halván hittek és megkeresztelkedtek, bemerítkeztek.
3: And then the Lord appears to Paul.
4: Aztán az Úr megjelent Pálnak.
3: It's interesting how many times Jesus appears to Paul and communicate something directly to him.
4: Nagyon érdekes, hogy az Úr hányszor megjelent Pálnak és mondott neki közvetlenül valamit.
3: Because he didn't really trust other people to say it correctly to him.
4: Mert Pál nem igazán bízott abban, hogy más emberek helyesen fogják neki közvetíteni az üzenetet.
3: And you got to realize the enormous handicap that Paul had, the difficulty that Paul had.
4: Rá kell jönnötök, hogy Pálnak volt egy jellegzetes tulajdonság, ami a hátrányára is vált.
3: He was not one of the disciples that followed Jesus for 3.5 years.
4: Ő nem tartozott azok közé a tanítványok közé, akik 3.5 évig követték Jézust.
3: He probably never heard him teach.
4: Soha nem hallotta Jézus tanítását személyesen.
3: And certainly was never there for the intimate times of teaching which Jesus went through with all his disciples.
4: És sosem volt ott azokban a bensőséges időszakokban, amikor Jézus csak a tanítványait tanította.
3: He never appeared to Paul after his resurrection.
4: És nem jelent meg Pálnak az feltámadása után Jézus.
3: And Paul wasn't part of the group that heard those 40 days on the kingdom, for example.
4: És például Pál nem volt ott abban a csoportban, akiket Jézus 40 napig tanított a feltámadása után a királyságról.
3: This is another subject you could spend a whole weekend conference on just this one thing alone.
4: Ez egy egész másik téma, egy egész hétvégét lehetne tölteni csak ezzel.
3: But I'm going to make you think about it, okay?
4: De szeretném, ha elgondolkodnátok rajta, jó?
3: Because the three things he did was, first of all, he appeared to Paul and personally instructed him in the gospel that he was to preach.
4: Mert Jézus három dolgot tett. Először is személyesen megjelent Pálnak és megtanította neki azt az evangéliumot, amit hirdetnie kellett.
3: And you read the gospel that Jesus said Paul was to preach in Acts 26 verse 18.
4: Az Apcsel 26:18-ban olvashatok az az evangélium, amit Jézus Pálnak tanított, hogy mit hirdessem.
3: And it doesn't begin with preaching forgiveness of sins. Hello.
4: És ez egyáltalán nem a bűnbocsánat hirdetésével kezdődik.
3: It deals with other issues. There's 5 points to it.
4: Hanem más dolgokkal, 5 pontból áll.
3: The first thing that you have to do, says Jesus, is you've got to open their eyes.
4: Jézus szerint az első teendő az, hogy meg kell nyitni az emberek szemét.
3: Distinguish between good and evil.
4: Az embereknek kell tudni különbséget tenni a jó és a gonosz között.
3: Recognize that there's a person responsible for the evil and there's a person responsible for the good.
4: Rá kell jönniük, hogy van egy személy, aki felelős a gonosz dolgokért, és van egy személy, aki felelős a jó dolgokért.
3: And they've got to go from the authority of one to the authority of the other. In other words, who's ruling over your life is more important than getting your sins forgiven.
4: és át kell menniük az egyik uralma alól a másiknak az uralma alá. Tehát ez azt jelenti, hogy az, hogy valaki kinek az uralma alatt áll, fontosabb, mint hogy az ember bűnbocsánatot kapjon.
3: If you don't understand this, you'll never preach the gospel correctly.
4: És hogyha ezt nem értitek, akkor soha nem fogjátok helyesen hirdetni az evangéliumot.
3: The real issue between God and man is not the issue of sin.
4: Az ember és Isten között a igazi probléma nem a bűn.
3: The issue is living a life of independence instead of living a life of absolute obedience to the rule and government of God. Now that's the issue.
4: Az a lényeg, hogy az ember önállóan, függetlenül él, vagy pedig úgy él, hogy Isten uralmának és kormányzásának aláveti magát és annak engedelmeskedik.
3: And repentance
4: a megtérés
3: is a change of mind where you decide to change your lifestyle.
4: A gondolkodásmód megváltoztatása, amelyben eldöntjük, hogy megváltoztatjuk az életmódunkat.
3: Instead of ruling your own life and saying it's my life, I can do what I like with it, you say that's absolutely the devil and I will not live that way.
4: Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ez az én életem és úgy élem, ahogy én akarom, azt mondjuk, hogy ez a gondolat az ördögtől származik, és én egészen máshogy fogok élni.
3: And you come to a place where you joyfully accept the rule and government of God over your life. You come under his authority.
4: És eljuttok odáig, amikor örömmel alávetitek magatokat Isten uralmának és kormányzásának, tehát az ő hatalma alá helyezitek magatokat.
3: Now when that issue is settled,
4: és amikor ez a kérdés eldőlt,
3: then and only then does God begin to deal with the sin issue.
4: Akkor és csak akkor kezd el Isten foglalkozni a bűnökkel.
3: Because the real root is not sin, the real root is independence.
4: Mert a probléma gyökere nem a bűn, hanem a függetlenség.
3: And that's what's wrong with the world.
4: Ez a baj a világgal.
3: Men have chosen to live independently of God's rule and government over their lives and over their hold of society.
4: Az emberek úgy döntöttek, hogy úgy élnek a saját életükben és a társadalmukban, hogy nem vetik alá magukat Isten kormányzásának és uralmának.
3: And the world will never be healed until that change takes place.
4: És a világ soha nem változik meg, amíg ez nem változik meg.
3: Now the root is independent.
4: Tehát a gyökér az a függetlenség.
3: And the fruit is sin.
4: És annak a gyümölcse a bűn.
3: So if you live in independence, you will always continue to sin.
4: Tehát, hogyha függetlenségben élsz, akkor folytatódni fogod a bűnös életmódodat.
3: And it's impossible to save anybody from their sins if they are determined to continue to live in independence.
4: Senkit nem lehet megszabadítani a bűneiből, amíg az ember úgy dönt, az illető, hogy függetlenül él tovább.
3: And until you get that clear, you're not preaching the gospel properly.
4: És amíg ez nem világos a számotokra sem, addig nem jól hirdetitek az evangéliumot.
3: And I hear people say this. Oh yes, they've given their life to Jesus as Savior, but they've not yet made him Lord of their life. That's a total biblical impossible position.
4: Hallok embereket ilyet mondani, hogy ez az XY már elfogadta Jézust a megváltójának, de még nem tette őt úrrá az élete fölött, de a bibliai szempontból ez egy teljes lehetetlenség.
3: Amen. There's no such Christianity in the Bible, and it shouldn't be in our preaching.
4: A Bibliában sincs ilyen kereszténység, ezért a prédikációnkban sem szabad ilyennek lennie.
3: So Jesus says, Paul, you preach the issue of whose authority are you willing to live under. Get that absolutely clear first.
4: Tehát azt mondta Jézus Pálnak, hogy hirdesd az evangéliumot úgy, hogy először teljesen világosan mondd el az embereknek, hogy el kell dönteniük, hogy kinek az uralma alatt élnek.
3: And there's no neutral position.
4: És semleges helyzet nincs.
3: If you won't live under the rule and government of God, Satan automatically assumes lordship over your life, whether you like it or not.
4: Akár, hogyha úgy döntesz, hogy nem akarsz Isten uralma és kormányzása alatt élni, akkor a sátán fogja magához ragadni az életed feletti uralmat, akkor is, hogyha ez neked nem tetszik.
3: But if you choose God and the kingdom of God and Jesus to be your king, and you joyfully come under his authority.
4: De hogyha Istent választod és Isten királyságát és Jézust választod a királyodnak és örömmel bemész az ő uralma alá,
3: then he'll deliver you from the authority and from the power of Satan.
4: Akkor ő megszabadít téged a sátán erejétől és hatalmából.
3: Will joyfully forgive you your sins.
4: Örömmel megbocsátja a bűneidet.
3: And in the power of his risen life, you don't have to go on sinning all the time anymore.
4: És az ő feltámadott életének az erejében nem kell tovább úgy folytatnod az életedet, hogy folyton vétkezel.
3: Then the fifth thing that Jesus said to Paul was this.
4: Az ötödik dolog, amit Jézus mondott Pálnak az,
3: I want you to bring them into their inheritance.
4: Szeretném, ha bevinnéd az embereket az örökségükbe.
3: So there are the five things.
4: Tehát öt dolog van.
3: Open their eyes.
4: Nyisd ki a szemeiket.
3: Turn them from darkness to light.
4: Fordítsd el őket a sötétségtől a világosságba.
3: From the authority of Satan to the authority of God.
4: A sátán hatalma alól Isten hatalma alá.
3: That they might receive forgiveness of sins.
4: Hogy megkapják a bűneik bocsánatát.
3: and have an inheritance among those who are sanctified through faith that's in me. Now that's one verse.
4: És a megszentettek között osztályrészt nyerjenek, örökséget nyerjenek az Évben való hit által. Ez egyetlen versben van benne.
3: And Paul said, I didn't receive this gospel from any man, I got it from Jesus himself.
4: És Pál elmondta, hogy én nem emberektől kaptam ezt az evangéliumot, hanem magától Jézustól.
3: The second thing that Jesus personally appeared to Paul was regarding communion and what it's all about and how it should be conducted.
4: A másik téma, ami miatt Jézus megjelent Pálnak, az az úrvacsora volt, és az, hogy mit jelent az úrvacsora, és hogyan kell szolgálni vele.
3: There's almost no churches that I go in anywhere who've got a clue what communion is supposed to be.
4: És szinte nem megyek el olyan gyülekezetbe, ahol fogalmuk lenne az embereknek arról, hogy egyáltalán miről kéne, hogy szóljon az úrvacsora.
3: You get this silly little bit of wafer and this stupid little bit of grape juice.
4: Tehát egy kicsike darabka kenyérrel foglalkoznak, vagy egy kis csésze borral.
3: And it's on the side in some you just go and help yourself whenever you feel like it.
4: Pardon?
3: It's on the side, on a table, in the corner, and you just go and help yourself whenever you feel like it. That's what some churches do.
4: Néhány gyülekezetben oldalt a falnál van egy asztal, ott van a kenyér meg a bor, és az emberek szabadon oda mehetnek, és kiszolgálhatják onnan magukat, hogyha úgy gondolják.
3: And there's a great need to get back these glorious things out of religiousness that they are dead in, and get them back to life again.
4: Nagyon fontos, hogy ezeket a dicsőséges dolgokat visszahozzuk az életbe, és kimentsük őket abból a halott háttérből, amiben belekerültek a vallásosságban.
3: And these traditions are still restricting what the Spirit can do in many of our churches.
4: Nagyon sok gyülekezetünkben ezek a hagyományok még mindig korlátozzák azt, amit a Szent Szellem tehet.
3: Another thing is marriage. I don't know why we go back to the old religiousness when everybody gets married.
4: A másik dolog a házasság. Nem tudom, hogy miért térünk vissza azokhoz a halott hagyományokhoz a házasság kérdésében.
3: Why can't we make it a glorious kingdom event with Jesus being highly exalted in the midst of it all.
4: Miért nem tudjuk egy hatalmas dicsőséges királyságos eseményét tenni a házasságot, ahol Jézus felmagasztaltatik?
3: Because all the unsaved relatives come, now's the time to get them saved. Don't just have a ceremony.
4: Hiszen a házasságkötés az, amikor nagyon sok hitetlen rokon eljön, ez az az alkalom, amikor megtérése kell őket vinni, nem csak egy szertartást kell ebből csinálni.
3: And the same with funerals. I love to preach at funerals, providing they're a believer that's died.
4: Ugyanez a helyzet a temetésekkel. Én nagyon szeretek temetéseken prédikálni, hogyha vannak ott hitetlenek.
3: And all the unsaved relatives have to come, churches do.
4: Néhány gyülekezetben oldalt a falnál van egy asztal, ott van a kenyér meg a bor, és az emberek szabadon oda mehetnek, és kiszolgálhatják onnan magukat, hogyha úgy gondolják.
3: And there's a great need to get back these glorious things out of religiousness that they are dead in, and get them back to life again.
4: Nagyon fontos, hogy ezeket a dicsőséges dolgokat visszahozzuk az életbe, és kimentsük őket abból a halott háttérből, amiben belekerültek a vallásosságban.
3: And these traditions are still restricting what the Spirit can do in many of our churches.
4: Nagyon sok gyülekezetünkben ezek a hagyományok még mindig korlátozzák azt, amit a Szent Szellem tehet.
3: Another thing is marriage. I don't know why we go back to the old religiousness when everybody gets married.
4: A másik dolog a házasság. Nem tudom, hogy miért térünk vissza azokhoz a halott hagyományokhoz a házasság kérdésében.
3: Why can't we make it a glorious kingdom event with Jesus being highly exalted in the midst of it all.
4: Miért nem tudjuk egy hatalmas dicsőséges királyságos eseményét tenni a házasságot, ahol Jézus felmagasztaltatik?
3: Because all the unsaved relatives come, now's the time to get them saved. Don't just have a ceremony.
4: Hiszen a házasságkötés az, amikor nagyon sok hitetlen rokon eljön, ez az az alkalom, amikor megtérése kell őket vinni, nem csak egy szertartást kell ebből csinálni.
3: And the same with funerals. I love to preach at funerals, providing they're a believer that's died.
4: Ugyanez a helyzet a temetésekkel. Én nagyon szeretek temetéseken prédikálni, hogyha vannak ott hitetlenek.

0: back to the old religiousness when everybody gets married.
1: A másik dolog a házasság. Nem tudom, hogy miért térünk vissza mindig azokhoz, vissza azokhoz a halott hagyományokhoz a házasság kérdésében.
0: Why can't we make it a glorious kingdom event with Jesus being highly exalted in the midst of it all?
1: Miért nem tudjuk egy hatalmas dicsőséges királyságos eseményé tenni a házasságot, ahol Jézus felmagasztaltatik?
0: Because all the unsaved relatives come, now's the time to get them saved. Don't just have a ceremony.
1: Hiszen a házasságkötés az, amikor nagyon sok hitetlen rokon eljön, ez az az alkalom, amikor megtérésre kell őket vinni, nem csak egy szertartást kell ebből csinálni.
0: And the same with funerals. I love to preach at funerals, providing they're a believer that's dying.
1: Ugyanez a helyzet a temetésekkel. Én nagyon szeretek temetéseken prédikálni, hogyha vannak ott hitetlenek.
0: And all the unsaved relatives have to come.
1: Minden hitetlen rokonnak el kell oda jönni.
0: And you've got them.
1: És akkor el lehet őket kapni.
0: Amen. And we've had the most glorious, extravagant worship and praise time because our precious brother and sisters gone to glory and we're all excited about it.
1: És tartunk egy hatalmas dicsőség és túláradó imádó alkalmat, mert örvendezünk és újjongunk azon, hogy a mi testvérünk elment az Úrhoz a dicsőségbe.
0: And I always give an invitation.
1: Mindig tartok ilyenkor előrehívást.
0: And always get people saved.
1: És mindig vannak, akik megtérnek.
0: Anyway, I better not go on this way. But...
1: De jobban teszem, hogyha nem ebben a témában folytatom, hanem visszatérek az eredetihez.
0: And the third thing, the third one is here.
1: A harmadik megjelenése pedig itt volt.
0: Jesus appears to Paul in the vision and speaks to him.
1: Jézus megjelenik Pálnak látomásban és azt mondja neki.
0: See, Paul was not in the upper room and didn't meet Jesus after his resurrection.
1: Pál nem volt ott a felházban és nem találkozott Jézussal a feltámadás után.
0: And he never heard all the instructions which Jesus gave to his disciples.
1: És soha nem hallott azt a sok tanítást, amit Jézus adott akkor a tanítványainak.
0: And the trouble is that Paul's gone to every city so far.
1: És az a baj, hogy Pál eddig elment minden városba.
0: Apart from Athens, which was a non-event.
1: Kivéve mondjuk Athént, ahol tulajdonképpen nem történt semmi.
0: Every other city.
1: Minden más városban.
0: As soon as the kingdom began to take effect.
1: Amint a királyság elkezdett hatni a helyre.
0: There was a riot raised up.
1: Egy zendülés tört ki.
0: And the political or judicial authorities were used to throw him out of town.
1: És a politikai vagy a jog végrehajtó hatalom segítségével kidobták az apostolokat a városból.
0: Now you remember yesterday when I told you what kathizo means. Do you remember?
1: Emlékeztek tegnapra, ugye, amikor elmondtam, hogy a kathizo micsoda?
0: It's to sit on a throne.
1: Azt jelenti, hogy ülni egy trónon.
0: The throne.
1: A trónon.
0: Of the risen glorified Christ.
1: A feltámadott dicsőséges Krisztus trónján.
0: With power and authority.
1: Hatalommal és erővel.
0: Over every political authority.
1: Minden politikai hatalom fölött.
0: Every judicial authority.
1: Minden jogfogalatosító hatalom fölött.
0: And every religious authority.
1: És minden vallási hatalom fölött.
0: And Jesus said, you're not going to go anywhere until you learn to rule from that throne.
1: És Jézus azt mondta, nem menjetek sehova, amíg nem tanultok meg uralkodni erről a trónról.
0: And as brother said in the first session, there's some crucial elections going on right now in different parts of the world.
1: És ahogy a testvérünk mondta az első tanítás elején a világ különböző részében, nagyon fontos választások vannak most.
0: And if we know how to use our authority,
1: és ha tudjuk, hogyan kell használnunk a hatalmunkat,
0: we can decree who's going to get these crucial political positions.
1: Akkor mi kinyilatkoztathatjuk azt, hogy ki lesz majd a döntő politikai hatalmakban.
0: Amen. And it makes all the difference.
1: És ez jelenti az egész különbséget.
0: And we've learned to do this in our prayer center.
1: Mi a mi imaközpontunkban már megtanultuk ezt csinálni.
0: We've got far more power than the vote. We've got power in the heavenlies to influence the undecided people by the million who don't know which way to vote.
1: A levegő égben tudunk hatalmat gyakorolni, sokkal nagyobb hatalmat, mint amilyen a világiaknak van. Meg tudjuk határozni, hogy a még nem döntött emberek ki mellett döntenek, döntsenek, hogy kire szavazzanak.
0: Okay. Amen. Don't just print pamphlets and give exhortations on the radio.
1: Ne csak a rádióban tegyetek bejelentéseket, és ne csak osztogassatok szórólapokat.
0: Go into your prayer center.
1: Hanem menjetek el az ima központba.
0: Get on the throne.
1: Üljetek fel a trónra.
0: And rule as God has given you authority.
1: És uralkodjatok úgy, ahogy Isten hatalmat adott nektek erre.
0: And I could turn to lots of scriptures.
1: Nagyon sok bibliai helyre lapozhatnék.
0: And I could tell you lots of real life examples of this in recent political history.
1: És a valós életből sok példát mondhatnék el nektek a közelmúltbeli politikai események kapcsán.
0: I'll tell you one quickly.
1: Egy-egy gyorsan elmondom.
0: 2004.
1: 2004-ben.
0: The nation of India.
1: Indiában.
0: 1 billion people approximately.

0: körülbelül 1 milliárd emberről van szó.
1: 813 million Hindus.
0: 830 millió hindu.
1: 110 million Muslims.
0: 110 millió muszlim.
1: And possibly 20 million Christians of some kind or another.
0: És talán 20 millió valamilyen fajta keresztény.
1: The BJP government was determined to ban the evangelizing of the Hindus by Christians.
0: A BJP kormány megtiltotta a keresztényeknek, hogy a hindukat evangelizálja.
1: The present constitution of India protects that right.
0: És a jelenlegi indiai alkotmány védi ezt a jogot.
1: In the constitution which Nehru wrote in 1948 when they came to independence.
0: Nehru írta ezt az alkotmányt, amikor függetlenné vált India.
1: It says this.
0: És ebben az van.
1: India is a secular state.
0: India világi állam.
1: With freedom for all religions.
0: És minden vallás szabad benne.
1: And every Indian.
0: És minden indiai.
1: Has the right.
0: Nak joga van.
1: To freely practice and to propagate his religion.
0: Szabadon gyakorolni és hirdetni a maga vallását.
1: Do you understand the word propagate? Okay, good. That's a very important statement.
0: Ez egy nagyon fontos állítás.
1: So the right to evangelize is written in the Constitution of India.
0: Tehát az indiai alkotmányban benne van az evangelizáláshoz való jog.
1: The four times the governments tried to remove that from the Constitution.
0: A kormány már négyszer próbálta ezt kivenni az alkotmányból.
1: Now the Christians may be a very small minority.
0: Lehet, hogy a keresztények egy nagyon elenyésző kisebbséget jelentenek.
1: But they know how to pray.
0: De tudnak imádkozni.
1: And when it came to 2004,
0: és amikor eljött 2004,
1: the BJP, which is the militant Hindu political party, were in supremacy.
0: Akkor a BJP, ez egy nagyon harcias hindu párt, ez volt a kiemelkedő pozícióban.
1: They were determined to ban Christians from evangelizing anywhere in India.
0: És eldöntötték, hogy ők meg fogják tiltani a keresztényeknek, hogy Indiában bárhol evangelizáljanak.
1: But they've been a very efficient government.
0: Nagyon hatékony volt ez a kormány.
1: The economy had grown each year by 8% and a new prosperity was coming.
0: A gazdaság minden évben 8%-kal nőtt, és az egész országban kezdett a bővölködés felgerjedni.
1: 83% of India were Hindus, so they would vote obviously for the Hindu party.
0: Az indiai lakosság 83%-a hindu, tehát nyilvánvaló volt, hogy erre a pártra fognak szavazni.
1: So, over the whole world, everybody prophesied a landslide victory for the BJP party.
0: Az egész világon mindenki azt jövendőlte, hogy ez a BJP párt fog nyerni a választáson.
1: It made political sense and it made economic sense.
0: Ez politikailag is értelmes dolog volt, meg gazdaságilag is.
1: But there was a small minority of Christians who said, oh no.
0: De volt a keresztényeknek egy kisebbsége, akik azt mondták, hogy nem.
1: My wife Eileen spent a month in India with various prayer groups, and I spent a month in India with various prayer groups.
0: A feleségem is és én is egy hónapot töltöttünk Indiában különböző ima csoportokkal.
1: And a powerful prayer movement began.
0: És elkezdődött egy erőteljes ima mozgalom.
1: And in the November of that year,
0: és abban az évben, novemberben,
1: to everybody's surprise,
0: mindenkinek a megdöbbenésére,
1: BJP were thrown out of power by a significant majority.
0: A választók jelentős része kimozdította ezt a BJP pártot a hatalomból.
1: A moderate government,
0: és egy mértéktartó kormány,
1: sympathetic to the Christians, is now in place, and there's greater freedom than ever in the history of India to preach the gospel.
0: Került hatalomra Indiában, aki szimpatizál a keresztényekkel, és jelenleg Indiában nagyobb a kereszténység hirdetésének a szabadsága, mint a történelemben bármikor.
1: Now you couldn't outpower them at the ballot, but you can outpower them in the prayer room.
0: Nem lehetett őket a földi szinten kiütni a hatalomból, de az imateremben ki lehetett.
1: Now, there's critical things in Hungary, you know that.
0: Tudjátok, hogy Magyarországon is egy döntő fontos.
1: France is in the balance right now.
0: Jelenleg Franciaországon is éppen eldől majd a dolog.
1: The determination of Islam to come into Europe through Turkey becoming part of the EU. These are incredible battles that we have to win.
0: Hatalmas csaták zajlanak azon a területen, hogy az iszlám eldöntötte, hogy Európába betör a Törökország EU-ban való csatlakozásán keresztül, tehát erős csatákat kell megnyernünk.
1: In the days of Daniel,
0: Dániel korában,
1: and Nehemiah,
0: és Nehémiás korában,
1: and Ezra,
0: Ezrás korában,
1: and the prophet Haggai,
0: és Ageus,
1: and the prophet Zechariah,
0: és Zakariás profita korában.
1: Everything hung on who had political power as well as who was the actual leader.
0: Minden azon múlt, hogy ki lesz a politikai hatalom és ki lesz az egyszemélyi vezető.
1: Now I could tell you lots of stories of how we've prayed and literally changed the appointments of religious leaders, of the judiciary and the political leaders.
0: Történeteket mesélhetnék nektek arról, hogy mi az imáinkon hogyan változtattuk meg azt, hogy kit jelölnek politikai vezetőknek, gazdasági vezetőknek, vallási vezetőknek.
1: Something we have to learn to do.
0: Meg kell tanulnunk ezt tenni.
1: Now Paul had never heard Jesus say what he said in the upper room, and he wasn't doing that, so he got thrown out of every city by the political and the judiciary coming against him.
0: Pál nem hallotta soha Jézusnak a felházban elhangzott tanítását, ezért minden városból a politikai és a törvényvégrehajtó hatalom kidobta őt.
1: Now he comes to Corinth.
0: És akkor most Korintusba jut.
1: Jesus appears to him.
0: És Jézus megjelent neki.
1: And says, don't be afraid. Verse 9.
0: És azt mondja a 9. versben, ne félj.
1: Do not be afraid.
0: Ne félj.
1: Speak.
0: Hanem szólj.
1: And do not keep silent.
0: És ne hallgass.
1: For goodness sake, don't become politically correct and mealy-mouthed, whatever you do.
0: Könyörgöm, ne legyetek politikailag etikusak, és ne fogjátok be a szátokat, hanem beszéljetek.
1: And don't keep silent.
0: És ne hallgass.
1: For I am with you.
0: Mert én veled vagyok.
1: And no one will attack you to hurt you.
0: És senki nem támad rád, hogy néked átsom.
1: For I have many people in this city.
0: Mert nekem sok népem van ebben a városban.
1: And you mustn't allow yourself to be thrown out of this city before I've reaped the harvest.
0: És nem szabad engedned, hogy kidobjanak a városból, mielőtt én learatom az aratást.
1: Then you come to verse 11.
0: Aztán a 11. vers.
1: And this is another of those ghastly mistranslations of the English Bible.
0: És az angol Bibliában itt is egy szörnyű félrefordítás van.
1: Now, I'm not a Greek scholar, but I'm competent in Greek.
0: Nem vagyok szakértő a görög nyelvben, de azért nem lehet eladni.
1: But I know two Greek scholars very well.
0: De nagyon jól ismerek görög tudósokat.
1: And I've gone to them and said, now look, here's my problem.
0: És elmentem hozzájuk, és megkérdeztem tőlük, hogy ami a problémám.
1: Acts 24:49.
0: Az Apcsel 24:49.
1: Why on earth do they translate the word kathizo with that stupid word tarry or wait?
0: Mi a csodáért fordítják a katizó szót azzal, hogy maradni vagy várakozni?
1: They can't explain it to me.
0: És nem tudják nekem elmagyarázni,
1: well,
0: a görög
1: here in verse 11,
0: itt a 11. versben.
1: In the English Bible the word is continue.
0: Az angol Bibliában az van, hogy ott maradt.
1: It's the same Greek word kathizo.
0: Ez ugyanez a görög szó, hogy katizó, a lakozék talán a Károliban.
1: So we should translate it.
0: Tehát úgy kéne fordítani.
1: And Paul sat on his throne. That's what it literally is saying in the Greek.
0: És Pál ott ült a trónján. Eredetileg a görögben szó szerint ez van.
1: But he's got the message.
0: Mert megértette az üzenetet.
1: Paul, don't let these guys throw you out of the city. You get on your throne.
0: Pál, ne engedd, hogy ezek a fickók kidobjanak a városból. Ülj le a trónodra.
1: And rule.
0: És uralkodj.
1: And control the political and judicial situation so you do not leave this town until I tell you it's time to leave.
0: És urald a politikai és jogvégrehajtói szervezeteket és hatalmakat azért, hogy ne dobhassanak ki a városból, amíg én azt nem mondom neked, hogy menj el onnan.
1: So Paul said, yes, Lord.
0: Azt mondta Pál, igen, Uram.
1: Sat on his throne.
0: Leült a trónjára.
1: And preached without any fear whatsoever, without any political compromise, correctness.
0: És úgy prédikált, hogy egyáltalán semmitől nem félt, és nem próbált politikailag megalkudni, vagy udvarias lenni.
1: And there was a great number saved.
0: És nagyon sokan megtértek.
1: Sure enough, the usual political riot came.
0: Aztán jött a szokásos politikai zendülés.
1: The mob came against Paul.
0: Újra jött Pál ellen a csőcselék.
1: And tried to throw him out.
0: És megpróbálták kidobni a városból.
1: And they came with one accord, with heated passion. We're going to get this guy out of our city.
0: Teljesen egységben voltak, és teljesen égtek a dűtől, és ki akarták dobni a tanítványokat a városból.
1: And they brought him to the judgment seat. They brought him to the bema. Remember how we said you got to rule over the judgment seat?
0: És elvitték őt a bémához, tehát az ítélő székhez. Emlékeztek, hogy beszéltünk erről a jogvégrehajtói székről.
1: And the Roman official was a guy called Gallio.
0: És egy Gallio nevű ember volt a római helytartó.
1: He was sitting on the judgment seat, but Paul was sitting in a much higher position.
0: És ő ott ült az ítélőszékben a bémán, de Pál egy sokkal magasabb pozícióban trónolt.
1: And from the throne of Jesus Christ, he made Gallio do the will of God.
0: És Jézus trónján ülve arra kényszerítette Galliót, hogy Isten akaratát tegyen.
1: And for the first time, Paul got a just decision from that judgment seat because he'd taken control of it because he'd learned to sit on his throne. Can you hear what I'm saying?
0: És Paul először kapott ilyen ítélőszékről igazságos ítéletet azért, mert megtanult a trónján ülni és az igazságot ki tudta harcolni magának.
1: Stop grumbling about the government and change it, for goodness sake. Hello, can you hear me?
0: Ne panaszkodjatok a kormányban, nem változtassátok meg.
1: The wrong people are in power. Used your authority to get the right people in place.
0: Mert nem használtátok a hatalmatokat arra, hogy a megfelelő embereket jutassátok hatalomra.
1: Now, at last, in the fifth city, Paul's learned his lesson. He gets on the throne and says, I'm not leaving this city. Lord, make Gallo do your will.
0: Az utolsó, az ötödik városban Jézus végre addigra megtanulta a leckét, leült a trónjára, és uralta a helyzetet, és azt mondta, hogy Uram, add, hogy Galileó te akaratodat cselekedje, parancsold meg neki.
1: So Gallo, empowered by the Spirit of God through Paul's prayers,
0: tehát Pál imái miatt Gallio engedelmeskedett Isten akaratára.
1: Dismisses the mob.
0: És elküldi a szétszúrja.
1: Leave this man alone, he's not doing anything wrong.
0: Csőcseléket, mert azt mondja, hogy hagyjátok békén ezt az ember, mert semmi jogtalan dolgot nem cselekedett.
1: And so Paul now remains in the city.
0: Tehát Pál ott marad a városban.
1: Sitting on his throne.
0: És ül a trónján.
1: He stays there a great many days.
0: És sok napig ott marad.
1: And it says in verse 18,
0: az van a 18. versben,
1: he still remained a great many days.
0: Miután pedig még több napig ott maradt, tehát nagyon sok napig ott maradt.
1: Altogether it was about 2.5 years, almost 3 years.
0: Összességében 2.5, majdnem 3 év volt ez.
1: Thessalonica, 3 weeks.
0: Thessalonikában 3 hetet volt.
1: Corinth, almost 3 years.
0: Korintusban majdnem 3 évet.
1: And then we go to Ephesus. It's 3 years there.
0: Aztán amikor Efézusban megy, ott is 3 évet tölt el.
1: Again, there's a riot.
0: Látjátok, ott is van az endülés.
1: And again, Paul gets on his throne and says, make those Roman officials do your will.
0: De Pál megint leül a trónjára, és azt mondja az úrnak, hogy Uram, kényszerítsd a római hatalmakat arra, hogy a te akaratodat tegyék.
1: And again they bring a judgment in favor of Paul and say, leave him alone, he's not doing anything wrong.
0: És akkor ők is Pálnak kedvező ítéletet hoznak, azt mondják, hagyjátok őt békén, mert nem tett semmi rosszat.
1: Now Paul's learned to sit on his throne, he's never driven out of a city by a mob ever again. Listen to me.
0: Miután Pál megtanult a trónján ülni, soha egyetlen városból sem dobták ki többé. Halljátok meg azt, amit mondok.
1: Now you've got to learn the same thing.
0: Nektek is ugyanezt meg kell tanulnotok.
1: We've got authority to rule over political appointments.
0: Tehát hatalmunk van arra, hogy politikai helyzetek fölött uralkodjunk.
1: From the president down, we decree who God is permitting to have that authority.
0: Nekünk kell a magunk trónjáról kijelenteni, hogy kinek engedi meg Isten a politikai hatalom gyakorlását.
1: My Bible says, Romans 13, that all authority, political authority comes from God.
0: Az én Bibliám a Róma 13-ban azt mondja, hogy minden politikai hatalom Istentől van.
1: Amen? If we start using that authority, we're going to change the political map of the cities and of the nations that we represent.
0: És hogyha használjuk ezt a politikai hatalmat, akkor megváltoztathatjuk a politikai térképét azoknak az országoknak és városoknak, amelyekből jöttünk.
1: And we can do it for other nations too.
0: És külföldek is megtehetjük ugyanezt a szívességet.
1: And from that throne we control the political situation.
0: Tehát a trónon ülve irányíthatjuk a politikai helyzetet.
1: We get just judges appointed who are going to bring judgments according to the will of God.
0: Elérhetjük, hogy igazságos bírók kerüljenek hatalomra, akik Isten akarata szerint fognak ítélni.
1: We get the right religious leaders appointed so that they will fear God and do his will.
0: Elérhetjük, hogy a megfelelő vallási vezetőket jelöljék ki, akik félni fogják Istent és az ő akaratát fogják tenni.
1: And I could tell you stories about that too, but I haven't got time.
0: És erről is sok történetet mondhatnék, de most nincs rá idő.
1: If you got the picture here.
0: De látjátok a képet, ugye?
1: So Paul was there.
0: Tehát ott volt Pál.
1: He had all the time in the world to thoroughly and gloriously teach them the whole counsel of God.
0: Rengeteg ideje volt arra, hogy dicsőséges és alapos módon tanítsa az ottaniaknak Isten teljes tanácsvégzését.
1: But the trouble with Corinth was that though Corinthians, they would not get rid of their intellectual reservations.
0: Az volt a baj a korintusiakkal viszont, hogy ők nem voltak hajlandóak megszabadulni az értelmiségi fenntartásaiktól.
1: And if you go through the Corinthian letters,
0: és hogyha végigolvassátok a Korintusba írt leveleket,
1: you'll find Paul rebuking them again and again, particularly in the first chapters.
0: Azt találjátok, hogy különösen az első fejezetekben Pál újra és újra megdorgálja a korintusiakat.
1: For what he calls arrogance of mind.
0: Az elme gőgje miatt, amit ő így nevez.
1: Because they've been trained in, if you like, secular intellectual thinking to such a degree they won't become childlike enough for the power of God's word to really do its work in them.
0: A korintusiak olyan magas szintű értelmiségi képzést kaptak a világi tudományokban, hogy nem voltak hajlandók elég gyermekévé válni ahhoz, hogy Istennek a beszéde erővel megnyilvánulhasson az életükben.
1: You see, sometimes it's not an individual, the whole church was infected with this spirit.
0: És nem csak egy emberre hatott ez a szellem, hanem az egész gyülekezetre.
1: And the Corinthian church was large in number.
0: Nagy volt a gyülekezet Korintusban.
1: It was strategically placed at one of the most important cities in the region.
0: Stratégiai helyen volt, hiszen a térség egyik legfontosabb városában volt.
1: But the church never rose to the occasion and never became the kingdom instrument that God was looking for.
0: De a gyülekezet soha nem ragadta meg az alkalmat, és nem vált a királyságnak azzal a csatornájává, amivé Isten akarta tenni.
1: It remained weak.
0: Gyenge maradt.
1: As a church, they remained spiritual babes.
0: Szellemi csecsemő maradt az egész gyülekezet.
1: Paul said, I can only feed you on milk. I can't give you meat because you'd spit it out.
0: Pál azt mondta, csak tejet adhatok nektek, nem etethetlek titeket hússal, mert ezt kiköpnétek.
1: And he said, there's divisions amongst you.
0: Azt mondja, megosztások vannak köztetek.
1: You're fighting and arguing, which of is he great? Is it Apollos? Is it Paul? Is it Peter? He said, we're all nobodies. He said, for goodness sake, stop fighting and arguing about who's the greatest.
0: Azt mondja, hogy mindegyiktek azon vitatkozik, hogy melyik tanító a nagyobb, az Apollos, vagy a Pál, vagy a Péter. De hát könyörgöm az Isten szerelmére, hát nem mondjatok ilyeneket, mi csak senkik vagyunk, Isten a lényeg.
1: There was sexual immorality in the church.
0: Volt szexuális erkölcstelenség a gyülekezetben.
1: Various heresies began to affect the church, Gnosticism in particular.
0: Különböző eretnekségek kezdtek hatni a gyülekezetre, különösen a gnoszticizmus.
1: And Paul wrote two letters correcting and rebuking them because they weren't fulfilling God's purpose.
0: Pál két levelet írt nekik, amiben helyreigazította és megfette őket, mert nem valósították meg Isten céljait.
1: But what Paul learned in Corinth were two very important things which were going to equip him for when he moved on to Ephesus.
0: De két fontos dolgot tanult meg Pál Korintusban, ami majd segít neki akkor, amikor tovább lép Efézusban.
1: He learned to preach only in the power of Jesus Christ and him crucified.
0: Megtanult prédikálni kizárólag Jézus, annak az üzenetnek az erejében, ami Jézusról, még pedig a megfeszítésről szól.
1: He learned to move in the power of signs and wonders and miracles as the confirming evidence of the word.
0: És megtanulta az jelek és csodák erejében mozogni, amik a bizonyítékot szolgáltatták az üzenet igazságához.
1: He learned to sit on his throne.
0: Megtanult a trónon ülni.
1: And rule there.
0: És ott uralkodni.
1: With all power, with all authority.
0: Minden hatalommal és minden erővel.
1: Amen.
0: Amen.
1: So after almost 3 years.
0: Tehát majdnem 3 évvel múltával.
1: In God's timing.
0: Isten időzítése szerint.
1: He picks up his throne.
0: Fogja a trónját.
1: And he moves on.
0: És tovább lép.
1: To Ephesus.
0: Efézusba.
1: Verse 19.
0: 19. vers.
1: He came to Ephesus.
0: Efézusba jutott.
1: He left Priscilla and Aquila there because he had to run off and come back again.
0: Priscillát és Aquilát ott hagyta a Korintusba, mert azok elmentek onnan, de visszajöttek.
1: And they did the preparatory work while he was away.
0: És meg elvégezték az előkészítő munkát, amíg nem távol volt.
1: I'm gonna leave that because I think to talk about Ephesus would take another whole 2 sessions, and I'm not gonna get round to it at all. So I want to come back now.
0: Tehát nem fogok ebbe a témába most belemenni, mert két további tanításba telne, hogy ezt is kifejtsem, most visszatérek inkább.
1: To the region of Macedonia and Achaia.
0: Macedónia és Akája tartományára.
1: Of those 5 cities which Paul visited,
0: ebből az 5 városból, amit Pál meglátogatott,
1: by far the strongest church,
0: messze a legerősebb gyülekezet,
1: turned out to be the church at Thessalonica.
0: Kiderült, hogy a Thessalonica beli gyülekezet lett a legerősebb.
1: Now they had the least of Paul's time.
0: Ők a legkevesebbet kapták Pál idejéből.
1: They had less of his word than any of the other cities had.
0: Kevesebb tanítást hallottak tőle, mint bármelyik másik város.
1: But they did much more with it.
0: De sokkal többet kezdtek vele.
1: Now I'd like to turn to his first letter to the Thessalonians.
0: Menjünk az első tesszalonikai levélhez.
1: It's written to them.
0: A tesszalonikaiaknak írta Pál.
1: 2 years after he left them.
0: 2 évvel azután, hogy elment tőlük.
1: While he's in Corinth.
0: Miközben Korintusban volt.
1: So come to Paul's first letter to the Thessalonians.
0: Tehát akkor lapozzatok az első tesszalonikai levélhez.
1: Can you hear? It sounds as if the volume's gone down. Can you hear?
0: Halkul a hang, hallotok, vagy halkul a hang, vagy hallotok-e?
1: Come to first Thessalonians.
0: Tehát akkor az első tesszalonikai levél.
1: And this was written 2 years after he had visited them in AD 54.
0: Ezt Krisztus után 54-ben írta Pál, 2 évvel azután, hogy elhagyta Tesszalonikát.
1: I want to just pick on 2 things and that's about all we're going to be able to cover in the time.
0: Szeretném, hogy a 2 dologra figyeljétek, itt fel körülbelül ennyire van időnk.
1: Come to chapter 1.
0: Első rész.
1: Verse 2.
0: Második vers.
1: We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers.
0: Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezve rólatok a mi imádságainkban.
1: Remembering without ceasing.
0: Szüntelenül emlegetve.
1: Now there were 3 things he lists in verse 3.
0: A harmadik versben 3 dolgot sorol fel Pál.
1: Your work of faith.
0: A ti hitetek munkáját.
1: See, notice that.
0: Figyeljétek ezt meg.
1: It wasn't just faith, it was a work of faith.
0: Ez nem csak hit volt, hanem a hit munkája.
1: They put their faith to work, and as a result they got a harvest from it.
0: Munkába állították a hitüket, és ezért látták az aratást.
1: See, you can have faith and not use it, and then you lose it.
0: Lehet, hogy van hited, de nem használod, és akkor el fogod veszteni.
1: Oh Lord, give me faith.
0: Ó, Uram, adj nekem hitet.
1: Well, I'll give it to you, provided you'll do something with it.
0: Hát adok majd, hogyha teszel vele valamit.
1: Otherwise, what's the point of giving it to you?
0: Különben miért adnám?
1: Romans chapter 12.
0: Róma 12.
1: When Paul's finished teaching the greatest exposition of God's kingdom purpose, he comes to the end of chapter 11.
0: Amikor Pál 11 fejezeten keresztül tanította a legrészletesebben Isten királyságának a lényegét, eljut a 11. rész végére.
1: Having finished the teaching,
0: és miután befejezte a tanítást,
1: he always gets down to the practicality.
0: Mindig rátér a gyakorlati részletekre.
1: Because of what you heard, you better start doing these things.
0: Jobban teszitek, ha elkezditek cselekedni ezeket a dolgokat, miután már hallottátok.
1: And Romans 12 begins the practicality.
0: És a Róma 12-ben kezdődnek el a gyakorlati részletek.
1: And the first 3 verses are very important.
0: Az első 3 vers nagyon fontos.
1: In verse 1,
0: az első versben,
1: he says to them, give God your body, give Jesus your body as a reasonable sacrifice.
0: Azt mondja Pál nekik, hogy adjátok át Jézusnak a ti testeteket, mint a ti okos tiszteleteteket.
1: And it's got to be a holy body that he likes living in.
0: Egy szent test kell, hogy legyen a testetek, amiben szívesen él.
1: That's number 1.
0: Ez az első dolog.
1: You've got to surrender your humanity to the total control and use of the living God.
0: Át kell adnotok az emberi lényeteket Isten teljes használatára, és hogy ő irányíthassa azt.
1: Have you done that?
0: Megtettétek ezt?
1: Because if not, you need to do it.
0: Mert ha még nem, akkor meg kell, hogy tegyétek.
1: Verse 2.
0: Második vers.
1: Be transformed. The word is metamorpho. We get our English word metamorphosis comes from this.
0: Hanem itt változatok el. Az a görögben, az a metamorfószó, a metamorfózis ebből való.
1: Be transformed. Be metamorphosized by the renewing of your mind.
0: Menjetek át metamorfózison az elmétek megújulása által.
1: And don't be conformed to this world.
0: És ne igazodjatok ehhez a világhoz.
1: Stop thinking worldly.
0: Hagyjátok abba a világi és gondolkodást.
1: And he doesn't mean sinful worldly. He says stop using your minds in a kind of natural way. You've got to start thinking like God.
0: És itt nem feltétlenül bűnös világi gondolkodásról van szó, hanem azt mondja, hogy hagyjátok abba az elemző elmétek használatát úgy, ahogy a világban szoktátok a dolgok megértésére.
1: Because worldly thinking says this.
0: Mert a világi gondolkodás azt mondja,
1: what's in it for me?
0: Mi van ebben az én számomra
1: jó?
0: What do I get out of this? Mit kapok én ebből?
1: And much of Christian activity is still self-centered. Hello?
0: És a keresztények tevékenységében is még nagyon sok dolog önközpontú.
1: He says, no, be transformed.
0: Azt mondja Pál, ne alakuljatok át.
1: Be metamorphosized.
0: Legyen metamorfózis az
1: életetekben. Stop thinking in a natural way and start thinking the way God thinks.
0: Ne gondolkodjatok többé természetes módon, hanem kezdjetek el Isten módján gondolkodni.
1: Get God's priorities, not your natural human priorities.
0: Isten dolga legyen a legfőbb a számotokra, nem az emberi fontossági sorrend az, ami fontos.
1: I often say this.
0: Én gyakran elmondom ezt.
1: Many Christians live what I call caterpillar Christianity.
0: Nagyon sok olyan keresztény van, akit én hernyó kereszténynek hívok.
1: A caterpillar has a very, very limited world.
0: A hernyónak nagyon korlátozott a világa.
1: I've watched caterpillars at work on some of the bushes in my home, and most of them live on 3 leaves.
0: Én otthon figyeltem a bokrokon otthonomban a hernyók életét, és a legtöbben 3 levélen élik le az életüket.
1: It's the whole garden, but they never move off these 3 leaves.
0: Ott egy egész nagy kert a számukra, de soha nem mozdulnak el a 3 levélről.
1: And most Christians live on 3 leaves.
0: És a legtöbb keresztény is 3 levélen él.
1: My home.
0: Az otthonom.
1: My job,
0: a munkahelyem,
1: and my church,
0: és az én gyülekezetem.
1: Everything's focused on eating and enjoying those 3 leaves.
0: És minden arra összpontosul, hogy ennek a három levélnek az életét élvezzük.
1: And their prayers are limited to these three leaves. God bless my home, bless my job, bless my church. And if all three are happy, I'm happy.
0: És az imáik is erre a három levélre korlátozódnak. Uram, áld meg az otthonomat, áld meg a munkahelyemet, meg a gyülekezetemet, és ha ott mindenki jól van, akkor én is jól vagyok. Köszönöm.
1: But then suddenly something strange happens to a caterpillar.
0: De aztán hirtelen történik valami a hernyóval.
1: It suddenly goes through a death and resurrection experience.
0: Átéli a halált és a feltámadást.
1: It's a metamorphosis.
0: Ez egy metamorfózis.
1: And metamorphosis means you die to a lower form of life to be reborn to a higher form of life.
0: A metamorfózis azt jelenti, hogy meghalsz egy alacsonyabb rendű élet számára, hogy feltámadj egy magasabb rendű élet számára.
1: And it winds a cocoon round itself, which is just like getting into a coffin.
0: Tehát a hernyó bebábozódik olyan, mint hogyha egy koporsót építene maga köré.
1: And it dies.
0: És meghal.
1: Its body disappears.
0: Eltűnik a teste.
1: Then after a week, I forget how long, a week or so, then suddenly this cocoon breaks open and this fantastic butterfly comes out.
0: És nem is tudom már mennyi idő múlva, körülbelül egy hét múlva megreped ez a gubó, és ki jön belőle a csodálatos pillangó.
1: Now it's flying from tree to tree and its world has suddenly multiplied thousands of times.
0: És hirtelen már egyik fáról a másikra repül, és az élettere, a világa több ezerszeresére nőtt.
1: Now God wants to deliver us from caterpillar Christianity.
0: Isten meg akar minket szabadítani a hernyó kereszténységtől.
1: He wants us to go through metamorphosis.
0: Azt akarja, hogy egy metamorfózison menjünk át.
1: That we die to ourselves.
0: Hogy meghaljunk önmagunknak.
1: To my home, my church, and my job, and everything to do with me or my world.
0: A magam otthonának, a magam munkájának, meg a magam gyülekezetének, meg mindennek, ami velem kapcsolatos.
1: And I start to see the world as he sees it.
0: És elkezdjem úgy látni a világot, ahogy Jézus látja.
1: And I want to participate with God in bringing the whole world to the feet of Jesus Christ.
0: És részt akarok venni Istennel együtt abban a munkában, hogy az egész világot Jézus lábaihoz térdetessük.
1: Has your mind been metamorphosized?
0: Átment már az elmétek a metamorfózison?
1: Do you think like God?
0: Úgy gondolkodtok, ahogy Isten?
1: And see things God's way.
0: És Isten módján látjátok a dolgokat?
1: And are you passionately connected with him in his glorious purpose?
0: És szenvedélyesen összekapcsolódtatok vele az ő dicsőséges céljában?
1: Then verse 3 says this in Romans chapter 12.
0: Aztán a Róma 12:3 azt mondja.
1: He says this, I urge every one of you.
0: Mindegyikteket sürgetlek arra.
1: And that's got to be everybody in this room.
0: És ez mindenkire vonatkozik ebben a teremben.
1: Not to think of yourself more highly.
0: Hogy ne gondolkodjatok magatokról nagyobbat.
1: Than you ought to think.
0: Mint amekkorát kell.
1: But to think soberly.
0: Hanem józanon gondolkodjatok.
1: As God has dealt to each one a measure of faith.
0: Amint az Isten adta kinek a hit mértékét.
1: Now you've got to be honest. I've been asked to speak at quite a few graduations of Bible colleges and theological seminaries in my lifetime.
0: Az életemben nagyon sokszor kértek meg arra, hogy ilyen diploma kiosztó ünnepségeken prédikáljak bibliai iskolákban.
1: Now I always ask this question.
0: És mindig megkérdeztem azt.
1: I said, have the students been taken through a course of faith and have they passed the test?
0: Megkérdezem azt, hogy végigvittétek-e a tanulókat a hitnek a tanfolyamán, és átmentek-e a vizsgán ennek a végén.
1: And they say, oh yeah, we've taught on faith.
0: Azt mondják, persze, hát tanítottunk a hitről.
1: I said, but have you put them to the test?
0: De kipróbáltátok, hogy milyen a hit a tanítványoknak, kérdezem én.
1: I've never found a place except one little Bible college in Wales.
0: És egyetlen bibliaiskolát találtam, egy kis bibliaiskolát Walesben összesen.
1: What's his name?
0: Amit kialapított.
1: Oh man. Just got out of my mind for the moment. You know who I mean?
0: Elfelejtettem, hogy ki alapította?
1: Reese Howes. Reese Howes, he started a Bible college where one of the primary subjects was faith. You had to go out and practice your faith, and you went on these most crazy adventures, and if God wasn't there, you starved. It was very simple.
0: Reese Howes volt az, aki alapította ezt a bibliaiskolát, és itt volt egy olyan feladat, hogy tanították az embereket a hitre, és ki is küldték őket, hogy gyakorolják a hitüket, és ugye valamiben egyszerűen Isten nem volt ott, akkor ezt abba hagyták, ennyire egyszerű volt.
1: And you couldn't pass out the college until you you had the evidence of real works of faith that you yourself had accomplished in Jesus' name.
0: Egészen kalandos dolgokba mentek bele ezek a diákok, és addig nem kaptak diplomát a Biblia iskolából, amíg nem tudták bizonyítani, hogy a hitüknek a munkája megbizonyosodott Jézus követésében.
1: One of the many students that graduated from that college was Reinhard Bonnke. That's where he went to Bible school.
0: Reinhard Bonnke például abban a Biblia iskolában járt, tehát ő az egyik végzőse annak a Biblia iskolának.
1: So did Brother Andrew. Heard of Brother Andrew? He went to that Bible college.
0: És Andrew testvér is, akit az előbb hallottatok, ő is oda járt Biblia iskolának.
1: And they learned the ways of faith.
0: És megtanulták a hit útjait.
1: Now Paul says, listen, I want you to be honest, and I want you to soberly assess the measure of faith that Christ has dealt with you with.
0: Azt mondja Pál, hogy én azt akarom, hogy józanok legyetek, és őszintén valljátok be, hogy Krisztus nektek mennyi hitet adott.
1: How much faith have you really got?
0: Mennyi hitet van igazából?
1: And have you ever put it to work and proved that you have that faith?
0: És megdolgoztattad-e már a hitedet, és bebizonyítottad-e már valahol, hogy van neked ez?
1: Because, I mean, I often demonstrate this. Where's my Bible case?
0: Én gyakran bebízom, megmutatom ezt, így demonstrálom, hol a Biblia, taktokom a Bibliám.
1: Just give it to me, just quickly.
0: Add ide nekem, gyorsan.
1: Thank you, okay.
0: Köszönöm.
1: Who's going to stand up the other end for me?
0: Ki áll ide nekem?
1: You come up on the stage, now you've got to get on the stage.
0: Gyere föl, légy szíves oda a másik oldalra, a színpadra.
1: See, I'm going to give you an example from American football.
0: Tehát most az amerikai futballból mondok egy példát nektek.
1: See, in American football,
0: az amerikai futballban,
1: stay right away from me. Just
0: maradj ott, ne gyere közelebb.
1: In American football, the quarterback is the key player in the game.
0: Van a negyedpályás, az amerikai futballban,
1: and he's all the time looking for people who are open that he can give the ball to.
0: És van mindig olyan játékosokat keres, akik nyitottak, szabadok arra, hogy elkapják a labdát tőle.
1: They're called a wide receiver.
0: Őt ilyen szabad elkapónak, vagy széles elkapónak hívják.
1: A wide receiver has to be able to cleanly catch the ball.
0: Egy szabad elkapó az, akinek semmi akadályoztatása nincs abban, hogy elkapja a labdát.
1: Self free from the other guys who are trying to hamper him.
0: És szabadon tudja tartani magát az ellenfél játékosaitól, akik akadályozni akarják.
1: When he gets the ball,
0: és amikor megkapja a labdát,
1: he's got to go straight to the end zone and make a touchdown.
0: Akkor elviszi egészen a pálya végéig a kapunak a területére, hogy ott letegye.
1: The quarterback's looking now, who's free, who's free, who's kept himself disentangled from...
0: Tehát a negyed pályás azt nézi, hogy hol van egy szabad ember, right, aki szabadon tartotta magát az ellenfél játékosaitól, és oda dobja neki a labdát.
1: Sorry, let me put the Bible inside. Just hold
0: on. Bele kéne tenni a Bibliát, mert így elég rosszul repül.
1: We'll demonstrate. It's got a bit spotted. Okay, you watch this.
0: Rendben, ezt nézzétek.
1: Who's free? He is.
0: Hát
1: here.
0: Szabad.
1: Here's the ball.
0: Itt a labda.
1: He catches it. Now stay
0: where you are. Vidd be a gólt.
1: Just don't knock everything around.
0: Ne dönts azért föl minden.
1: That's only stage one.
0: Tehát ez csak az első lépés.
1: To cleanly catch the ball. Come over here.
0: Hogy tisztán el kell kapni a labdát, és gyere ide, hogy jól lássalak téged.
1: Now, if he stands there saying, I've caught the ball, I've caught the ball, I've caught the ball.
0: De hogyha ott áll a boldogan és mondogatja, hogy elkaptam a labdát, elkaptam a labdát.
1: And doesn't do anything with it.
0: És nem csinál vele semmit.
1: You know what's going to happen?
0: Tudjátok, mi fog történni?
1: Some mean guys from the other side.
0: Az ellenféltől egy alattomos játékos oda fog jönni, és megpróbálja elszedni tőle valahogy.
1: So, the goal is this.
0: Tehát ez a cél.
1: Once you've got the ball,
0: az a cél, hogyha elkaptad a labdát,
1: immediately do something with it.
0: Azonnal csinálj vele valamit.
1: Before those mean guys on the other side,
0: mielőtt az ellenfél alattomos játékosai
1: can attack you,
0: megtámadhatnak,
1: go to the end zone,
0: and menj oda a végére
1: a pályának,
0: és vidd be a gólt.
1: You can't do it easy. There's too much stuff.
0: Itt nem lehet megtenni, mert túl sok dolog van itt a színpadon.
1: Thank you.
0: Nagyon köszönöm.
1: Now, Jesus is like that.
0: Jézus is ilyen.
1: Where is there someone?
0: Hol van valaki?
1: Who's keeping themselves disentangled from the devil?
0: Aki szabadon tudja magát tartani az ördögtől?
1: Are wide open to receive the faith that I will give them?
0: És teljesen szabad arra, hogy megkapja azt a hitet, amit adni akarok neki?
1: To go and do something with that faith, which is a work of faith, which glorifies God.
0: Hogy elmenjen és a hit cselekedetét végezzel ezzel a hittel, mert ez dicsőíti Istent.
1: And those who always receive It's in a football game.
0: És azok, akik mindig kapnak labdát, ahogy a futballban is.
1: A guy that knows how to receive the ball cleanly every time.
0: Az a fickó, aki minden esetben tudja, hogy hogyan kell szabadon elkapni a labdát.
1: And makes it to the end zone to complete the play.
0: És el tudja vinni a pálya végére, hogy befejezze azt a támadást.
1: Who is the quarterback going to throw the ball to?
0: Mit gondoltok, kinek fogják dobni a labdát legközelebb?
1: So it's going to be the same guys.
0: Ugyanazoknak a fickóknak.
1: So you yourself determine the measure of faith that Christ is going to give to you.
0: Tehát ti magatok döntitek el, hogy Krisztus mennyi hitet adhat nektek.
1: He's not. If you will always receive that faith.
0: Ha mindig meg elfogadjátok azt a hitet, amit ad.
1: And immediately go and do something with it.
0: És azonnal mentek és csináltok vele valamit.
1: Then he's going to give you faith every time to do his works.
0: Akkor mindig ad nektek majd hitet arra, hogy az ő cselekedeteit végezzétek.
1: Oh, there's Alan.
0: Itt van Alan.
1: There's my son Alan. This is Jesus talking.
0: Jézus azt mondja, itt van az én fiam Alan.
1: And he's on that plane going to so and so.
0: Éppen benne van a játékban, elmegy ide-ide.
1: I know he will talk to the person next to him.
0: Tudom, hogy beszélni fog a repülőn a mellette ülőhöz.
1: And he's got the faith to pray for them to be healed.
0: És hite van arra, hogy imádkozzon azért az emberért, hogy meggyógyuljon.
1: He's got the faith to lead him to salvation in Jesus.
0: És hite van arra, hogy üdvösségre vezesse Jézusban.
1: So I'll put this guy on the plane next to him.
0: Tehát oda ültetem X-et mellé a repülőn.
1: And I'll throw him the gift of faith.
0: És oda dobom neki a hit ajándékát.
1: He receives it.
0: Elfogadja.
1: He completes the play.
0: Befejezi a játékot.
1: And the guy gets healed and gets saved.
0: És az illető üdvösséget nyer és meggyógyul.
1: So I'll keep giving him the ball.
0: Úgyhogy mindig dobok neki labdát.
1: Because he always does something with it.
0: Mert mindig csinál vele valamit.
1: And I get results.
0: És eredményeket látok.
1: So the third thing is, you've got to be honest and have sober assessment about the measure of faith that Christ has given you.
0: Tehát a harmadik dolog az, hogy józanul kell gondolkodnod, és fel kell becsülned, hogy Krisztus mennyi hitet adott neked.
1: And as we close this conference, you can decide, today I'm going to change.
0: Ahogy befejezzük ezt a konferenciát, eldönthetitek, hogy meg fogtok halni, és meg fogtok változni.
1: If you give me the opportunities, Lord, I'm going to fully use them.
0: Hogyha adtok Istennek lehetőséget, és azt mondjátok, hogy én maradéktalanul ki fogom használni, amit azt nekem.
1: Now, give me the faith.
0: Adj nekem hitet.
1: To work miracles.
0: Hogy csodákat tegyek.
1: To cast out devils.
0: Hogy démonokat üzzek.
1: And bring people to salvation.
0: És embereket üdvösségre juttassak.
1: If you give me the faith.
0: Ha azt nekem hitet erre.
1: I'll receive it.
0: Elfogadom.
1: And I'll immediately put it to work.
0: És azonnal dolgoztatni kezdem.
1: And as a result,
0: ennek eredményeként,
1: Jesus is going to trust me as a reliable wide receiver that he can always use for any situation.
0: Jézus bízni fog bennem, mint egy megbízható szabad fogadóban, akit mindig használhat és mindig adhat neki hitet.
1: Amen.
0: Amen.
1: That's all in this phrase.
0: Ez mind benne van ebben a fél mondatban.
1: In verse 3 of Thessalonians chapter 1.
0: Az 1 Tesszalonika 1:3-ban.
1: Let's just go back there.
0: Térjünk oda vissza.
1: 1 Thessalonians.
0: 1 Tesszalonika.
1: Chapter 1.
0: Első rész.
1: Remember, I remember without ceasing.
0: Szüntelenül emlegetve.
1: Number 1, your work of faith.
0: Először is a ti hitetek munkáját.
1: You make the faith I give you work, and there's a good return. So I'm going to keep giving you more faith.
0: Ti megdolgoztatjátok azt a hitet, amit adok nektek, és az gyümölcsöt terem, úgyhogy mindig több hitet adok nektek.
1: Now, if you go to the Ephesian letter,
0: hogyha az Efézusi levélhez lapoztok,
1: you have identical wording, but three adjectives are missing.
0: Ott ugyanezek a szavak vannak, csak három melléknév hiányzik.
1: I'm sorry, when Jesus is speaking to the Ephesians, what I meant to say, I beg your pardon.
0: Illetve azt akartam mondani, hogy amikor Jézus beszél az efézusi gyülekezethez.
1: He says, I know your work.
0: Azt mondja, ismerem a te munkádat.
1: But it was a work of activity, of organization, of programs, but it was not a work of faith.
0: De ez a nyüzsgés és a programok és a szervezés munkája volt, nem a hit munkája.
1: Secondly, Paul says to the Thessalonian church.
0: Másodszor azt mondja Pál a Thessalonika belieknek.
1: I remember your labor of love.
0: Emlékszem a ti szeretetetek fáradozására.
1: Everything you do is motivated by love.
0: Minden, amit tesztek, a szeretetből indul ki.
1: You have such a passion for me, and you have such compassion for people.
0: Annyira szerettek engem, és annyira irgalmasak vagytok az emberekhez.
1: And you're prepared to labor to give expression to that love.
0: Készek vagytok munkálkodni, hogy kifejezzétek ezt a szeretetet.
1: You love the lost.
0: Szeretitek az elveszetteket.
1: You love one another.
0: Szeretitek egymást.
1: And you love me.
0: És szerettek engem.
1: And you give your time to these three things, and I just love it. I love your labor of love.
0: És rászálljátok magatokat, hogy ezzel a három dologgal foglalkozzatok, és én nagyon szeretem a ti szeretetetek munkáját.
1: Jesus said to the Ephesian church,
0: Jézus azt mondta az efézusi gyülekezetnek,
1: I know your work,
0: ismerem a te munkádat,
1: I know your labor,
0: és ismerem a munkálkodásod, fáradozásodat.
1: There was no love in it, it was just become a methodology.
0: De abban nem volt szeretet, az csak egy módszer volt.
1: And the third thing that Paul says to this Thessalonian church is this.
0: A harmadik dolog, amit Pál a tesszalonikai gyülekezetnek mond, az.
1: I know the enduring patience of your hope.
0: Ismerem a ti reménységetek álhatatosságát.
1: You don't just pray for 2 weeks and then forget it. You keep at it until there's an answer.
0: Nem csak 2 hétig imádkoztok valamiért, aztán abba hagyjátok, hanem addig imádkoztok, amíg meg nincs a válasz.
1: You not only do things, but you expect a result.
0: Nem csak tesztek dolgokat, hanem számítotok az eredményre.
1: And you persevere until the answer comes.
0: És addig kitartotok, amíg meg nem jön a válasz.
1: And I love that.
0: És nagyon szeretem ezt.
1: Jesus says to the Ephesian church, I know you're enduring. You just keep doing the same thing, but you don't really expect anything to happen.
0: Azt mondja Jézus efézusi gyülekezetnek, hogy ismerem a ti álhatatosságotokat, de csak kitartotok, de nem vártok semmilyen eredményt.
1: To the Ephesian church, he says, return to your first love.
0: Az efézusi gyülekezetnek azt mondja, térjetek vissza az első szeretetekhez.
1: But the Thessalonica church, he doesn't have to say such a thing.
0: De a tesszalonikai gyülekezetnek nem kell, hogy ilyet mondjon.
1: First, come down to verse 5 of 1 Thessalonians.
0: Itt akkor az ötödik vers.
1: For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance, and you know what kind of men we were among you for your sake.
0: Hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek.
1: Now I won't have time to do this,
0: most nincs időm erre,
1: but if you go to chapter 2 of 1 Thessalonians,
0: de hogyha megnézitek ugyanitt a második részt,
1: Paul lists 12 things by which he was an example to them.
0: Pál 12 dolgot sorol fel, amiben példát mutatott a tesszalonika belieknek.
1: He lived the life before them.
0: Megélte előttük a kívánatos életet.
1: And they saw it and they touched it.
0: És az ottaniak látták ezt és meg tudták érinteni.
1: It's here in chapter 2.
0: Ez itt van a második részben.
1: He was willing to suffer.
0: Hajlandó volt szenvedni.
1: Verse 2.
0: Második
1: chapter
0: vers.
1: 2 I'm talking about now.
0: Most a második részről beszélek már.
1: We were bold to speak the word of God. Verse 2.
0: Második versben ezt mondja, bátorságunk volt, ami Istenünkben, hogy szóljunk az ő beszédét.
1: Our exhortation didn't come with error or uncleanness, nor was it of deceit. It was absolute pure word, with no distortion.
0: Mert a mi buzdításunk nem hitetésből, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból állt, hanem a tiszta igazság volt.
1: Number 4.
0: Negyedik.
1: Don't just read it all, but just quote me as quickly as you can.
0: Most nagyon gyorsan idézem
1: just
0: ezt.
1: Listen.
0: Csak figyelj ide. Ja, én.
1: We speak, end of verse 4, we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts.
0: Negyedik vers, nem úgy szólunk, hogy embereknek tessünk, mert Isten ismeri a mi szívünket.
1: Number 5, verse 5.
0: Ötödik versben.
1: We didn't use flattering words.
0: Nem használtunk hízelkedő szavakat.
1: And it wasn't a cloak for covetousness. We didn't come here to try and get money out of you.
0: És ez nem a fukarságnak volt a palástja, tehát nem azért jöttünk ide, hogy pénzt szedjünk ki belőletek.
1: Number 6.
0: Hatodik.
1: We didn't seek the glory of men.
0: Nem az emberek dicséretét vártuk, és kerestük.
1: We could have demanded it as apostles. We didn't behave like that.
0: Tudjuk, hogy mi, mint apostolok, kérhettünk volna dicsőséget az emberektől magunknak, de soha nem tettük ezt.
1: Number 7, verse 7.
0: Hetedik, a hetedik versben.
1: We were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children.
0: Gyengédek voltunk közöttetek, ahogy egy szoptatós anya, aki dédelgeti a saját gyerekeit.
1: Verse 8.
0: Nyolcadik vers.
1: We didn't just impart a message, we imparted our whole lives to you because you came dear to us.
0: Nem csak az üzenetet adtuk át nektek, hanem az egész életünket, mert annyira kedvesekké váltatok a szemünkben.
1: Number 9, verse 9.
0: Kilencedik a kilencedik versben.
1: We worked at secular employment so as not to be a burden to you.
0: Világi állásokat vállaltunk, hogy ne legyünk terhek a számotokra.
1: Verse 10, number 10.
0: A tizedik pont a tizedik versben.
1: See how devoutly and justly and blamelessly we behaved among you.
0: Nézzétek, milyen szentül, igazán és feltehetetlenül éltünk köztetek.
1: We had a personal prayer life, we spent hours with God, and you saw the way that we lived and prayed.
0: Volt személyes ima életünk, órákat töltöttünk Isten jelenlétében, és ti láttátok, hogy hogyan éltünk és hogyan imádkoztunk.
1: And we, verse 11.
0: Tizenegyedik vers.
1: We exhorted, comforted, and urged every one of you as a father does to his children.
0: Úgy intettünk, buzdítottunk és vigasztaltunk titeket, ahogy egy atya teszi a gyermekeivel.
1: That you would work worthy of God who has called you into his own kingdom and glory. Now, verse 12.
0: 12. vers, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő királyságába és dicsőségébe hív titeket.
1: I could spend hours on that, isn't it fantastic?
0: Több órát tölthetnék ezzel, nem fantasztikus ez?
1: See, he taught and lived, and they had this great, glorious model of this wonderful apostolic leader.
0: Tehát Pál tanított és élt, és csodálatos apostoli példa volt az emberek számára.
1: Now let's spend a few minutes on their response.
0: Töltsünk pár percet azzal, hogy hogyan reagáltak erre a Tesszalonika beliek.
1: Come back to chapter 1.
0: Térjünk vissza az első részhez.
1: Come back to verse 5.
0: Ötödik vers.
1: Our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance. And you know what kind of men we were among you for your sake.
0: Tehát a mi evangéliumunk ti nálatok nem állt csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek.
1: Now come to verse 6.
0: Hatodik verset nézzük.
1: And you became followers of us. And of the Lord, the word is mimetes, you became imitators of us, you mimicked us.
0: És ti, ami követőink életetek az úréi, azaz utánzóinké, tehát mimetes ez a görög szó, amit itt használ.
1: You mimicked us,
0: tehát utánoztatok minket,
1: and you mimicked the Lord,
0: és utánoztátok az Urat.
1: And as a result,
0: és ennek eredményeként,
1: you experienced glorious transformation.
0: Egy dicsőséges átalakulást éltetek át.
1: You received the word in much tribulation, but it didn't stop you.
0: Isten üzenetét sok nyomorgattatás között éltétek át, de ez nem állított meg titeket.
1: Verse 7.
0: Hetedik vers.
1: You became examples to all in Macedonia and Achaia who believe.
0: Példaképpé lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőnek.
1: For from you the word of the Lord has sounded forth not only in Macedonia and Achaia, but also in every place.
0: Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is.
1: Your faith towards God has gone out so that we do not need to say anything.
0: Híre terjedt a ti Istenben való hiteteknek, hogy szükségtelen arról valamit nekünk szólnunk.
1: That's in 3 weeks, beloved.
0: És szeretteim, ez 3 hétnek a gyümölcse.
1: They got hold of it.
0: Az ottaniak megragadták az üzenetet.
1: Everybody in Macedonia and Achaia, which is all of present-day Greece, all the Balkan countries, and right up that whole vast area.
0: És az egész Macedónia és Akhája, ami a mai teljes Görögország és Balkán vidék.
1: A piece of land about 800 kilometers by about 500 kilometers.
0: Ez egy körülbelül 800x500 kilométeres terület.
1: 40,000 square kilometers.
0: 40,000 négyzetkilométer.
1: Athens was there.
0: Athén is ott volt.
1: Corinth was there.
0: Korinthus is.
1: All these other cities were. They weren't going to those places because they weren't demonstrating the power of the kingdom.
0: És az összes többi város is ezen a területen volt, de nem oda mentek az emberek, mert ott nem mutatkozott meg Istennek az ereje.
1: If you get hold of the word the way they did, then everybody's going to be coming to you to see what you've done. What on earth has happened in this region of Hungary?
0: Hogyha ugyanúgy megragadjátok Istennek a beszédét, ahogy a Tesszalonika beliek megragadták, akkor mindenki ide fog járni, és azt fogja nézni, hogy mi történt Magyarországnak ezen a részén.
1: It's not years and years and years of study, it's becoming the word.
0: Nem több évi tanulás kell ahhoz, hanem hogy ti magatok váljatok Isten szavává.
1: And there's lots of other things which I haven't time to go into.
0: És még nagyon sok dolog van, amiben most nincsen időm belemenni.
1: I'm just going to finish with this.
0: Ezzel fejezem be.
1: You see, in the case of Corinth, they did not receive the man for who he was.
0: Korintusban nem úgy fogadták Pált, ami ő volt.
1: He's just Paul, and one of the preachers that comes through our town.
0: Csak Pál volt az egyik prédikátor, aki átutazik a városon.
1: His letters are weighty, but his speech, well, it's contemptible. He's just a little bald-headed nobody that we just. I'd rather listen to Peter any time, wouldn't you? Oh yeah, I'd rather listen to Peter.
0: Tehát a levelei ugyan nagyon erőteljesek, de a jelenlétében a prédikációja nem túl nagy dolog. Pétert inkább szívesebben hallgatnám, mert csak egy ilyen nagyfejű prédikátor.
1: They didn't receive the man. Hello,
0: tehát
1: number
0: nem fogadták Pált aként, ami
1: ő
0: volt.
1: Secondly, they didn't receive the word.
0: Másodszor nem fogadták be az üzenetet.
1: It was just something to debate about and have an opinion on. There was no sense. This is the word of God, we've got to obey it.
0: Az nekik csak egy olyan üzenet volt, amin vitatkozni lehetett, meg lehetett beszélni, de nem fogadták Isten beszédeképpen, amit be kell fogadni.
1: Come to chapter 2, verse 13.
0: Második rész, 13.
1: For this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it, not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe.
0: Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.
1: You received the word for what it is, the word of God.
0: Tehát úgy fogadtátok az üzenetet, mint Isten szavát, mert hogy az is.
1: And it was able to do its work in you because you believed.
0: És mivel ti hittetek, ezért az képes volt munkálkodni bennetek.
1: You literally became a physical incarnation of the word that was given to you.
0: Szó szerint megtestesült bennetek az az üzenet, amit hallottatok.
1: And you became imitators of me.
0: És utánzóim lettetek.
1: And of the Lord.
0: És az Úr utánzóim.
1: And as a result, everybody was seeing the fullness of Christ. The little Christ in Thessalonia were multitudinous. There were lots of them.
0: És ennek eredményeképpen mindenki láthatta Krisztusnak a valóságát, mert kis Krisztusok tömegével járkáltak Thessalonikában.
1: And it was Thessalonica.
0: És Thessalonika volt az.
1: Not Athens.
0: Nem Athén.
1: Not Corinth.
0: Nem Korintus.
1: Not Berea.
0: Nem Bérel.
1: Not Philippi, but Thessalonica.
0: És nem Filippi, hanem Thessalonika.
1: Which became the model that filled the whole of that vast region with the power of the kingdom, and people were being transformed by it.
0: Ami mintává vált, és ami betöltötte az egész térséget Isten királyságának az erejével, és az emberek átalakultak ennek segítségével.
1: If you get hold of it in the same way,
0: hogyha ugyanígy ragadjátok ti meg az üzenetet,
1: it's gonna happen in the cities of Hungary.
0: Akkor Magyarország városaiban is ugyanez fog történni.
1: And the whole of Europe, and in those days they had to ride on a donkey or walk.
0: És ezen a egész Európában is, hiszen ezek olyan napok, amikor vagy szamáron kell lovagolni, vagy gyalogolni kell.
1: It was still worth going 500 kilometers to see what God was doing in Thessalonica.
0: Még mindig érdemes elmenni 500 kilométert azért, hogy az ember lássa, hogy Thessalonikában Isten mit cselekedett.
1: Now God's giving you an opportunity.
0: Hogy Isten lehetőséget ad nektek.
1: You can't even pronounce the name, Székesfehérvár.
0: Ki se lehet mondani ezt a szót, hogy Székesfehérvár.
1: I couldn't pronounce it 2 days ago.
0: Két nappal ezelőtt még ki se tudtam mondani.
1: But everybody's going to say, hey, let's go to Székesfehérvár. There's something incredible happening.
0: Mert mindenki azt fogja mondani, menjünk Székesfehérvárra, mert ott valami elképesztő dolog
1: folyik. It's already spread to Budapest and things are happening there.
0: De Budapestre is érdemes elmenni, mert ott is történnek dolgok.
1: And it'll be going out all over Europe.
0: És egész Európában el fog ennek a híre terjedni.
1: Because you received the man.
0: Mert befogadtátok az embert.
1: You received the word.
0: Befogadtátok a szót.
1: And you put it into practice.
0: És elkezdtétek gyakorolni.
1: And you were known everywhere.
0: És mindenütt ismertek lesztek.
1: For your work of faith.
0: A hitetek munkái miatt.
1: Your labor of love.
0: A szeretetben való cselekedeteitek miatt.
1: And your perseverance of hope.
0: És az elhatatos reménységetek miatt.
1: This is not the post-Christian era for Europe.
0: Európában nem most van kereszténység utáni korszak.
1: Europe is going to become more Christian at the end of the age than it's ever been in all its history.
0: Európa a korszak végén sokkal keresztényebb lett, mint az egész történelmében bármikor.
1: And Islam's not going to win, it's going to be cast down.
0: És nem az iszlám fog nyerni, hanem ez le lesz ütve a trónjáról.
1: It'll become as dead and as useless as communism.
0: Olyan halott lesz, amilyen a kommunizmus lett.
1: And multitudes are going to turn to Jesus Christ.
0: És tömegek fognak Jézus Krisztushoz fordulni.
1: Amen.
0: Amen.
1: So let's say, Lord, we receive this invitation.
0: Tehát mondjuk azt, hogy Uram, én elfogadom ezt a meghívást.
1: To become the church in Thessalonica.
0: Hogy Thessalonikai gyülekezetté váljunk.
1: And we're going to receive the word.
0: Befogadjuk az üzenetet.
1: It's going to do its work in us.
0: Ez el fogja végezni a munkáját bennünk.
1: Because we believe it's the word of God.
0: Mert hiszük, hogy ez Isten szava.
1: And we're going to imitate Alan and France as they imitate Christ.
0: És utánozni fogjuk Alant és Francot úgy, ahogy ők utánozzák Krisztust.
1: And we're going to soak ourselves in this word until it literally becomes part of us.
0: És hagyjuk, hogy átitasson minket ez az üzenet annyira, hogy a végén a lényünk részévé fog válni.
1: You've called us to your own glory and excellence.
0: Uram, te a te dicsőségedre és kiválóságodra hívtál el minket.
1: And we're going to live it.
0: És ezt meg fogjuk élni.
1: We're going to become little Christs.
0: Kis Krisztusok leszünk.
1: And touch our cities and our nation and this continent.
0: És megérintjük a városunkat, ezt az országot és ezt a földrészt.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg
2: titeket. Elhangzott Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Darko Kreiner Stratégia, amely felépíti a helyi gyülekezetet című tanítását hallhat.
4: Abról a szívről és a szellemi hozzáállásról beszélt, ami felépíti a helyi gyülekezetet. Jézus azt mondta, hogy ha nagyok akartok lenni Isten királyságában,
5: then the way to greatness in the kingdom is by having a servant heart, a serving spirit.
4: Ennek az a módja, hogy egy szolgáló szívetek, szolgáló szellemetek legyen.
5: Strategies that build the local church.
4: Tanításban azokat a stratégiákat szeretném felvázolni előttetek, amik felépítik a helyi gyülekezetet.
5: So let's go ahead and begin by just bringing some definition.
4: Először nézzünk meg néhány definíciót.
5: Jesus used the word church actually just twice in the Gospels.
4: Jézus igazából összesen kettő alkalommal használja a gyülekezet kifejezést az evangéliumokban.
5: You know the verse. He says, "I will build my church."
4: A Máté 16-ban tudjátok azt a verset, azt mondja, hogy én felépítem az én gyülekezetemet.
5: And the gates of hell will not prevail against its march.
4: És a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
5: So it's an advancing church.
4: Tehát ez egy ilyen nyomuló, előretörő gyülekezet.
5: Not a passive one.
4: Nem egy passzív gyülekezet.
5: The second passage is in Matthew 18.
4: A második hely az írásban a Máté 18. fejezete.
5: And addressing the process of confronting issues in the local church.
4: Ahol Jézus a helyi gyülekezetben lévő vitás dolgoknak a megoldásáról beszél.
5: He's speaking about a locality, he's speaking about the church universal.
4: Az első üzenetben általánosságban beszél a gyülekezetekről Jézus, mint Krisztus teljes testéről, Krisztus teljes mennyasszonyáról, Istennek a kiválasztottjáról. A második üzenetben, a Máté 18-ban, ott a helyi gyülekezeti közösséghez szól, arról szól.
5: Church discipline can actually be applied.
4: És azt mondja, hogy a gyülekezetben, ha szükséges, akkor fegyelmezés kell alkalmazni. Igazából, hogy végignézzük az Új Szövetséget,
5: 114 times that the word church is used in the New Testament.
4: Az Új Szövetségben 140 körüli alkalommal fordul elő a gyülekezet szó.
5: Something time it is the local church that is being referred to.
4: Több mint 90 alkalommal a helyi gyülekezetre utal.
5: Okay, next slide.
4: Következő,
5: here are just a few of the characteristics of the local church.
4: A helyi gyülekezetnek néhány jellemvonását.
5: We see first of all that it is a assembly of believers that are in a given locale.
4: Azt látjuk, hogy egy meghatározott helyen a elhívott hívőknek a közössége. Ez azt mutatja, hogy Isten hogyan látja a gyülekezetet.
5: When God looked at the church in the book of Acts,
4: amikor Isten a gyülekezetre néz, ahogy azt a apostolok könyvében
5: nézik,
4: akkor azt mondja, hogy a gyülekezet Jeruzsálemben. Egy gyülekezet, egyes számban. Az persze azon belül lehetnek ezrei és tízezrei.
5: Solomon's porch and from house to house.
4: A hívőknek és házanként jöhetnek ők össze, különböző helyeken.
5: Paul wrote epistles and letters to the churches in the New Testament.
4: Pál írt leveleket alapvetően helyi gyülekezetekhez.
5: The church at Ephesus.
4: Az Efezusban lévő gyülekezet.
5: At Thessalonica.
4: A Thesszalonikában lévő gyülekezet.
5: The church at Galatia.
4: A gyülekezet
5: Galáciában. These cities and locales were not made up of dozens or hundreds of churches.
4: Ezek a gyülekezetek, ezek a dolgok nem gyülekezetek tucatjaihoz vagy százaihoz szólnak.
5: There was only one church.
4: Hanem csak egy gyülekezet.
5: You see how differently we look at that today?
4: Látjátok, hogy milyen különbözőképpen nézzük mi ezek a dolgokra most. Úgy nézünk, hogy a gyülekezet, ami itt van ezen a sarkon, meg azon a másik helyen.
5: We look and we see dozens or hundreds of churches in a city.
4: Egy városon belül is gyülekezet tucatjait vagy százait láthatjuk, de Isten nem így tekint erre.
5: We created something that is not kingdom.
4: Valami olyan dolgot hoztunk ezáltal létre, ami
5: we
4: nem a királyság
5: gondolkodásmódja.
4: Megosztottunk valamit, amivel kapcsolatban nem az volt Isten szándéka, hogy megosztasson. Épületeket látunk.
5: God sees living stones.
4: Isten élőköveket lát, amelyek felépülnek élő templommá.
5: So first and foremost, we see the church is governed around a built around a locality.
4: Tehát mindenek előtt egy gyülekezeti közösséget kell látnunk, ami egy bizonyos helyen épül fel. Isten egy gyülekezetet lát Grazban. Isten egy gyülekezetet lát Ljubljanában. Isten egy gyülekezetet lát Budapesten. Ő nem sok gyülekezetet lát, hanem csak egyet. Másodszor a gyülekezet az a tanításnak és a fegyelmezésnek a helye.
5: Discipleship, yeah. You see that it is structured. We see leaders that are ordained
4: in positions of authority to provide oversight. A gyülekezet az egy struktúrált dolog, tehát felépül egy rendszer szerint, amiben vannak vezetők, megfelelő feladatok elvégzésére, vannak szolgálati területek.
5: And it is a place that ministry is sent out.
4: És van olyan helyek, ahova a gyülekezetek, a szolgálók kiküldetnek. Ezek általában nagyobb gyülekezetek. Például az antiókiai gyülekezet, ami egy ilyen regionális központ volt. Voltak pásztorok, proféták, szolgálók, vének abban a gyülekezetben. És látjuk, hogy ebből az antiókiai központi gyülekezetből kiküldtek szolgálókat, hogy más helyeken plantáljanak gyülekezeteket. Szeretném megnézni most azokat a módszereket, ahogy ezek az apostolok gyülekezeteket hoztak létre.
5: Strategies given by God of which all ministry flows or should flow.
4: És szeretném megnézni azt a stratégiát, ami szerint Isten akarja, hogy ezek a szolgálatok működjenek.
5: Sometimes it's easy for us to get the horse in front of the buggy.
4: Időnként könnyen megy a számunkra, hogy a lovat a kocsi mögé fogjuk be.
5: Sometimes we formulate ministries, we have no strategy.
4: Időnként létrehozunk szolgálatokat, akikkel kapcsolatban nincsen stratégiánk, nincs elképzelésünk, hogy mit fog elvégezni. Nagyon fontos, hogy először legyen stratégiánk, és utána annak megfelelő szolgálatot állítsunk fel. A szolgálati területek szolgálókból állnak. És a szolgálóknak olyan szellemi és szívbeli hozzáállásuk kell legyen, amiről Franz beszélt az első tanításban. És ez egy nagyon erőteljes dolog.
5: What I like to refer these six strategies to is to God's V6 engine.
4: Szeretnék úgy beszélni erről a hat pont, következő pontról, mint az Isten által elkészített hathengeres motorról.
5: Even the ladies here.
4: Ezt meg kell érteni mindannyiunknak, még az itt lévő hölgyeknek is.
5: High performance six-cylinder engine.
4: Hogy hogyan működik egy nagyszerű hathengeres motor. Tudjátok, hogy milyen nagy erő van abban, amikor a hat henger együtt dolgozik harmóniában? Azért, mert ez nagy erőt hoz létre.
5: If one, just one of the six is not working,
4: hogyha a hat hengeres motorban csak egyetlen henger is nem működik,
5: the car barely runs.
4: Akkor
5: with very little power.
4: Az autó rögtön elveszti az erejének a nagy részét.
5: More than one cylinder.
4: Több erőt veszít, mint amire számítani lehetne.
5: Az no egy henger climbing any hill.
4: Kimaradás esetén.
5: Any opposition.
4: Nem lesz képes, nem lesz benne erő ahhoz, hogy ellenállásokat győzzön le.
5: So it's important for us to see the bigger
4: nagyon fontos számunkra, hogy megértsük
5: these six cylinders that are working together to produce kingdom power, dunamis.
4: Ennek a hat stratégiai pontnak a fontosságát és azt, hogy ezek hogyan erősítik egymást, hogyan hozzák létre azt az erőt, ami előre tudja mozdítani a királyságot.
5: Great commission, the great commandment.
4: Az első a nagy küldetés, a nagy elkötelezettség és az Efezus 4-beli szolgálatok. Ez a három henger.
5: Okay with the translators?
4: Igen, rendben van.
5: I'm still scratching mosquito bites from Albania, Pauli, by the way.
4: Még mindig az Albániában szerzett szúnyog csipéseimet vakarászom egyébként, Pauli.
5: Yeah. All right, so let's go on. Let's take a look at the first one.
4: Menjünk tovább, akkor menjünk az elsőre.
5: I think many of you know me now, I guess. I've been here a while.
4: Because
5: I've spent the last over 30 years in the military.
4: Tudjátok többen, hogy hosszú éveket töltöttem a hadseregben, és több mint 30 évet töltöttem gyülekezetek plantálásával és építésével.
5: And I'm honestly amazed at the parallels between the physical, the natural army in war and the spiritual army in spiritual warfare. Amazing parallels.
4: És őszintén megmondom nektek, hogy elképesztő hasonlóságokat, párhuzamosságokat látok a hadsereg gyakorlati stratégiáiban, egy háborúban és a szellemi hadviselésben a gyülekezetben.
5: I will apply them to any military campaign plan.
4: Mondhatom, hogy a szellemi harcban is nagyon hasonló dolgokat használunk, mint egy fizikai hadviselésben, hogyha egy helyi gyülekezetet akarunk plantálni, vagy hogyha egy hadseregnek az a célja, hogy elfoglaljon egy bizonyos területet a földön, amit egy valódi fizikai ellenség birtokol, akkor ugyanazokat az alapvető dolgokat kell követned, azokat az igazságokat.
5: To not do things a certain way.
4: Ahhoz, hogy sikeres legyél, azokat az alapelveket kell követni.
5: We many times do things that are absolutely amazing to a military mind.
4: Sokszor egészen olyan dolgokat csinálunk, ami nagyon megdöbbentő a katonai
5: gondolkodásmódnak.
4: A profétai szolgálat az a felderítő szolgálat. Semmiféle valódi katonai hadviselés nem lehet folytatni megfelelő felderítő munka nélkül.
5: I've been in quite a few war scenarios over 30 years.
4: A 30 év alatt meglehetősen sok ilyen hadi.
5: And one of the first things that we're briefed, the commanders are all briefed in the mornings, is one of the first speakers is the intelligence officer.
4: Hadi megmozdulásban vettem részt, és minden reggel az eligazításkor az első személy, aki beszélt, az a felderítők parancsnoka volt.
5: He provides the commanders the latest intelligence or intel on what's happening.
4: Elmondta a hadmozdulat vezetőinek azt, hogy a felderítőktől milyen információt szereztek, hogy mit csinál az ellenség, milyen taktikát próbálnak követni. Mi történik a
5: hadmozdulat.
4: Hogyha valaki egy olyan vezető, egy katonai vezető, aki figyelmen kívül hagyta a felderítők munkát, az nem volt jó vezető.
5: Chronicles, the sons of Issachar that are commended by the Holy Spirit.
4: Az első krónika könyvében látjuk, hogy Issachar
5: fiai. They were aware of the signs of the times in which they lived. They were discerning.
4: Nem vették figyelembe az időknek azokat a jeleit, amiben éltek.
5: In fact, Jesus speaks on this continuously in the Gospels.
4: És igazából Jézus folyamatosan arról beszél az
5: evangéliumokban.
4: A következő alapvető kérdéseket kell feltennünk a helyi gyülekezet.
5: I would encourage all of our leaders and all of us here as we go through these, ask yourself these questions.
4: És bátorítanunk kell a vezetőinket, és titeket is bátorítalak, akik itt vagytok, hogy tegyétek fel ezeket a kérdéseket.
5: Someone else down the road.
4: Ne másoknak tegyétek fel, akivel útközben találkoztok, hanem a ti magatok helyzetében, a ti magatok gyülekezetének vonatkozásában tegyétek fel ezeket a
5: közhappening.
4: Elmondta a hadmozdulat vezetőinek azt, hogy a felderítőktől milyen információt szereztek, hogy mit csinál az ellenség, milyen taktikát próbálnak követni. Mi történik a
5: commander.
4: Hogyha valaki egy olyan vezető, egy katonai vezető, aki figyelmen kívül hagyta a felderítők munkát, az nem volt jó vezető.
5: Chronicles, the sons of Issachar that are commended by the Holy Spirit.
4: Az első krónika könyvében látjuk, hogy Issachar
5: fiai. They were aware of the signs of the times in which they lived. They were discerning.
4: Nem vették figyelembe az időknek azokat a jeleit, amiben éltek.
5: In fact, Jesus speaks on this continuously in the Gospels.
4: És igazából Jézus folyamatosan arról beszél az
5: evangéliumokban.
4: A következő alapvető kérdéseket kell feltennünk a helyi gyülekezet.
5: I would encourage all of our leaders and all of us here as we go through these, ask yourself these questions.
4: És bátorítanunk kell a vezetőinket, és titeket is bátorítalak, akik itt vagytok, hogy tegyétek fel ezeket a kérdéseket.
5: Someone else down the road.
4: Ne másoknak tegyétek fel, akivel útközben találkoztok, hanem a ti magatok helyzetében, a ti magatok gyülekezetének vonatkozásában tegyétek fel.

0: They were discerning.
1: Nem vették figyelembe az időknek azokat a jeleit, amiben éltek.
2: In fact, Jesus speaks on this continuously in the Gospels.
1: És igazából Jézus folyamatosan arról beszél az evangéliumokban.
2: Here are some of the basic questions that we ask under our prophetic strategies in the local church.
1: A következő alapvető kérdéseket kell feltennünk a helyi gyülekezet.
2: I would encourage all of our leaders and all of us here as we go through these, ask yourself these questions.
1: És bátorítanunk kell a vezetőinket, és titeket is bátorítalak, akik itt vagytok, hogy tegyétek fel ezeket a kérdéseket.
2: Someone else down the road.
1: Ne másoknak tegyétek fel, akivel útközben találkoztok, hanem a ti magatok helyzetébe, a ti magatok gyülekezetének vonatkozásában tegyétek fel ezeket a központi kérdéseket. Első pont, mi az üzenetetek? Az, hogy tudjuk azt, hogy Isten mit mond nekünk, az egy kritikus fontosságú
2: felderítésben.
1: Ezek olyan kérdések, amikre Istentől kell, hogy válaszaink legyenek. Mert hogyha nem elég világos az üzenetünk, hogyha nem elég összefogott, összpontosított, a legtöbb ember csak az üdvösségnek az örömüzenetét hallotta, és nem hallotta a királyság örömüzenetét. Ha csak az üdvösségnek az örömüzenetét hirdetjük, örömhírét hirdetjük, az valószínűleg nem leszünk túlságosan hatékonyak. Mert akkor lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy túl fiatalok, és nem akarnak a mennybe. Nem akarnak a mennybe menni, mert fiatalok, mégis sok idejük van még
2: gondolkodni.
1: Tehát az az üzenet, hogy térj meg, hogy a mennybe jussál, ez nagyon sok ember számára nem elég nagy kihívást jelent, vagy nem elég érdekes. És ezért nem látjuk Jézustól sem azt, hogy ezt az üzenetet hirdette volna csak.
2: Villages and the synagogues and wherever he went, he preached the gospel of the kingdom of heaven.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Jézus bement a településekbe, városokba, bement a zsinagógákba, és Isten királyságának az örömhírét hirdette. És az egy különböző üzenet, mert az az erőnek az üzenete. Ez célokat kijelölő üzenet.
2: It's a message of destiny.
1: Ez elhívást adó üzenet.
2: A message that gets you off the seat and into the game.
1: Ez olyan üzenet, ami a kispadról bevont téged a játékba.
2: We need to ask ourselves, God, who are we as a local church targeting?
1: A következő nagyon fontos kérdés, hogy helyi gyülekezetként kit célzunk meg, ki a célcsoport.
2: Everything, all the time, everywhere.
1: Egyetlen egy helyi gyülekezet sem célozhat meg mindent egy időben. Igaz?
2: Jerusalem, they targeted largely the Jewish communities.
1: Jeruzsálemben alapvetően a zsidó közösséget célvették célba az ottani.
2: And targeted the Gentile communities.
1: Aztán mások pedig a
2: Peter was called to target Jews.
1: Vették célba. Péter
2: the Apostle Paul was called to target Gentiles.
1: Arra kapott elhívást, hogy a zsidókat célozza meg, ő rájuk ezt pontosítson. Pál pedig arra kapott elhívást, hogy a pogányokhoz menjen.
2: Do you see the prophetic wisdom?
1: Látjátok az ebben lévő profétikus bölcsességet?
2: He knew what his message was. He knew who his target was.
1: Tudta, hogy mi az ő üzenete, tudta, hogy mi a célja.
2: To understand how his target community thinks.
1: És nagyon alaposan tudta azt, hogy az elhívása, az üzenete, az hogyan illik bele az egész dologba.
2: Jews, whether he came up against King Agrippa, whether he came up against anyone he witnessed to.
1: Amikor akár zsidókkal áll szemben, akár Agrippa királlyal, mindenkivel szemben hirdette az örömhírt. És a benne lévő profétai belátás adott neki bölcsességet arra, hogy ezekben meg kell felelni. A Mars hegyen
2: A message about the unknown God
1: predikált az aténieknek arról az ismeretlen Istenről, akit ők nem ismertek.
2: He knew how the Greeks thought.
1: Mert tudta azt, hogy a görögök hogyan miből indultak ki, a gondolkozásmódjukban, megértette az ő intellektusukat, és ennek megfelelően szólt hozzájuk.
2: Not only Caesar himself.
1: Megfelelő módon tudott szólni a börtönben lévő

0: császártársához is, vagy a királyhoz is, és végül a római császárhoz is.
1: Imagine in any other kingdom setting.
0: Bármilyen más.
1: So this not just wouldn't just be absurd in the military sense.
0: Ez nem csak a katonai értelemben helytálló, hanem még gazdasági, üzleti vonatkozásban is. Hogyha el akarsz adni egy árut, és nem tudod azt, hogy mi az üzeneted azzal kapcsolatban, és nem tudod, hogy kinek akarod eladni azt az árut,
1: and you had no idea how they think.
0: És nem nincs fogalmad arról, hogy hogyan gondolkoznak az emberek.
1: I will give you one week and you'll be out of business.
0: Akkor egy hetet adok neked, és már kint leszel az üzleti világból.
1: The world calls that marketing.
0: A világ marketingnak hívja ezt a fajta tervezést. Van ebben egy ilyen előrevívő.
1: There is a science behind this.
0: Van emögött egy tudományos dolog.
1: By and large, ignorant.
0: Amit a gyülekezeteknek nagy része elutasít, figyelmen
1: kívül.
0: Nem arról beszélek, hogy világiakká kell válnunk.
1: Jesus said, you know, concerning matters of finance, the children of this world are smarter than the children of the kingdom.
0: De Jézus azt mondja, hogy az anyagiak vonatkozásában e világnak a fiai bölcsebbek, mint a királyság fiai.
1: I don't know about you, but that's a rebuke.
0: Nem tudom, ti hogy gondoljátok, de szerintem ez egy dorgálás.
1: A city set upon a hill.
0: Mert azt mondja, olyannak kell lenni, mint egy hegyen épített város. A világ világosságával kell, hogy
1: legyünk.
0: Meg kell találnunk azt a bölcsességet, amit Isten ad nekünk, hogy az üzenetünket tovább tudjuk adni. Meg kell kérdeznünk Istentől, hogy kit kell megcéloznunk. És meg kell értenünk azt, hogy hogyan gondolkodik az a csoport, akit célba veszünk ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni. Menjünk a következő diára. Mi az ima stratégiánk?
1: In the military, it would be considered the objective would be air superiority.
0: A hadseregben ezt a légierő fölényének hívják.
1: Sending in the Marines or sending in the Army if you've not first achieved air superiority.
0: A hadseregben úgy tartják, hogy hibás lépés az, hogyha a haditengerészetet kiküldik, vagy a szárazföldi erőket anélkül, hogy előtte lett volna egy légierőnek egy csapása. Mert az nagyon sok áldozatot fog eredményezni. Én a légierőben
1: szolgáltam.
0: És a légierőként a mi feladatunk az volt, hogy mielőtt a szárazföldi vagy a haditengerészet elejét oda küldték volna a harcmezőre, előtte a légierőnek kellett biztosítani a terepet. Például, amikor Irakba mentünk, az első öbölháború
1: idején, until we gained their superiority.
0: Azzal kezdtük, hogy addig bombáztuk az ellenség erősségi pontjait, amíg nem alakult ki a légierőnek ez az előnye.
1: The strategy was to decapitate the leadership so they could not communicate.
0: Az volt ebben a stratégia, hogy lefejezzük az ellenségnek a vezetőségét, hogy ne tudjanak kommunikálni.
1: Our military planners are planning what are we up against.
0: Az első dolog az, hogy a hadászati tervezők megjelölték azt, hogy melyek azok az erősségek, amikkel először el kell bánnunk, hogy ezek hol vannak, hol helyezkednek el helyileg, és hogy tudjuk legyőzni őket. Európa minden városában vannak erősségek, tudjátok? És nem azonosak, nem egyformák. És a stratégia sem ugyanaz, hogy hogyan tudunk föléjük kerekedni.
1: If we try to wage a land battle without first achieving air superiority,
0: hogyha megpróbálunk anélkül elfoglalni egy adott területet, hogy előtte felépítenénk ezt a légierőnek az előnyét, akkor az nagyon sokba fog kerülni, mert nagyon sok áldozattal fog járni.
1: Right? Does that make sense to everyone?
0: Értitek mindannyian?
1: You don't have to ever been in the military to understand these.
0: Nem kell ahhoz hadászatban lennetek, hogy ezeket az alapelveket megértsétek.
1: And building up our local churches.
0: Hanem ahhoz, hogy helyi gyülekezeteket építhessünk, alapíthassunk, ahhoz is ezek az alapelvek szükségesek.
1: We have so few local churches, New Testament local churches.
0: Olyan sok
1: the majority of what we have
0: helyi gyülekezet van az Új Szövetségben, akik Biblia iskolákat tartanak, és kis házi csoportokat működtetnek, amelyek nem is hasonlítanak a valódi új szövetségi helyi gyülekezetekre, maximum úgy hívjuk őket. De Isten nem nevezné őket
1: annak,
0: mert nincsen bennük erő, és nincsenek meg azok a jellemvonásaik, amiket említettem nektek egy helyi gyülekezettel
1: kapcsolatban.
0: Jézus azt mondja, hogy ha hárman az ő nevében összejönnek, akkor ő ott van köztük. De ő helyi gyülekezeteket akar létrehozni. Olyanokat, amik ellen a pokol erői sem tudnak diadalmat venni.
1: The devil is not concerned about our little Bible studies.
0: Az ördögöt abszolút nem érdeklik a mi kis biblia iskoláink. Abszolút nem érdekli a kis házi csoportos játékaink.
1: Our little home churches are wonderful, but they are no threat against the enemy.
0: És a mi kis házi csoportjaink csodálatosak, de semmilyen veszélyt nem jelentenek az ellenség számára.
1: Local churches.
0: Isten helyi gyülekezeteket kíván létrehozni.
1: Without all six of these cylinders firing, it's not going to happen.
0: És anélkül, hogy ez a hat hengeres motorban minden henger megfelelően működne, ez nem működik. Hogyha öt területen jól működik a dolog, de egy terület nem megfelelő, akkor nem fog eléggé jól működni. És hogyha más területeken nagyon jól működik a dolog, de más területeken viszont problémák vannak.
1: Exousia in this community right here.
0: Az Exousia gyülekezet és az itt jelenlévő gyülekezetek többsége.
1: One of the most mature in the area of the prophetic in prayer that I personally have seen anywhere.
0: Az egyik legérettebb a profétikus imádkozásban, amit én valahol tapasztaltam, és elképesztő módon megértették azt, amitről én beszélni szeretnék, de ez a hat hengerből csak kettő.
1: In the ministries that need to come out of this strategy.
0: A következő azok a szolgálati területek, amik ebből a stratégiából nőnek ki.
1: Our friends, our relatives, our neighbors and our associates.
0: A imádkozás a barátainkért, szomszédainkért, munkatársainkért.
1: For our leaders.
0: Imádkozzunk a vezetőkért.
1: For the unity of our leaders.
0: Imádkozzunk különösen a vezetőink közötti egységért.
1: Which happens to be, in my opinion, the biggest obstacle from local churches forming.
0: Ami a helyi gyülekezetek alakításánál az egyik legnagyobb akadály szerintem.
1: You know, I've been here in Europe now for almost a year.
0: Már majdnem egy éve itt vagyok Európában.
1: And I see the same gifted, anointed people that I have been seeing all my life, all over the world and all over.
0: És látom azokat a személyeket, akik ugyanolyan ajándékokkal és kenettel rendelkeznek, mint akiket láttam máshol a világban. De nem látom azt az együttműködést, amit más helyeken láttam a világban. Azt látom, hogy mindenki boldogan el van azzal a kis ima csoportjával, vagy azzal a kis házi csoportjával, vagy biblia iskolájával.
1: Quality leaders coming together.
0: És látom annak a hiányát, hogy ezek az ajándékokkal rendelkező személyek összejönnének egységbe, és kifejlesztenék a valódi helyi gyülekezetben lévő erőnek a légkörét.
1: So pray for the leaders.
0: Tehát imádkozzunk a vezetőkért.
1: Pray for the unity of the leaders.
0: Imádkozzunk a vezetők egységéért.
1: Because that's where the kingdom is going to come.
0: Mert ez az, ahogy a királyság el fog jönni, és imádkozzunk a királyságért.
1: Jesus taught us to pray, Thy will be done on earth as it is in heaven.
0: Jézus így tanított bennünket imádkozni, a Te akaratod jöjjön el itt a földön. Amen.
1: So we have to develop that. Next is our evangelistical strategies.
0: A következő az evangelizációs stratégiánk.
1: And as I said, who is our target group?
0: ahogy mondtam az imént, ki a célcsoportunk.
1: Communities are going to be called to try to reach everybody.
0: Nagyon kevés olyan csoport van, akinek azon az elhívása, hogy mindenkit elérjen. Tehát ki az, akit el kell érnünk? Mi az elhívásunk? Vagy még személyesebben, mi a te elhívásod? Kit akar rajtad keresztül elérni Isten?
1: It's going to be people just like you.
0: Olyan embereket, amilyen te is
1: vagy.
0: Nem valószínű, hogy olyan embereket kellene elérnünk, akik egészen mások, mint amilyenek mi vagyunk.
1: We tend to reach people that are more like us.
0: Hanem sokkal valószínűbb, hogy olyan személyeket kell elérnünk, akik hasonlóak hozzánk.
1: Our friends, our relatives, our neighbors, our associates.
0: És ez az, hogy a barátizálás kifejezésből mondtam, barátaink, rokonaink, szomszédaink, munkatársaink. Erről beszéltem már a Blast szolgálatra felkészítő iskolában.
1: Foundational evangelistic strategy given to us by Christ.
0: Mert ez egy olyan alapvető evangelizációs stratégia, amit Krisztus adott nekünk.
1: How did Jesus teach to evangelize? Teach us to evangelize.
0: Hogyan tanított Jézus evangelizálni bennünket?
1: The same way he did.
0: Ugyanúgy, ahogy ő tette.
1: He did it through his relationships.
0: A kapcsolataink keresztül tette.
1: When he started calling his disciples,
0: amikor elhívta,
1: he touched one of their lives, and they would run off and they would go tell their brother, "I've met the Messiah."
0: Elhívta Pétert,
1: and they would bring their
0: András apostolnak, akkor hívták a testvéreiket.
1: Three sets of my brothers.
0: És a 12 apostol közül hárman testvérpárok voltak.
1: And we see Jesus working through the community. He touches the lady at the well.
0: Láttuk, hogy Jézus hogy működött a közösségekben. Megérintette azt a szamaritánus asszonyt ott a kútnál, aztán ő hazament a környezetekben élő emberekhez, beszélt nekik Jézusról, és utána oda mentek ők is. Elég nagy valószínűséggel kevésbé leszünk effektívek azok esetében, akik kívül esnek ezen a körön. A 95%-át az evangelizációs erőfeszítésünknek ebbe a területbe kell fektetni. Nem a kampányokban, nem az evangelizációs összejövetelekben. Ezek jó dolgok, de nem elég effektívek. És mindenkinek meg az a saját felelőssége, hogy a környezetében élő személyeket evangelizálja.
1: Foundational strategies of building local churches.
0: Ez is egy alapvető stratégiája a helyi gyülekezet építésének.
1: They do not work independently.
0: És ezek nem működnek függetlenségben, vagy egymástól függetlenül. Tehát ennek a hat alapelvnek együtt kell harmóniában működnie.
1: That the true horsepower is released.
0: Hogy a megfelelő mértékű lóerő benne legyen, vagy kijöjjön belőle.
1: Right, next.
0: Következő.
1: Our shepherding strategies.
0: A pásztorlási stratégiáink.
1: And in any military setting.
0: És egy másik.
1: This would be all of our, what I would call our support infrastructure.
0: A katonai világban nyelvhasználatban ezt a hadtápszolgálatnak mondják. A Pentagonban voltam az utolsó 4 évben.
1: We look at what they call the teeth to tail ratio.
0: Ott használtuk a fogtól a farokig együtthatót, ami ugye mindent magában foglalt.
1: How much support does it take to support actual combat peace soldiers?
0: Ami arról szólt, hogy mi mindenre van szüksége egy bizonyos mennyiségű katonának vagy egy hadtestnek, ahhoz, hogy el legyenek látva, mert ott van egy katona egy puskával, és megy ott a harcmezőn, kell egy orvos, aki mögötte van, fogorvos, egy lelki gondozó, egy szakácsnak, logisztikusoknak,
1: on and on it goes.
0: És így tovább, és így tovább.
1: So they're to care for and support the troops.
0: Tehát szükség van olyan emberekre, akik gondoskodnak és támogatják a csoportot.
1: Imagine going into a combat situation,
0: és amikor
1: and not have any of your support ministries that care for the soldiers.
0: Tehát több területe van ennek, hogy milyen területeken kell gondoskodni a katonákról vagy a gyülekezeti tagokról.
1: Shot and wounded in the shoulder.
0: Franz mondjuk megsérül a vállán, és nincsen senki, aki segítsen neki.
1: All I can say is, brother, bleed on.
0: Akkor csak azt tudom mondani neki, hogy testvérem, te csak itt vérezzél nyugodtan, mert nem tudok semmit veled csinálni.
1: We have nothing to care for you.
0: Mert nincsen semmi a rendelkezésünkre. Nincsen semmi, amivel segíteni tudnánk. Hát ez nem egy jó dolog.
1: It's outrageous in any setting except for the church.
0: És ez a gyülekezetben ugyanígy van.
1: There this problem is very common.
0: És a gyülekezetekben ez egy nagyon gyakori probléma.
1: We've got to develop the ministries out of this strategy to care for our people.
0: Ezért kell, hogy legyen stratégiánk a szolgálatok megszervezéséről, hogy gondoskodni tudjunk az emberekről, mert lesznek személyek, akik megsérülnek.
1: And we can't get them well.
0: És ha nincs megfelelő szolgálat, nem tudunk segíteni rajtuk. Vagy lesznek emberek, akiken nem lesz megfelelő védelem. Özvegyek, gyerekek, vagy nem lesz olyan lelki tanácsadói szolgálat, vagy nem lesz, és mindezek a dolgok együtt a pásztorlásról szólnak.
1: Egyetértetek
0: velem abban, hogy Jézus nagyon elkötelezett volt ezek felé, a szolgálati területek ezek felé, az aktivitások felé.
1: You want to know who I am? I'm the great shepherd.
0: Jézus volt a nagy pásztor.
1: Tomorrow we will develop some of these ministries in much more detail, much more specific practice.
0: Holnap ezek közül a szolgálati területek közül többet részletesebben ki fogunk fejteni. Meg fogjuk nézni a gyerekszolgálatot, lelki gondozás szolgálatát gyakorlati módon is.
1: That are, I believe, absolutely essential in building up a local church.
0: Mert hiszem azt, hogy ezek abszolút szükségesek egy helyi gyülekezet felépítéséhez.
1: Or a group of believers.
0: Egy helyi gyülekezet vagy a hívők egy csoportja.
1: That this is all they focus on.
0: Ezeket figyelemmel kell lenni.
1: More than a hospital ministry.
0: Ezekre, ha csak ezekre figyelnek, akkor az nem több, mint egy ilyen kórház szolgálat.
1: Care for people.
0: Attól nem lesz erős egy közösség, hogyha csak gondoskodik az emberekről. Attól még nem tud szembeszállni az ellenséggel, és nem tud hadviselést folytatni. Önmagában véve ez nem elég erőteljes. De a nagy kép egy részeként ez nagyon fontos.
1: In fact, it's essential.
0: És igazából ez alapvető fontosságú. A következő a tanítói stratégiáink. A központi kérdés az, hogy mi az, amit az embereink valójában tudnak.
1: Imagine in a military setting sending troops into battle.
0: Képzeljétek el, hogy újra egy hadi példát hozva elküldünk egy csapatot, egy alakulatot a harcmezőre, és megkérdezem a parancsnoktól, hogy mire képesek a te katonáid.
1: Equipped and trained in urban warfare.
0: Fel vannak ők készítve erre a harci cselekedetre?
1: Can they operate all of the weapons that they need to?
0: Tudnak megfelelően használni minden fegyvert, amit kell, hogy tudjanak?
1: All the tactics that they need to employ.
0: Jól gyakorlottak mindazokban a taktikai dolgokban, amiket be kellett gyakorolniuk? Hát, hogyha ezek után a kapitán azt mondja nekem, hogy hát fogalmam sincs,
1: what would you do?
0: Akkor mi lesz? Mit fogsz akkor csinálni?
1: George Patton? You would slap him.
0: Hát akkor valószínűleg megpofozod, vagy valami ilyesmit.
1: It would be inconceivable to not send trained troops into battle.
0: Ez alapvető, elengedhetetlen, hogy képzetlen csapatokat ne küldjünk a harcba. És ugyanez a helyzet egy helyi gyülekezetben is.
1: It's amazing what we can get away, what we do.
0: És sokszor elképesztő, hogy miket csinálunk.
1: Your average leadership team,
0: és az átlagos vezetői csapat,
1: honestly doesn't know what competency their people have.
0: Őszintén szólva, nem tudja azt, hogy az emberei milyen képességek birtokában vannak. Lehet, hogy már 20 éve együtt vannak.
1: When you ask the hard question, they don't know.
0: De ha egy ilyen nehéz kérdést felteszel, nem tudják.
1: Measure competency on how many Sundays they came in 10 years?
0: Az alapján nem nagyon lehet ezt megítélni, hogy az elmúlt 10 évben hány vasárnap volt ott az alkalma. Ez nem így működik szerintem. Tehát kell, hogy bölcsességünk legyen arra, hogy tudjuk pontosan azt, hogy mennyire képzettek az embereink.
1: And that's part of what we were doing with the BLAST ministry schools.
0: És eznek is része az a munka, amit végzünk a BLAST szolgálatra felkészítő iskolában, a különböző modulokban, a haladó iskolákban,
1: seminars that will be developed in the future.
0: És azokon a szemináriumokon, amiket a jövőben fogunk kifejleszteni, beindítani.
1: People with practical training.
0: Ezekben szeretnénk az embereknek gyakorlati képzést adni.
1: And we know what they've been given.
0: És tudjuk azt, hogy mit fogunk adni nekik.
1: They first of all have not been trained by inexperienced soldiers.
0: Nem lesznek az első pillanatban mindjárt képzett
1: katonák. We're not going to train them with people that have never been on a battlefield before.
0: De később nem lesznek olyan emberek, akik nem voltak soha a harcmezőn.
1: And if they don't have at least one Purple Heart,
0: és hogyha
1: you're not qualified to teach. Purple Heart, wounded, right? Battlefield.
0: Tehát, hogyha,
1: you're not qualified to teach in this ministry.
0: Hogyha te magad még nem szereztél a harcmezőn sérülést, akkor nem leszel arra képzett, nem vagy eléggé képzett arra, hogy tanítsál ezzel kapcsolatban.
1: Purple is a medal for being wounded in battle.
0: Tehát ez egy ilyen, van egy ilyen kitüntetés Amerikában, ami akkor kap valaki, hogyha a harcmezőn sebesülés szenved el. Hogyha nincs ilyen kitüntetésed, akkor nem vagy alkalmas arra, hogy taníts.
1: Jesus said eternal life is knowing God.
0: Jézus azt mondta, hogy az élet az, hogy megismerjük Istent. Semmi más nem olyan fontos, mint ez.
1: És
0: el kell merülnünk, mélyülnünk az Úrral való
1: kapcsolatunkban.
0: Ki kell fejleszteni magunkban egy bibliai
1: világnézetet.
0: Megértsük azt, hogy honnan jövünk, hol tartunk és hová megyünk.
1: When some unbeliever says, how can a God of love allow all of this pain and suffering to go on in the world?
0: Tudjátok, sok hitetlen azt mondja, hogy tudja a szeretet Istene azt elnézni, hogy a világban ennyi fájdalom történjen, és ilyen gonosz dolgok. Nagyon sok kereszténynek olyan a világnézete, hogy nem tudnak válaszolni ezekre az egyszerű kérdésekre. Ez sokszor megrázó számomra. Ez nem az ő hibájuk, hanem az a helyzet, hogy nem kaptak erre képzést. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan legyünk gyümölcstermőek. Hogy tudjuk, hogy hogyan harcoljuk meg a jó harcot.
1: And thank God for the teaching ministries that he's given in the body of Christ.
0: És adjunk hálát azokért a tanító szolgálatokért, akiket Isten adott nekünk, hogy tanítsanak benneket. És adjunk hálát Istennek azokért a pásztori ajándékokért, akiket ő adott Isten száma a Krisztus földi teste számára.
1: And how I've grown to love our prayer intercessors in the prophetic arm of the church.
0: És adjunk hálát a profétai szolgálatokért is.
1: But they have to work together.
0: De mindezeknek együtt kell dolgozni.
1: To make a local church.
0: Hogy egy helyi gyülekezet létrejöjjön, kialakuljon.
1: The next one, the last one, I think it is.
0: Következő, aztán ez az utolsó. Az adminisztrációs stratégiák. Ez a logisztikánk.
1: What's it going to take?
0: A központi kérdés.
1: Jesus said, could you imagine miben fog ez
0: kerülni?
1: Wall and he hasn't counted exactly what it's going to take to build it.
0: Jézus azt mondja, hogy egy ember, amikor eltervezi, hogy épít egy tornyot, és nem nézi meg először, hogy mennyi a költség annak.
1: És
0: Jézus azt mondja, hogy el tudjátok azt képzelni, hogy egy hadvezér elindul a harcba 20,000 ember ellen, amikor neki csak 2,000 katonája van.
1: Jesus is saying, in the military terms, we all understand, that would be inconceivable.
0: Jézus azt mondja, hogy a katonai értelemben itt ezt meg tudjuk érteni olyan dolgot, ami egészen elképesztő.
1: Many of the greatest generals of all time have learned this lesson in the most painful way.
0: Megnézhetjük a történelmet, az történelmet ezzel kapcsolatban, és azt láthatjuk, hogy sok hadvezér a saját keserű tapasztalatán tanulta meg ennek az igazságát. Többen elvesztették az egész hadseregüket azért, mert figyelmen kívül hagyták a logisztika fontosságát.
1: Not long after that, the Germans, the Nazis learned the exact same lesson doing the exact same thing.
0: És a nácik is például a második világháborúban meg kellett, hogy tanulják ennek az igazságát. És megtámadták Oroszországot, ahol rengeteg ember volt, rengeteg katona volt, és nagyon sok német katona meghalt azért, mert nem volt a megfelelő logisztika, aki támogatta volna őket. Ezt úgy hívjuk, hogy adminisztrációs ajándékok. Ez az 1 Korintus 12. részében van megemlítve.
1: This is an assessment of who are our leaders, what are the resources, what are our volunteers, do we have what it takes.
0: Ez annak a megközelítése, hogy kik a vezetőink, vannak-e megfelelő források a dolog elvégzéséhez, és
1: Greek word translated there is the word helmsman.
0: A görög szó, amit itt fordítanak, az a helmsman.
1: And we can all picture the old wooden vessels with the big steering wheel, right?
0: Mindannyian tudjuk azokat, ismeritek azokat a régi teherautókat, olyan hatalmas, azokat a régi hajókat, a hatalmas kormánykerékkel. Még manapság is vannak ilyen hajók, amiket ilyen nagy
1: kormánykerékkel. When the wind was blowing really good.
0: Amikor jó szél fúj, akkor sokan szeretnének ilyen kormányosok lenni, mert ez egy olyan jó buli.
1: You're not the captain,
0: hogyha
1: but you're the helmsman.
0: Ott állsz a, te vagy a kormányos.
1: Says, right, start moving, stay a little bit further that way, or go on the compass that direction.
0: És akkor a kapitány kiadja a parancsot, hogy a kompaszon ennyi és ennyi fokba fordulj erre vagy arra, akkor a kormányosnak követnie
1: really
0: kell az utasítást.
1: It's an amazingly important set of skills.
0: Nagyon-nagyon elképesztően fontos képesség, hogy valaki ezt pontosan eltalálja, de nem mindenkinek van meg erre a képessége.
1: And they are invaluable. Because these gifts help to keep the local church on track.
0: Ezek az ajándékok segítenek a helyi gyülekezetnek abban, hogy a megfelelő irányba maradjon.
1: That help to translate vision into action.
0: Ezek a szolgálati ajándékok azok, akik a látást gyakorlati cselekedetekre fordítják le. Amen.
1: And interesting enough, it's not the captain that does this job.
0: Nagyon érdekes, hogy nem a kapitány csinálja ezt a munkát.
1: Right? It's a part of a team.
0: Hanem a csapatnak a
1: and churches that are weak
0: administratively
1: seem to have lots of vision.
0: Gyülekezetekben van sok olyan látás van, amit soha nem fordítottak le gyakorlati cselekedetekre.
1: You know what I'm talking about?
0: Tudjátok, hogy miről beszélek?
1: Yeah, start something, we don't finish it.
0: Elkezdünk, belefogunk valamit, aztán nem fejezzük be.
1: Lots of good ideas.
0: Sok jó ötlet van.
1: We just never can seem to stay on track long enough to see them come to pass.
0: De aztán nem vagyunk elég kitartóak az úton közben, hogy minden végbe menjen és megvalósuljon.
1: This is another area of local church ministry that must be mobilized.
0: Ez egy másik olyan terület a helyi gyülekezeti szolgálatnak, amit mobilizálni kell, aktivizálni kell.
1: When I began to start to see how important this was,
0: amikor elkezdtem megérteni azt, hogy ez mennyire fontos,
1: especially as the local churches started to really grow bigger.
0: Különösen akkor, amikor a helyi gyülekezet valóban elkezdett nagyra nőni.
1: I tell you, I value these ministry skills, these people.
0: Akkor el kell mondjam nektek, hogy elkezdtem értékelni az ilyen ajándékkal rendelkező embereket egyenlő módon.
1: As I honor the prophetic ones,
0: olyan mértékben, mint a profétikus ajándékkal rendelkező személyeket, a tanítókat, a pásztorokat és az összes többi
1: valamelyikot.
0: Általában az szokott lenni, hogy ezeket az ajándékokkal rendelkező embereket eléggé leértékelik a nagy szellemi ajándékokhoz képest. De el kell, hogy mondjam nektek, hogy ez nem igaz, ez
1: these,
0: nem így van.
1: These are some powerful leadership gifts.
0: Ezek erőteljes vezetői ajándékok, amik a dolgoknak a végbe menetelét mozdítják elő. Hogyha fel akarsz építeni egy helyi gyülekezetet, akkor találd meg az erre alkalmas embereket és állítsd őket munkába.
1: For you in 1 week than you will see done in a year of hoping and praying.
0: Egy hét alatt többet fognak elvégezni neked, mint hogyha csak magadba reménykedsz és bízol benne, és így egy év alatt sem megy végbe az, amit ők egy hét alatt elvégeznek. Menjünk a következő diára, ami az összefoglalás.
1: So let's look at these six cylinders all firing now in
0: nézzük végig most ezt a hat hengert, ahogy most már együtt működnek és felszabadítják a lóerőket.
1: The prophetic are providing direction.
0: A profétai szolgálat, ami az irányt szabja meg.
1: Providing covering from the demonic forces and powers and principalities.
0: Elfedezettséget biztosít a démoni erősségek támadások ellen.
1: They're taking out demonic schemes and strategies.
0: Ők uralmat vesznek a démoni támadások fölött.
1: And they're making sure no weapon formed against you will prosper.
0: És biztosítanak téged afelől, hogy egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Ó, én szeretem ezeket a személyeket.
1: I love those guys.
0: Nagyon szeretem az imádkozó embereket. A következő az evangélista szolgálat. Ez a hadsereg valójában. Ez az igazi hadsereg. Tudjátok, hogy a többi mit csinál? Őket támogatjuk.
1: Okay? We don't need an air force if you don't have an army.
0: Nincs szükségünk.
1: We don't need air superiority if we don't have an army.
0: Nincs szükségünk légierőre, hogyha nincsen hadseregünk.
1: We don't need the support ministries if we don't have an army.
0: Nincs szükségünk hadtápszolgálatra, hogyha nincsen hadseregünk.
1: There's no one to teach if we don't have an army.
0: Nem kell tanító sem, hogyha nincs hadsereg.
1: And we have no need for administration if we don't have an army.
0: Nincs szükségünk adminisztrációra sem, hogyha nincs hadseregünk.
1: Right?
0: Igaz?
1: And yet most churches, this is the weakest area that they struggle with.
0: És mégis a legtöbb gyülekezetben vagy sok gyülekezetben ez a leggyengébb terület, amivel küzdenek. A legtöbb hívő közösségben
1: is they will be strong in prophetic?
0: Erőteljesek a profétikus ajándékban, vagy lehet, hogy erőteljesek az imában, vagy lehet, hogy erőteljesek a profétai ajándékban és az imában, vagy lehet, hogy erőteljesek a pásztorlásban, vagy erőteljesek a tanításban.
1: But if they have no evangelistic army,
0: de hogyha nincsen evangelizáló hadseregük, akkor mindez semmit nem ér.
1: This is one of the most important strategies to develop.
0: Ezért ez az egyik legfontosabb stratégia, amit ki kell fejleszteni.
1: I've gone around the world and studied many, gone physically and studied many of the most powerful local churches in the world.
0: Fizikailag körbe-körbe jártam a földet és sok helyen tanítottam.
1: And you know how they got powerful as local churches, big and powerful?
0: És tudjátok, hogy a helyi gyülekezet hogy tud nagyjá és erőteljessé válni?
1: They developed over time all these things very well.
0: Hogy az idők folyamán kifejlesztették mindezeket a dolgokat jól.
1: Without exception, all of these cylinders were firing at least reasonably well.
0: Olyan módon, hogy a hat henger közül egyetlen egy terület sem gyenge.
1: Senior leadership were passionate about evangelism.
0: De azt látom, hogy ezekben a közösségekben a fő vezetőség elkötelezett nagymértékben az evangelizáció felé.
1: That makes sense?
0: Értitek?
1: Now I know churches all around, and is what I've seen even here in Europe.
0: És látom, amerre jártam gyülekezeteket Európában is.
1: I've seen some really anointed, God-given evangelistic gifts, leaders.
0: Láttam több felkent, Istentől elhívott, áldott evangelizáció, evangelizációs ajándékkal rendelkező vezetőt. És nem tudtak.
1: Big crowd fairly quickly, 100 people, 120 people in 3 months.
0: 3 hónap alatt képesek voltak összehozni 100-150 embert.
1: And then 3 months later you can't find 10, 20, 30 people in those churches, those groups anymore.
0: És a gyülekezetükben vagy a csoportjukban 3 hónap múlva már nem találták 20 embert sem.
1: It's an evangelistic gift trying to work without the shepherding gift.
0: Ez olyankor van, amikor az evangelizációs ajándék a pásztori ajándék nélkül próbál működni.
1: Or we could have shepherding gifts.
0: Vagy hogyha van pásztori ajándékod,
1: with great capacity, great to really truly care for people.
0: Annak a képessége, hogy valójában valódi módon gondot viselj az emberekről, de nincs evangélista ajándék, akkor hamarosan nagyon kevés ember lesz, akiről gondoskodnod kellene. Ezek közül egyiknek se, nem jó, hogyha bármelyik önállóan egyedül emelkedik ki. És nagyon fontos az, és imádkozzatok azért, hogy a vezetők együtt keressék Isten királyságát, és lássák meg Isten királyságát. Hogy lássanak túl azokon a kis fizikai épületeken, amikben szolgálnak. És kezdjék el valóságos módon meglátni Isten királyságát. És meglássák a valódi, Isten szerinti helyi gyülekezeteknek a mintáját. Amikor Szlovéniát nézem, azt az országot, ahol most érek,
1: a local church in Maribor.
0: Mariborban nincsen egyetlen igazi helyi gyülekezet sem.
1: We don't have a local church in Ljubljana.
0: Nincsen egyetlen igazi helyi gyülekezet sem Ljubljanában.
1: We have a local church of Slovenia.
0: Szlovéniában van.
1: I see the local church in Slovenia.
0: Én látok egy.
1: I see every one of these gifts.
0: Egy helyi gyülekezetet Szlovéniában, mert látom.
1: Every one of these strategies, these people.
0: Mindezeket a szolgálati ajándékokat. Látom mindezeknek a szolgálati területeknek a képességét. De sajnos nincsenek együtt egy helyen, és nincsenek, nem működnek együtt egymással.
1: They're all independently doing their own little thing.
0: Hanem mindnyájan egymástól függetlenül csinálják a saját kis dolgaikat. És Isten azt szeretné, hogyha ők úgy látnának, ahogy ő is lát. Biztos vagyok abban, hogy az én országom, a mi országunk nem különbözik a ti országoktól, abban, hogy az ajándékokkal rendelkező emberek egymástól függetlenül működnek, és nem működnek együtt. És Isten azt akarja, hogy emeljük fel a szemeinket, emeljétek fel a szemeiteket. Lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra.
1: See that the harvest is ripe. I know that's not what we see. We see the struggle.
0: De mi ahogy látjuk, mi csak a nehézségeket látjuk. Mi azt látjuk, hogy nem működik még.
1: We see little fruit.
0: Kis gyümölcsöt látunk, kevés gyümölcsöt látunk.
1: And the Father is saying, the harvest is ripe.
0: És az Atya azt mondja, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Fogjatok össze, jöjjetek össze, és én odaadom nektek, hogyha függetlenül próbálkoztok, egymástól függetlenül, akkor az ördög a földbe tapos benneteket, és gyümölcstelenek lesztek. Tudtok erre áment mondani?
2: Elhangzott Darko Kreiner Stratégia, amely felépíti a helyi gyülekezetet című tanítás.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek.
3: A Rádió Sansz műsorán.
4: Ahogy láttátok a Máté 8. részét, írtam, hogy erről lesz szó. Hogyha megnézed, akkor több szakaszból áll, illetve több történet van ebben az egész fejezetben, és átnézzük szakaszonként, és hogyha megengeditek, akkor fogunk imádkozni is egy-egy, ha nem is minden egyes szakasznál, de három szakasznál mindenképpen közösen is. Az első, ugye az első négy vers, Máté 8 első négy verse, ott, amikor Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság, tehát tömeg követte, és hozzájött egy leprás, leborult előtte, és mondta, hogy Uram, ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. És kinyújtotta kezét, megérintette Jézus, akarom, hogy tisztulj meg. És Jézus azt mondta neki, ne szólj senkinek, hogy elment, eltűnt a leprád, menj, mutasd meg magad a papnak, vidd fel az ajándékodat, amit Mózes rendelt, bizonyságul az embereknek. Ennyi a történet. Ebből csak néhány, ha végig gondolod, olvasod a Bibliát. Én is végigolvastam ezt a fejezetet többször, és kértem az Urat, hogy szóljon. Nekem az első versben már szólt, hogy mikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt. Hogyha szeretnéd azt, akár házi csoport vezetőként, akár bármilyen vezetőként, hogy kövessenek, föl kell menni a hegyre. Ilyen egyszerű. Föl kell menni oda a hegyre, ahol az Úrnak a jelenléte van. Be kell menni az Úrnak a jelenlétébe. És amikor lejössz a hegyről, akkor fognak követni. Ez volt az egyik bennem. A másik, ott volt a leprás, szükségbe volt, de azért mégis ott volt egy bizonytalanság. Uram, ha akarod, akkor megtisztíthatsz. Nem volt benne biztos, hogy Jézus meg akarja-e gyógyítani. De erre a mondatára, erre a hát bizonytalan mondatára Jézus egyértelműen azt mondta, hogy igen, én akarom, hogy megtisztulj. És hogyha vannak benned kételyek, hogy most Isten akar-e ebből a betegségből, vagy akarja ezt a fájdalmat elvenni, akarja ezt a problémát megoldani, akkor legyen benned az a biztos tudás és bizonyosság, hogy igen, akarom. Akarom, hogy meggyógyulj, akarom, hogy megszabadulj, akarom, hogy békességre juss. És amikor megtörtént, és eltűnt a lepra, azt mondta neki Jézus, senkinek ne szólj semmit, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, vidd föl az ajándékodat, a hála áldozatot, amit Mózes rendelt bizonyságul az embereknek. Ez számomra ugye azt jelentette, hogy a betegség, a lepra kirekesztette ezt az embert a közösségből. Egy olyan két év van mögöttünk, hogy izolálta a betegség az embereket. És elválasztott egymástól. Az ördög betegség által is, akár fizikai, de akár lelki, amiről bizonyságot hallottunk az első részben, az offline részben, vannak fizikai bizonyságok is, vannak lelki bizonyságok is. Akár fizikai, akár pszichikai, ami sérülésből, fájdalomból, betegségből ki akar menteni Isten, meg akar gyógyítani teljesen. Miért? Mert bármilyen szinten van, az valamilyen módon a közösségtől rekeszt el. Mindenféle fájdalom, sérelem, betegség az a másikkal való közösségtől választ el. És figyeld meg, Jézus egyből a gyógyulása után azt mondta, hogy menj el, ne beszélj most semmit, menj el, és mutasd meg magad a papnak. El kellett menni a közösségbe, kellett menni, el kellett menni a zsinagógába. El kellett menni a testvéri közösségbe, és ott a papnak, a zsinagóga vezetőjének be kellett mutatnia, hogy tényleg meggyógyultam, és utána pedig a Mózes szerinti hála áldozatokat be kellett mutatni, és el kellett mennie Jeruzsálembe is utána. Számomra ez azt jelenti, hogy bármilyen szintű betegség is van, az ördögnek az a célja vele, hogy elszigeteljen, izoláljon, elzárjon, a közösségtől elválasszon. Jézus pedig meggyógyít, és nem csak azért gyógyít meg, hogy egészséges legyek, vagy ne fájjon, épp legyen a testem, a lelkem, hanem azért, hogy visszaintegráljon, bele gyökerezzen, bele kössön a közösségbe. A másik etap rész, ez az 5-től 13, amit föl is olvastunk a Gábor vezetésében, ez a kapernaumi százados történetes dolog. Ugye volt neki egy szolgája, akit azért, ha belegondoltok, szerethetett. Nagy valószínűséggel szeretett és tisztelt. Az egy elnyomó hadseregnek a katona tisztje volt, egy százados volt, és egy zsidó elnyomott népnek a, ha úgy tetszik, egy vándor prófétájához ment megalázkodni, hogy uram, hát a szolgám nagy kínokat szenved, hogy még csak elmondta neki. Azt mondja, hogy uram, a szolgám otthon lebénulva fekszik, és nagy kínokat szenved. Csak végig gondoltam, nem is kért semmit. Mégis azt mondja a Máté, így írja, hogy százados hozzám menve kérte őt. De csak ezt a mondatot írja. Ez, ha leírod, pusztán a szavakban nincs benne a kérés. Ez számomra azt jelenti, hogy például, ha csak telefonon beszélsz valakivel, nyilván azért ott is azért sok mindent hallasz, a hangba is benne van azért több minden, érzések, tehát abban is van metakommunikáció. Amikor látod, az még több, de amikor személyesen találkozol valakivel, még inkább több. Ha csak a szavakat olvasom, ebbe a mondatban, hogy uram, a szolgám otthon lebénulva fekszik és nagy kínokat szenved, ebben nincsen benne, hogy kért valamit. De számomra azt jelenti, hogy ezt úgy mondta. A személyes találkozása olyan egyértelmű volt, vagy meghajolt előtte, vagy tisztességet tett neki, de mindenképpen uramnak szólította az elnyomott zsidó, ha úgy tetszik, nem csak másod, hanem többet, sokad rangú, a rómaiakhoz képest sokad rangú népnek a vándor profétáját uramnak szólította, tehát egy irgalmasságot, könyörületességet kérve, vagy a szavaiba ez volt. És csak az volt bennem, hogy sokszor úgy van ám, hogy a formailag, ha csak a szavakba kapaszkodunk bele, akkor annyi mindenbe félreértést lehet találni és kapni. De itt egyértelmű volt az embereknek, hogy ő gyógyulást akar, pedig nem mondta. És Jézus egyből, mint a válaszolt volt, gyere már el hozzám és imádkozz, elmegyek és meggyógyítom őt. Egyből mondta. Pedig nem is volt egy ilyen kérés. És a százados egyből mondta, hogy uram, nem vagyok arra méltó, hogy begyere az otthonomba, hanem csak szólj egy szót és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok. Szeretem a Károli fordítást, megmondom őszintén, mert az egyszerű fordításból nem jön ki ez. Azt mondja, hogy egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. És úgy van, azért, mert én is hatalom alá vetett vagyok. És a végén ugye elcsodálkozott nagy hit, ilyet Izraelbe se találtam, és akkor mondta a századosnak, menj haza, és legyen neked a te hited szerint. Utána tudjuk jó, hogy hazament, és megtudakolta otthoniaktól, hogy mikor gyógyult meg, és nagyon jól tudta, hogy az az óra volt. Amikor Jézus ezt kimondta, abba az órába gyógyult meg a szolgája. De tudjátok, hogy miért tudott ez működni? Jézus gyógyított. Annyi embert meggyógyított. Jézus ma is gyógyít. És általad is, és rajtad keresztül is szólni akarja azt a szót. És sokszor mi úgy vagyunk, hogy gyógyulj meg, názereti Jézus nevében ráteszem a kezemet, hogy elmenjen az a fájdalom, fogfájás, derékfájás, ez ilyen betegség, olyan betegség. De tudjátok, a szónak van lelki gyógyító ereje is. A szavakkal tudunk pszichikailag is gyógyítani. A szavainkkal tudunk vigasztalást nyújtani. A szavainkkal tudunk építeni. De természetesen fizikailag is. De van egy feltétel, azt mondja, hogy miért? Szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Azért lesz ez így, mert én is hatalom alá vetett ember vagyok. Mert te is hatalom alá vetett ember vagy, és azért lesz, hogy a te szavadra meggyógyul a szolgám, mert te is hatalom alá vetett ember vagy. Hogyha szeretnénk, hogy a szavaink gyógyítsanak, hogyha azt akarjuk, hogy a szavaink fizikailag a fájdalmakat, a betegségeket meggyógyítsák, és épséget, egészséget hozzanak, vagy akár pszichikailag, lelkileg is gyógyítsanak és vigasztaljanak, szükséges, hogy hatalom alá vetett életet éljek. És ahogy hatalom alá vetett életet élek, azt veszed észre, hogy az a szó, ami kijön a szádból, az működik, annak ereje van. Menj el, legyen neked a te hited szerint. És ez lenne az első kérésem, hogy most gondold végig, volt ugyan ima, amit többetekért elhangzott, akinek saját betegségével mehettünk az Úrhoz. Saját fájdalom vagy betegség, és jelentkezhettünk, és jöttek hozzánk emberek, és kézrátevéssel imádkoztak. Vagy akik ott voltak, ott vagytok a monitor előtt, hogy imádkoztatok magatokért, vagy imádkozott a Bence értetek. És ez Isten ima meghallgató és meggyógyít. Na most szeretnék egy olyat, hogy keres egy embert, csak magadba, nem itt, magadba. Keres egy embert a gondolataidba, a szívedbe, akiről tudod, hogy gyógyulásra van szüksége. És azt mondom neked, nem könnyítésképpen, hanem lehet, hogy nem fizikai, lehet, hogy szellemi, vagy lelki gyógyulásra. De legyen meg az az ember, akiről te tudod, hogy most ő felé fogok szót szólni. Gyógyulásnak a szavát, a szabadulásnak, a helyreállásnak, a vigasztalásnak a szavát fogom. Ha megvan ez a személy, lehet kettő is tőlem, de legyen meg egy legalább. Megvan mindenkinek legalább egy? Akkor imádkozunk. Mennyei Atyám, köszönöm a te szeretetedet. Köszönöm ezt a történetet, hogy megírattattad Mátéval a tanúságunkra. És Uram, én megnyitom a szívem, és tanulni akarok, és tanulok ebből. És oda szánom a szívem, oda szánom az életemet. Neked, a te beszédednek, a te tekintélyednek, a szavaid tekintélyének. Oda szánom magam, a te néped közé, egy elkötelezettségre. Hatalom alá szánom magam. És ismered azt a szemét, aki most itt van a szívemben. És most kimondom az ő életére. Kimondom az ő fizikai testére, kimondom az ő lelkére, pszichéjére.
0: Ez volt az Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.